0: A pesti primásokról, és külön azért látogatott el a városba, hogy személyesen hallhassa őket. A cigány primások sikere mögött rendkívüli szakmai felkészültség állt. Sok zenész gyermekkorától kezdve tanulta a mesterséget, a zenei tudás gyakran apáról fiúra szállt. Egy-egy családban több generáción keresztül működtek zenekarok, és a fiatalok már kisgyermekként kapcsolódtak a muzsikálásba. Nem volt ritka, hogy egy 10 éves gyermek már képes volt több száz dallamot emlékezetből játszani. A korabeli újságírók gyakran megdöbbenve írtak arról, hogy számos cigányzenész nem rendelkezett formális zeneakadémiai képzéssel, mégis elképesztő virtuózitással játszott. Hallásuk rendkívül kifinomult volt, és gyakran egyetlen meghallgatás után képesek voltak visszaadni bonyolult dallamokat. Ez a képesség különösen lenyűgözte a nyugat-európai közönséget is. Az aranykor idején a magyar cigányzenekarok rendszeresen kaptak meghívásokat külföldre.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőit hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 7-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Rácz Bordás Laura, zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó a mai vendégem, aki mesélt nekünk a szakmai életéről, kezdeti tanári tapasztalatairól és természetesen a spiritualitásról. Tartsanak velünk ma este is.
4: Köszönöm szépen, Laura, hogy eljöttél beszélgetni hozzánk.
5: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Szerencsére nyári szünet van, hiszen ilyenkor azért egy kicsit pihenhetnek a tanárok is, nem csak a diákok. Gondolom azért már vártad te is a pihenést, a feltöltődést.
5: Mindenképpen, mindig nagyon várom, gondolom ugyanúgy, ahogy te is.
4: Így van, de nekem már azért hiányzik a tanítás, megmondom őszintén. Tehát azért...
5: Meg a gyerekek, meg az a hangulat.
4: Így van, pontosan.
5: Ebbe teljesen egyetértünk, lassan itt az ideje.
4: Milyen kapcsolatod van a tanítással, mióta tanítasz?
5: Hát ez egy jó kérdés. Nagyon nagy szünetek voltak az életemben, amikor elkezdtem tanítani, az 1984-et írtunk, és én akkor végeztem a zeneművészeti főiskola tanárképző tagozatán, és amikor megkaptam a diplomámat, utána 1-2 évet tanítottam, de ezek nem munkaviszonyok voltak, hanem ilyen féléves, egyéves szerződések. Uh-huh. Tehát az elsődleges problémám akkor az volt, hogy tulajdonképpen abban az időben, lehet, hogy most ez így hihetetlenül hangzik, de a 90-es évek előtt nagyon nehéz volt elhelyezkedni, mint zongoratanár. Amivel ott, amikor a főiskolára bejártunk, nagyon nem szembesültünk. Uh-huh. És én magam el sem nagyon hittem, amikor a főiskoláról kikerültem, hogy tényleg, hát akkor nekem nem lesz állásom. Őszintén megmondom, hogy nem kifejezetten zongoratanárnak készültem, de azt sem mondhatom, hogy mindenképpen művész szerettem volna lenni, sőt, mi több, az sem. Tehát a célom az volt, hogy nagyon jól megtanulni zongorázni, amiben lesz majd zongorázás is, és tanítás is.
4: Általában azért így indulunk neki az egyetemnek. Tehát akkor még nem tudja igazán az ember, hogy most mi szeretne lenni feltétlenül.
5: Nagyon kialakulatlan. Uh-huh. Azt gondolom, hogy a mai világban, ahol a fiatalok már sokkal inkább ismerik azt a szót, hogy önmenedzselés, és rá is kényszerülnek, a mi időnkben ilyen nem volt. Uh-huh. Egyáltalán, tehát, hogy nekem rendkívül furcsa lenne most, ha itt kérdeznél, magamról olyan fogalmakat mondani, hogy mondjuk én milyen tanárnak tartom magam, vagy ami egy portfólióban is szerepel, hogy mindenfélét olyat szedjek össze magamról, amik az én szakmaiságomat, vagy a jó tanításomat bizonyítják. Ezek, ezek fel sem merülhettek annak idején, hogy mondjuk te magadról mondhassál jót-rosszat. És ezért teljesen más ez az alaphelyzet, tehát amit én most mondok, az egy olyan más rendszerben játszódott le, amiben itt ez most nem értelmezhető. És egyetlen egy tanárunk volt egyébként, Földes Imre, aki az egyik előadását azzal kezdte, azt hiszem akkor már végzősök voltunk, hogy azt mondta nekünk, hogy remélem, hogy maguk tisztában vannak azzal, hogy milyen kilátásaik vannak, ha innen a főiskoláról kikerülnek, és az szerint élik az életüket, és az szerint tervezik a jövőjüket, mert hogy egy nagyon nagy százalékuknak nem biztos, hogy lesz állása, és ez úgy sokunkat akkor váratlanul ért. Tehát avval együtt, hogy nem annyira akartam tanár lenni kifejezetten, tehát azt nem szerettem volna, ha tanár vagyok, és akkor ez így marad. Azt gondoltam, hogy férhez megyek, feleség és családanya leszek, és amikor belefér, majd akkor tanítok, mondjuk akár maszek tanításban, és amikor majd már nagy lesz a gyerekem, akkor elgondolkodom rajta, hogy hogyan tudom az időmet úgy beosztani, hogy ez mindenkinek a legjobb legyen.
4: Tehát egy női életpálya amúgy is teljesen más, mint egy férfinak az életpályája.
5: Bizony.
4: Akár tanítás szempontjából, teljesen akár művészi szempontból.
5: Teljesen igazad van. Különösen, ha tanításról beszélünk, hogy te valahova oda menj tanítani, mondjuk délbe, vagy egykor elkezd tanítani, vagy kettőkor, az azt jelenti, hogy te késő este érsz haza.
4: Igen.
5: Tehát sok-sok kolléganőm volt, én ugyan nem tanítottam akkor, amikor a gyerekem még nem volt mondjuk 14-15 éves, tehát én ezt nem ismerem, de rengeteg kolléganőnél látom a mai napig, hogy teljesen más életet kell élnie, vagy valakit kell fogadnia ahhoz, hogy a gyerekét elvigye akár az óvodába is hazahozza. Tehát ott, ahol erre nincs segítség, ott egy zenetanári állást egy fiatal nő ilyetén módon nem tud ellátni, illetve most már nem ezek az elvárások. Tehát mindenki inkább önmegvalósít először, és ha abba belefér, akkor majd utána lesz család és gyerek. Akkor meg fordítva volt.
4: Igen, ez nagyon kitolódott, úgy általában a gyerekvállalás is erősen lehet
5: látni.
4: De én
5: nem is csodálkozom rajta. Ezzel nem csodálkozom. Tehát annak idején valahogy teljesen természetes volt, hogy az ember akár zenei pályára vagy megy, vagy bárhova. Egyáltalán nem ilyenek voltak az élettel kapcsolatos elvárások. Tehát mindenki valahogy kevesebbet várt az élettől, tehát hogy legyen egy házassága, legyen családja, legyen egy jó állása, amiből jól megél. De nem volt ilyen igényrendszer. Nem volt önmenedzselés, nem kellett magunkkal foglalkoznunk. Viszont hát valóban nem találtam állást, tehát...
4: És akkor végül is mihez tudtál kezdeni, így hát főiskola után?
5: Tulajdonképpen egy évet tanítottam, az akkori, azt hiszem, hogy úgy hívták, hogy Vasutas Zeneiskola volt a Rózsa utcában. Ott tanítottam egy évet ilyen szerződéssel, majd pedig tanítottam egy évet szintén szerződéssel a Újpesti Zeneiskolában. Most akkor Újpesti Állami Zeneiskola volt, most egy Erkel Gyula Zeneiskola.
4: Igen.
5: Ott is egy éves szerződésem volt. Tehát helyettesítettem valakit, aki ügyesen volt. És aztán, amikor ő visszajött évvégén, akkor egyszer csak májusban ott találtam magam állás nélkül. És akkor szinte adódott magától a megoldás, hogy elmegyek valahova zongorázni. Tehát akkor ehhez megvolt az érdeklődésem, némi alaptudásom is volt hozzá, nem nagyon sok. Bár az otthoni családi dolgokban mindenki zenész volt nálunk. Tehát én rengeteg mindent ismertem, tehát nekem nem volt gond néhány számot megtanulni.
4: Akkor most egy kicsit kanyarodjunk vissza, ha már erre így rátértünk a gyökerekhez, hogy akkor a zenész család az nyilván nálad is adott volt, és akkor ez meghatározta.
5: Tökéletesen, igen, ez határozta meg az egész életpályámat, igen.
4: Kötelező volt, hogy zenész legyél?
5: Hát ezt nehéz így kimondani, alapvetés volt, tehát nem, ez igazából nem gondoltam, hogy lehetne olyan is, hogy engem most nem iratnak be zongorára. Én azt gondolom, hogy talán nálatok is valahogy hasonlóan.
4: Igen, ez természetes szerintem, hogy egy zenés családban lévő gyerek az tanul zenét.
5: Igen, ott olyan természetes volt, mint hogy na, gyerekem, iskolába kell menni, és mentünk iskolába, és az már azzal járt, hogy akkor ezzel együtt engem végül is apukám tanított meg zongorázni még iskola előtt, tehát hogy mire iskolába mentem, ilyen kisebb dalokat énekeltem és lekísértem, meg valami nagyon picikét két kézzel is zongoráztam, de ez már megmutatta azért, hogy engem érdekel. Uh-huh. Viszont azért megmondom őszintén, hogy annyira nem érdekelt volna, hogyha ez nem mindenhonnan áradt volna felém. Nekem apukám is, anyukám is zongorista volt.
4: Aha.
5: Tehát ott ez megkerülhetetlen kérdés volt, és aztán amikor a szüleim elváltak 8 éves koromban, hát akkor már másodikos voltam iskolában, és addigra már beirattak zeneiskolában is. Akkor pedig a nagypapámékhoz úgymond hazaköltöztünk, és hát ott is mindenki zenész volt. Anyukámnak volt még két testvére, szintén zenész, a nagypapám is cigányzenész volt. Tehát fel sem merülhetett volna, hogy én ne tanuljak zenét. De a maga természetességében éppen ezért talán elfedett nagyon sok mindent, ami esetleg bennem lett volna aztán általános iskolás koromban.
4: Abban az időben azért a fiatal lányok másként voltak ezzel a kérdéssel, tehát nem mindenkit engedtek mondjuk főiskolára, a lányokra nem is volt annyira jellemző, hogy esetleg zenét tanulnak.
5: Pontosan. Nagyon jól látod. Tehát, hogy akkor, amikor én jártam konziba, ugye eleve egy konzi volt. Tehát volt a Bartók, kész. Oda bekerültél, az egy kicsit csapda is volt, mert onnan már egy másik pályára átkerülni akkor lehetetlen volt. Uh-huh. Tehát, hogy én is tudom, hogy nagyon sokat vaciláltam 8. koromban, mert jó tanuló voltam, és én éreztem, hogy jobb lenne egy gimnáziumba elmenni, és felvételiztem is, tehát akkor több helyet kellett beírni. Viszont akkor le kellett volna mondanom arról, ahol én egyébként már ott voltam, mert engem a konziba 11 éves koromba felvettek. Tehát ilyen korengedménnyel. Én akkor 4 évet zongoráztam, 4,5 évet zongoráztam, és akkor a tanárnőm úgy döntött, hogy elmegyünk a felvételire, mert ő egy hosszabb szerződést kapott külföldre. És nem akarta, hogy 1 vagy 2 évre átkerüljek egy másik tanárhoz, nekem sem lett volna jó, hanem azt mondta, hogy akkor ezt a váltást most így oldjuk meg. És én akkor már a konziban benn voltam, és ott már egy ilyen nem előkészítő volt igazából, hanem ilyen elsős-másodikos voltam. Tehát előbb is felvételiztem, de természetesen nem 3 évvel, tehát valamiféle továbbképzőkkel megoldották ezt. De hát az is meghatározó volt, hogy kicsiként kerültem be a nagyok közé. Uh-huh. Tehát,
4: de akkor ez viszont a tehetségedet is mutatja, hiszen azért nagyon kevesen
5: kerültek.
4: Igen, nagyon kevesen kerültek be akkoriban a Bartók konziba.
5: Igen,
4: nagyon nehéz volt a felvételi.
5: Nehéz volt a felvételi, és első körben ők is azt mondták, hogy annyira sok időm van még, hogy inkább azt várjuk ki. De azután aztán mégiscsak másképp döntöttek, és tulajdonképpen ezzel csak az volt a probléma, hogy szerintem aztán egyre többen jöttek így korengedménnyel. Egy 2-3 éven belül ez a helyzet megváltozott, mert azokat 2-3 év múlva azokat, akik nem voltak 14 évesek, azokat már a Zeneakadémiának a különleges tehetségek tagozatára irányították. Uh-huh, tehát ha egy 2-3 évvel idősebb vagyok, akkor oda kerültem volna. Így se volt rossz egyébként, tehát én nagyon szerettem konziba járni. A tanárom egyébként Kertész Lajos volt. Ugyanakkor nagyon nagy volt a különbség a zeneiskola és a konzervatóriumi elvárások uh-huh. között. Tehát egész addig lehetett ilyen örömből zongorázni, meg nem gyakorolni. Tehát nem voltam addig egy olyan típus, aki nagyon sokat gyakorolt. Nem is igazából lett volna szükség akkor még sokkal nagyobb gyakorlásra, de úgy magától jöttek a dolgok. Na most a konziban meg már nem. Uh-huh.
4: De ott viszont mindenki egy irányba megy. Tehát ott igen. mindenki körülötted zenél, akkor az nyilván téged is inspirál.
5: Abszolút, abszolút. Olyannyira inspirált, hogy 2-3 év alatt megtanultam olyan szorgalmas lenni, hogy 3-4-5 órákat is gyakoroltam. Viszont egyetlen egy problémám volt, hogy a darab választások, hogy nem játszhattam soha azt, amit szerettem volna. Nem voltak ugyan nagyon konkrét álmaim, de ha most így visszagondolok, most tanárként erre visszagondolok, nekem tanárként borzasztó fontos az, hogy együtt döntsük el, hogy egy gyerek, ha akár elsős, másodikos is, adok választási lehetőséget, még akkor is, ha tudom, hogy a másik darab kicsit könnyebb lenne neki, vagy jobban neki való, de ha látok egy lelkesedést, akkor az felülír mindent. Na most ez abban az időben, tehát megkaptam a darabot a tanáromtól, tehát föl sem, mert ez ezért mondom, alapvetés volt, ott föl sem tűnt. Tehát akkor azt gondoltam, hogy mert a konzi ilyen, nem. Nem ilyennek kellett volna, hogy legyen, de a konzi régen teljesen más volt. A tanárok is teljesen más dolgokat követeltek meg már, amennyire tudom, mert utána ugye sok időre én kikeveredtem a zenéből, és mire aztán újra elkezdtem tanítani, akkor, amikor a gyerekem már nagyobb volt, és én őt egyedül neveltem. Amit akkor láttam az, hogy egy hatalmas váltás zajlott le.
4: Igen. De a növendékek is mások voltak egyébként.
5: Tehát
4: ők is megváltoztak, nem csak a tanárok,
5: igen,
4: nem csak a tanítási stílus,
5: igen,
4: hozzáállás az egész kérdéshez.
5: Igen. Igen, tehát most már sokkal nyitottabb minden szerintem, és sokkal jobb. Nyilván most is vannak ebből problémák. Nekem a úgymond szerintem idézőjelben rossz darab választásokból egy nagyon rossz dolog maradt vissza, hogy tulajdonképpen félig meddig tönkre ment a kezem. Tehát olyan inhüvelygyulladásom volt pont a felvételim évében, addigra alakult ki, amivel alig tudtam elmenni a felvételire.
4: Na tehát ez meghatározta akkor a jövődet?
5: Ez teljesen meghatározta. Teljesen. Tehát, hogy a konzi végére, pont akkor, amikor a legnagyobb teljesítményre lett volna szükségem, akkor a kezem miatt azt a akármilyen nagy teljesítményt nem nyújtottam. Ugyanakkor azt azért elmondanám, hogy nem vettek föl a Zeneakadémiára, viszont meg volt a pontszámom. Tehát azt se lehet mondani, hogy mondjuk nem teljesítettem, amit kellett. Hát ennek millió és egy ezer oka volt, amit mondjuk, hogy én azt hiszem, hogy hivatalosan helyhiány volt, miatt voltam elutasítva. Akkor nagyon sok minden más dolognak is tulajdonítottam ezt, de végül is az életem megmutatta azt, hogy ez sokkal jobb volt így. Tehát nem igazán lett volna jó, hogyha tovább tanulok, tehát akkor már benne voltam egy spirálba, amivel ki kellett kerülni, ki kellett menni a világba, és magamat valahogyan egy kicsit másképp feltölteni.
4: Illetve hát akkor kerültél be a főiskolára.
5: Igen.
4: Pontosabban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának,
5: és az már
4: a tanárképző intézetében.
5: Igen, de ami még egész más volt. Tehát, hogy ott is hasonló módon, tehát az elvárások, azok mindenképpen a konzis elvárásokból adottak, viszont mégis volt már a tanítás miatt is egy csomó más tantárgy, előadások voltak, vizsgaidőszakok voltak.
4: Igen.
5: Itt is nagyon sokat kellett valóban gyakorolni, de itt jobban be tudtam osztani az időmet.
4: Igen, itt a tanításra fekszenek rá alapvetően.
5: Hát nem annyira.
4: Aha.
5: Akkor még ez sem volt, tehát, hogy gyakorlatilag ugyanúgy folyt a tanítás tovább, és nekem az az érzésem, hogy ha a tanárságról beszélünk, hogy az alapvető probléma egy túlképzettség. Tehát, hogyha annak idején ugye alapfokú tanárokat képeztek, akkor sokkal több kellett volna metodika, didaktika, meg még más valami, amit majd mindjárt szóba hozok, ahhoz, hogy az ember egy kész tanárként tudjon úgy indulni, hogy mondjuk ne legyenek nagy problémái.
4: Én emlékszem, hogy nekünk a Zeneakadémián negyedik évben, tehát utolsó előtti évben alapfokon kellett tanítani, tehát zeneiskolában, ötödik évben pedig konziban, úgyhogy mi a Bartók konziba mentünk, és akkor ott is figyelhettük, ahogy a tanár tanít, illetve mi is tanítottunk egy keveset. De valójában ez tényleg nem volt elegendő ahhoz, hogy az ember gyakorlatot szerezzen.
5: Elégtelen
4: és
5: volt.
4: Tulajdonképpen, amikor kikerül az iskolából az ember, bekerül a tanításnak a kellős közepére, ott szerzi meg azt a tapasztalatot, amire szüksége van az élete folyamán.
5: Teljesen egyetértek, sőt, ezt csak überelni tudom azzal, hogy én magam nagyon jó eredménnyel végeztem el a főiskolát, tehát ilyen dicséretes diplomát kaptam, ugyanakkor ez ebben magában foglalja, hogy metodika, didaktika, tehát mindenből megtanultam mindent, és mindent tudtam, és mindent magamba szívtam, amit lehetett, ugye tudásilag az agyammal. Nálunk is volt ez, tehát gyakorlati tanításra, ami a mostani Margit körút, akkor Mártirok útjai zeneiskolában jártunk, és az én időmben bizony én az a generáció voltam, aki Tőke Mariannak a didaktikája és metodikája alapján tanultam, tehát ő foglalkozott velünk, mint leendő tanárokkal, ami egy hatalmas nagy dolog
4: így
5: volt.
4: Van,
5: tehát az ő neve a mai napig egy fogalom.
4: Legenda.
5: Tehát valóban azt elmondhatom, hogyha bárhol az kiderül, mondjuk néhány iskolában megfordultam már, mint tanár életemben, ha a Tőke Marian neve fölmerül azzal kapcsolatban, mondjuk, hogy én tanár vagyok, annál nagyobb pozitívum nem hangozhat el. Uh-huh. Ez valóban kiváló tanár volt, és mind a didaktikai, mind a metodikai leírásai, a személyes tanácsai, amiket nekünk adott, azok a mai napig is elkísérnek. Ugyanakkor úgy érzem, hogy az, amit a gyakorlati tanítás címén csináltunk, volt, mert nem mondom, tehát azt hiszem, hogy 2 éven keresztül is jártunk oda, úgymond hospitálni, jegyzetelgettünk az órákon, és hallgattuk egyébként. Én a gyakorlati tanítást azt Besterikánál végeztem, ő meg a másik óriási név.
4: Így van.
5: Tehát csodálatos tanár volt. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy mivel ők fantasztikus tanárok voltak, ők úgy megválogatták a növendékeiket, hogy abból egy olyan kezdő, aki utána elkerült mondjuk egy bármilyen alapfokú iskolába, abból most így kimondom, abból, amit ott láttam, én abból hasznosítani semmit nem tudtam. Uh-huh. Vagy minimális százalékot néhány tehetséges gyereknél.
4: Igen, mert a való élet nem erről szól.
5: Abszolút nem. A másik pedig az, hogy azt is hihetetlen hiányosságnak éreztem az én tudásomban és képzettségemben, hogy gyerekkel, növendékkel közvetlenül nem igen kapcsolódtam. Tehát nem tudnám megmondani neked, hogy hány alkalom volt, hogy az órán én ott valamibe belevonódtam, de akkor is ott volt egy tanár, aki azt az órát elirányította nagyszerűen egyébként. De semmiféle olyan feladatot nem kaptam, hogy na most akkor ez föl volt adva, most ehhez te szólsz hozzá, és te adod föl tovább, és te csinálod ezt meg azt, ilyen nem volt. Gyakorlatilag nem volt, és a mai napig emlékszem, amikor mentem a diplomatanításomra, hogy oda szabályos ilyen gyomorgörcsel mentem, annyira féltem attól a megmérettetéstől, hogy lényegében, ha nem is életemben először, de lehet, hogy harmadszor fogok valakinek egy zongoraórát tartani, mégpedig plénum előtt. És egy olyan plénum előtt, ahol én már elméletből, meg mindenből, meg akár zongorázból is levizsgáztam már kiválóan, és most én itt meg fogok szégyenülni. Uh-huh. Tehát ez egy negatív élményem, ami évekig elkísért, és abban is egy kicsit szerepet játszott, hogy amikor időnként kerestem volna állást, azért úgy mindig nagyon hamar belenyugodtam, hogyha nem találtam. Tehát igazából ezt a 2 évet tanítottam, és akkor utána, mivel az életem is másképp alakult, a legközelebbi ilyen, hogy én elmentem tanítani, azt hiszem, az 15 év múlva volt. Tehát egy ilyen 15 év ebből kiesett.
4: Viszont a tanítás után ebben az időszakban elkezdtél zongorázni intenzívebben.
5: Igen, egy más műfajban elkezdtem zongorázni, ami nekem rettenetesen jót tett. Uh-huh. Az a szabadság, amit megtapasztaltam, az, hogy olyan dolgokat játszhattam, amiket addig nem, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor én onnantól csak az örök zöldeket játszottam, mert bizony komoly zenét is elkezdtem játszani, és nagyon jót tett a technikámnak, borzasztó jót tett a hangszerhez való hozzáállásomnak, hogy nem kellett elvárásoknak megfelelnem. Tehát a konzis időszakomat azt végig annak éltem meg, hogy én zongoráznék valahogy, de avval sok probléma van, mert máshogy kéne. És hogyha az emberehez így áll hozzá, tehát hogyha nincs meg önmagában az a önmegvalósító biztonsága, amivel ő úgy érzi, hogy ez így jó. Na most a konzis képzés annak idején ebből semmit nem támogatott. Tehát az, ami jött volna föl, hogy ezt így kell zeneileg, úgy kell zeneileg, nem gondolom én, hogy én jobban tudtam, mint a tanár, tehát erről nincsen szó, csak azért van annak is egy határa, hogy a stílusbeli dolgok után azért végül is minden, még a profi zongoristák és a legnagyobb művészek is mindegyik minden darabot szinte teljesen másképp játszik. Azon belül, hogy esetleg egy profi szinten. És azért akkor voltak olyan elvárások, amiket csak úgy lehetett. Tehát akkor ez egy ilyen, akár csak a... Tehát, hogy nem véletlen, hogy az a politikai rendszer is akkor mindenfélét tiltott, tehát mindenféle zenei áramlatokat, művészeti áramlatokat, tehát, hogy beszűkítette az embernek a információit, és ezáltal a képességeit, készségeit is. Tehát a zongorázásomat így éltem meg, és akkor utána ez egy felszabadulás volt.
4: Nem késő már 20 évesen belekezdeni egy picit a bárzongorázásba, vagy a
5: táncene zongorázásba? Én is ezt hittem. Azt gondolom, hogy késő. Akkor nem késő, ha úgy, mint valaki én egész életében ezt hallgatta.
4: Aha.
5: Tehát én otthon annyit hallgattam anyukámat, neki anyukám és a húga is zongorista volt, tehát hogy nem volt olyan örökzöld, nem volt olyan szám, amit én ne ismertem volna. És a stílusbeli dolgok is a fülembe voltak, ezért nem okozott nehézséget.
4: Aha.
5: De egyébként, ha valakinek nincs meg ez a támogatás, vagy ez nem is támogatás volt, mert nem csináltak ők semmit, csak magukat adták.
4: Hát ez a családi háttér, tehát abszolút. Hogy te ezzel rendelkeztél.
5: Igen, igen. Azt gondolom, hogy egyébként pedig tényleg késő. Egyébként késő, de ez a másfajta zongorázás azért bennem volt, csak nekem ez akkor nem volt megengedve.
4: Tehát nyilván, hogyha ezt korábban kezded, mondjuk konzis éveid alatt, akkor azt nyilván nem nézték volna jó szemmel, mert azért erről hallottunk már történeteket, hogy esetleg a Bartók konziban mondjuk felcsendült egy-két könnyedebb műfaj, és hát esetleg jöttek a tanárok, hát vagy az igazgató, és
5: akkor... Nem esetleg, elmondom, hogy zajlott. Szünet volt, kicsengettek, aki tudott, kiment, aki akart, benn maradt, de abban a pillanatban valaki odaült a zongorához. Ez több, mire nem én voltam, mert én akkor semmiféle ilyen stílust, nekem otthon ezt akkor meg se engedték volna egyébként. De azonnal fölcsendült, mondjuk, akkor volt például nagyon nagy szám, mondjuk egy LGT angyal arcú lány.
4: Aha.
5: Tudom, ez akkor volt, mikor én konzis voltam, tehát nagyon nagy LGT őrület volt, én is imádtam, és olyan akkord menet volt benne, hogy én azt úgy szerettem volna megtalálni a zongorán, de valahogy mindig annyi mindent kellett gyakorolni, és amikor az ember gyakorol, az egy teljesen más dolog, mint hogyha valamit eljátszik, amit ő ismer. Tehát, hogy végül is kialakult az, hogy én most már tudok gyakorolni, és ha kell, de viszont azt is meg tudom csinálni, hogy örömből zongorázok, és igazából ezt a konziba nekem nem sikerült megközelítenem ezt az állapotot, tehát nekem utána kellett hozzá az, hogy más dolgokat zongorázok. Egyébként lehet, hogyha én bátrabb vagyok, és elkezdem játszani az én zenéimet, ami nekem tetszik, csak én nagyon meg akartam felelni.
4: És ha szünetben ilyet játszottál volna, akkor mit szóltak volna?
5: Hát ennek mindig az volt a vége, hogy azonnal bejött egy tanár, és abba kellett hagyni. Tehát nem lehetett a konziba ilyesmit zongorázni. Tehát, tehát ezért volt az, hogy ahogy kimentek a teremből, abban a pillanatban odapattant valakit, és szinte soha nem komoly zene. Szóval éppen azért, mert abból éppen volt elég. Tilos volt. Tehát ez most szinte hihetetlen. Igen. Tilos volt. Ugyanúgy tilos volt, mint hogy ha a szemünket véletlenül kifestettük, akkor kiküldtek és lemosatták. Uh-huh. Ez is tilos volt, meg LGT-t zongorázni is tilos uh-huh. volt.
4: Pedig hát ugyanolyan zene, tehát azért hozzátartozik ez is, sőt, akár tanulhat is az ember belőle, hiszen az a fajta szabadság...
5: Maximálisan.
4: Ugye? Tehát ami a más műfajokból esetleg átültethető lenne mondjuk a klasszikus zenébe.
5: Egyáltalán nem, az ember, ha egy ilyet leül játszani, nem is az a testtartása. Tehát teljesen más hozzáállással kezd bele, nem azt gondolja, hogy gyakorol, hanem mondjuk egy ilyen angyalarculán kikeresgeti azokat az akkordokat, amik egy idő után életre kelnek egyszerűen. Uh-huh. Tehát, de ez egy ilyen belső szabadságból adódik, tehát ehhez tökéletesen félret kell tenni a kottát. Tehát én azért sokáig voltam ezzel zavarban, és akkor egy idő után azt gondoltam, hogy ennek az a megoldása, hogy most egy ideig kottából nem zongorázok, és ez így lett. Uh-huh. Ennek aztán lett egy olyan eredménye, hogy én az örökzöldeket sem kottából zongoráztam, illetve hát én tudtam őket, meg az akkordokat is, amivel kísértem. De bizony eljutottam odáig is, hogy akkor az úgynevezett vendéglátózás, nem tudok rá szebb szót, azért az úgy működött sokszor, hogy mondjuk 4-kor oda mentél, és 10-ig zongoráztál ilyen 10 perces szünetekkel, tehát ilyen 5-6 órákat kellett zongorázni naponta. Az nem semmi volt.
4: Hát ez fizikailag is megterhelő.
5: Volt, és milyen érdekes, hogy soha többet nem volt problémám a kezemmel.
4: Nyilván egészen más műfaj, sokkal felszabadultabb, és nincs meg az a fajta kötöttsége. Tehát gondolom, akkor ez is mind hozzájárult, hogy...
5: Nincs meg minden hangnál az elvárás ahhoz, hogy az hogy kell. És ettől egyszer csak feléled benned valaki, aki egy teljesen más egyéniség. És mondjuk képes megérezni mondjuk egy számnak a karakterét, vagy görsvint, vagy akármit. Tehát most az angyalarculány azért jutott eszembe, mert fantasztikus akkord menet van benne, ami szerintem világszínvonalú azóta is, tehát nem mondom, hogy világsláger, mert nem slágerzene, de szerintem örökérvényű az akkordok. És visszatérve arra, hogy annyit zongoráztam így több évet vendéglátóban, persze nem rengeteget, de ahhoz annyit zongoráztam, hogy teljesen kotta nélkül játszottam ilyen 5-6 órákon keresztül. Uh-huh. És ez nagyon nagy könnyedséget adott, mert azért, mikor az ember számokat játszik, és tudom, hogy ameddig kellett a kotta, addig állandó kotta keresés volt, kotta cipelés volt, kotta írás volt, azért ezek is évekig eltartottak kis szünetekkel. De utána az a fajta szabadság a zenében, az viszont valami teljesen mást adott. De megmondom őszintén, hogy akkor is még mindig rettenetesen örültem neki, hogy én ugyanúgy tudok Bachot is és Beethovent játszani, uh-huh. tehát azt ez nem überelte, csak mellé rakott egy olyat, amit hogyha nem próbálok meg, akkor egy nagyon fontos, nekem egy nagyon fontos részem nem vált volna ismerté magam előtt sem. Uh-huh. Tehát valójában ott ismertem meg önmagamnak a zenei belső igényeit, lehetőségeit. Sokkal inkább, mint abból, amikor föladták nekem a darabot, és lehet, hogy profi szinten megtanították.
4: És gondolom a színpadi rutin is hozzájárult nagy mértékben ahhoz, hogy ki tudtál bontakozni, hiszen ami konzis az ember, vagy akár főiskolás, akkor nem feltétlenül van meg az a lehetősége, hogy rendszeresen játszon színpadon, vagy közönségnek Igen. maradjunk ennyiben.
5: Igen, nem beszélve arról, hogy azért ezek a zenék, hogyha szabadon játszol, az mindenképpen egy abból is más, hogy nem kell félned attól, hogy mondjuk itt ezt elfelejted. Tehát azért valljuk be, mondjuk eljátszol egy patetik szonátát több mint fél óra, és akkor mondjuk még csak egy darabot játszottál, ha művészként fellépsz. Olyan mennyiségű zenét kell tudni, hogy egy művésznek, hogy komolyan ott lehet a félsz, hogy most valamit elrontok, és akár nem tudok, tehát a legnagyobb művészekkel is előfordult már.
4: Így van.
5: Valljuk be őszintén, tehát hogy még a profizmus csúcsán is előfordulhat ilyen, mert emberek vagyunk. de hogyha az ember ezt a lezserebb hozzáállást megtanulja, ami nem lezser hozzáállás, hanem csak az, hogy bizonyos dolgokat le lehet játszani másképp is, akkor azokon a dolgokon is túllendül esetleg. Aztán a másik, hogy rettentő jót tett ez annak, hogy aztán később nagyon-nagyon sokat voltam kísérő. Tehát a kíséretben levő dolgokat, ahol nagyon sokszor nem tudnak kottát se adni, akár a zeneiskolában, tehát ebbe is elég sokszor belekeveredtem, hogyha kottát kértem volna, nem lett volna.
4: Tehát ez a korrepetítori munkának
5: igen, a lényege. Igen, ott is nagyon sokat számított az, hogy

0: kezdeti tanári tapasztalatairól, és a következő adásunkban pedig mesél nekünk a spiritualitásról és a zene és az asztrológia kapcsolatáról is. Tartsanak velünk jövő hét hétfőn is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését

Szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Garém Music.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta a Kármán András pénzügyminiszter hétfőn, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi Ecofin ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárca vezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamat stopot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak. A magyar felnőtt lakosság 81%-a rendelkezik megtakarítással, a megtakarító 93%-a pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni, derül ki az MBH befektetési bank reprezentatív kutatásából. A megtakarítói attitűd továbbra is dominál, de egyre több jel utal arra, hogy erősödik a befektetői szemlélet is. A tavalyi évhez képest 13-ról 19%-ra nőtt azok aránya, akik szerint már kisebb összeget, akár havi 10 000 forintnál kevesebbet is érdemes rendszeresen befektetni. A felmérés alapján a válaszadók harmada 34%-a rendelkezik valamilyen alapvető megtakarítási termékkel, mint például bankbetéttel vagy folyószámlán lekötve. Jelentősen nőtt az autókra kötött kötelező felelősségbiztosítások száma. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több szerződést kötöttek az autósok éves szinten. Közben az átlagdíja 9%-kal közel 49 000 forintra mérséklődtek. A legtöbb kötelezőt egyébként Volkswagen, Opel és Ford márkájú autókra kötötték az idei első fél évben. A kaszkó biztosítások száma is nőtt 16%-kal, az átlagdíj pedig alig változott a tavalyi 168 000-es átlaghoz képest, idén meghaladta a 170 000 forintot. Bejelentette a lemondását Keir Starmer brit miniszterelnök. A távozó miniszterelnök arról beszélt, hogy tudomásul vette és elfogadta pártársai véleményét, miszerint új vezetőre van szüksége a brit munkáspártnak és az Egyesült Királyságnak. Starmer hétfő reggel harmadik Károly brit királlyal is közölte döntését, mielőtt a nyilvánosság elé állt. A lemondó miniszterelnök kijelentette, hogy élete legbüszkébb pillanata volt, amikor a 2024-es választási győzelmet követően megérkezett a Downing Streetre. A miniszterelnök lemondás követelő hangok azt követően hágtak a csúcsra, hogy csütörtökön egy időközi választás után Andy Burnham, Manchester népszerű munkáspárti polgármestere képviselői helyet nyert a brit parlamentben, ezzel pedig elhárult az akadály azelőtt, hogy hivatalosan is bejelentkezhessen a miniszterelnöki pozícióért.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Di. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 11-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Rácz Bordás Laura zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk az életéről, tanári tapasztalatairól és a spiritualitásról. Tartsanak velünk ma este is!
4: Mi a helyzet az improvizációval?
3: tehát akár a jazzben, hiszen ez ott nagyon-nagyon jelentős szerepet játszik, és természetesen a tánczenében is, tehát a bárzongorázásnál is azért ez szintén jelen van. A klasszikus zenénél viszont ez teljes mértékben kiszorult manapság. Ez még Bach idejében azért ez nagyon intenzíven benne volt a klasszikus zenében is, volt, az improvizáció.
4: Igen, és sajnálatra méltó, hogy ez kiment. Ugyanakkor a komoly zenei oldallal kezdeném, hogy most a Szabolcsi Bence Zeneiskolában tanítok, ahol van egy nagyon jó kezdeményezés, ami nem is feltétlen az iskolától, hanem van egy nagyszerű kolléganőm, aki valamiféle olyan szakot végzett valahol így pluszban el, sokkal a diplomája után, ami konkrét improvizáció. Tehát ott nálunk az iskolában mondjuk negyedik után, aki például szolfés helyett lehet menni, improvizációt tanulni nála.
3: Egyszerű. Hát ha jól tudom, Pécsen van egy ilyen képzés, például a Király Csaba indított régebben ilyenet,
4: nyilván ez
3: egyébként orgonista, de...
4: A kolléganőm, valószínűleg őt dr. Hunyadi Zsuzsannának hívják, és ő kottát is írt, kottát is adott ki ebben a témában, és most megkaptam tőle a kottákat, és most szent elhatározásom, hogy az zongora óráimat ezzel fogom változatosabbá tenni. Ez a kotta egyébként egészen kicsiknek is való, és egészen pici kis gyakorlatok is vannak benne, ami akár a teljesen kezdők oktatásába is belekerülhet.
3: Sokkal élményszerűbb lehet így egyébként a zongora oktatás.
4: Mindenképpen.
3: Hiszen nincs meg az a fajta kötöttség, az a bezártság, amit a kotta jelent.
4: Igen, a kezdő gyerekeknek mindenképpen erre lenne szükségük, ezt én is látom. Ugyanakkor mégiscsak azt mondom, hogy bele kellene ezt tenni, de így a fölülről irányított alapfokú zenetanításba az idő nagy része arra kell, hogy a kottát megtanuljuk,
3: igen,
4: a két kezünket megtanuljuk használni, a függetlenítéseket megtanuljuk, tehát, hogy annyi feladat van, amiben könnyen elveszik ez a dolog. Tehát nem egyszerű.
3: Visszatértél később a tanításhoz egy néhány év kihagyás után, és akkor, ha jól tudom, a Rajkóban kezdtél, ahol egyébként mi találkoztunk is.
4: Igen. És te az én tulajdonképpen az én közvetlen zenei felettesem, irányítom voltál, és nagyon szép évek voltak azok. Megmondom őszintén, amikor a Rajkóba kerültem, akkor még nagyon kevés tanítási gyakorlatom volt. Tehát ott történt egy olyan, hogy 2008-ban megnyílt Szőrligeten egy tagozat, ahova én kerültem letanítani, és ott tényleg mély vízbe belettem dobva. Hát magam által is, mert én vállaltam el. Tudnilik, ott 24 teljesen kezdő gyerek volt, amikor én oda mentem, tehát ez akkor indult. Na most 24 gyereket tanítani, úgyhogy semmit nem tud. Ők közöttük olyan is volt, aki akkor lett iskolás. Tehát azokat is fölvették ott, hogy legyen több. Nyilván, hogy elindul. Azt az iskolát ott majdnem bezárták, és mindenképpen ott Szőrligeten kellett valamit az iskolába kitalálni, hogy az emberek beírassák oda a gyerekeiket. És akkor a tánc tagozat és a zene tagozat a zongorával lementünk oda tanítani.
3: És akkor tulajdonképpen ez volt a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumnak, illetve az alapfokú oktatásnak a kihelyezett tagozata.
4: A kihelyezett tagozat a Szőrligeten pontosan, és akkor tényleg 24 gyereket kezdtem el tanítani. Kegyetlen nehéz volt. Kegyetlen. Igazából, hogy mi a tanítás, én azt akkor tanultam meg azokkal a gyerekekkel. Tehát akkor ott ugye hetente ötször mentem, és minden nap tanítottam legalább 5 órát, és mindenkinek ugyanazon a szinten, tehát ebben semmiféle könnyebbség nem volt. Kegyetlen 1-2 év volt, és nagyon emlékszem rá, van egy ilyen emlékem, amikor lejöttél a vizsgára, és tél volt, és tükörjégen jöttél, de akkor is lejöttél, hogy meghallgasd a növendékeket, meg hogy jelen legyél az iskola, igen, részéről. Emlékszel erre?
3: Igen.
4: Ez az időszak volt. Arra nem emlékszem, hogy ez a kezdő osztályon volt, vagy ők a kezdők voltak, de hogy ők már tanultak 1-2 évet, mire te jöttél, vagy a
3: már tanultak.
4: Talán nem a legelején jöttél, talán az jobb is. Tehát ott aztán mindent megtanultam arról, hogy hogyan legyek túl azokon a anomáliákon, ami tulajdonképpen csak a kezdőkkel van, mert aztán azt az ember elhagyja, és megszokja a gyerek is őt, meg ő is a gyereket, meg a gyerek is egyre nagyobb és okosabb lesz, de ott ilyen egészen pici elsősök is voltak. Uh-huh. Ugye, akik még igazából előkészítősök sem, írni, olvasni sem tudtak. És ilyen gyerekeket addig mondanom sem kell, hogy a főiskolai képzés az abszolút azokra a gyerekekre szólt, akik mondjuk elsősök. Tehát az, hogy egy előkészítőben mit kell tanítani, fogalmam nem volt róla, hogyha az elsős anyag elé megyünk, akkor mit csinálunk. Tehát erre még csak, hogy úgy mondjam, csúnyán ki sem voltam képezve.
3: Uh-huh. Én emlékszem, amikor végeztem a Zeneakadémián és elkezdtem tanítani a Rajkóban, tényleg én is akkor szereztem meg tulajdonképpen a tapasztalatokat a tanítással kapcsolatban, és olyan dolgok világosodtak akkor meg számomra, hogy például ami egészen természetes volt, hogy mondjuk egy hangpárt hogyan kell megformálni, tehát két hangot. Hiszen ebben nőttem föl, ez már tulajdonképpen a lényemmé vált, de ezt át kellett adni, ezt a tudást egy kisgyereknek, egy teljesen kezdőnek.
4: Igen.
3: És az nagyon-nagyon nehéz feladat. Legalábbis eleinte nyilván, amikor még az emberek nincs tapasztalata.
4: Igen.
3: De viszont ebből én nagyon sokat tanultam, én mindig azt éreztem.
4: Én is abból tanultam a legtöbbet egyébként, ami akkor a legszörnyebb volt, hogy ennyire sok gyerek, és mind egy alacsony szinten, mert annyiszor kellett ugyanazokat a dolgokat elővennem, és elmondani, és elmagyarázni türelemmel, hogyha még az alatt se szereztem volna rutint, hát akkor az nagy baj lett volna nekem.
3: Igen.
4: Tehát az lehetetlen volt. Tehát az ott egy olyan műhely munka volt, és egy olyan fajta tevékenység, amiben az ember teljesen átalakult, és tényleg ott kialakult egy ilyen valamilyen határozott tanári hozzáállásom arról, hogy mondjuk a következő évben akkor belük hogy kezdem. Tehát akkor már tudtam, hogy honnan kell elmozdulni, hová, hogyha egy kicsit ügyesebben akarok velük, bár igazi gond nem volt, tehát ők már fél évkor is zongoráztak a fél évi vizsgán, némelyikük még két kézzel is, évvégi vizsgán is elég szépen teljesítettek, de hát ez akkor még nagyon nagy nehézségek árán sikerült, aztán minden évben egy kicsit könnyebb lett, és azért lettek nagyobb gyerekek. Tehát valljuk meg őszintén, ha csak kezdőket kéne tanítani, azért bár én bármilyen iskolába kerültem, azért mindig belekeveredtem abba, hogy minden évben volt 3-4 kezdőm.
3: De ez jó is egyébként.
4: Igen.
3: Sőt, én valahogy közel 20 év tapasztalat után én azért már úgy vagyok vele, hogy én örülök, hogyha teljesen kezdők jönnek.
4: Igen, annak is megvan az elője.
3: Abszolút. Igen, tehát hogyha, hiszen velem kezd a diák, akkor én
4: pontosan
3: tudom kialakítani az elejétől kezdve az én elvárásaimat, az én
4: ez is
3: szempontjaimat.
4: Abszolút.
3: Tehát én nagyon szeretem ezt a részét. De hát nyilván ez tapasztalat.
4: Igen.
3: Míg az ember ezt megszerzi, ezt a fajta tudást.
4: Igen, nyilván. Úgyhogy ebbe teljesen egyetértünk.
3: Egy picit beszélgessünk most egy egészen újfajta aspektusáról, nézőpontjáról a zenének, ami eddig valahogy nem merült fel az interjú kapcsán, hiszen eddig olyan zenészekkel, olyan tanárokkal beszélgettem, akik nem voltak feltétlenül spirituális beállítottságúak. Nálad viszont egy igazi különlegesség, hogy te nagyon közel állsz az asztrológiához, illetve az önismereti tréningekhez. Milyen kapcsolata van szerinted a zenének az asztrológiához, és akkor utána majd a tanításra is egy picit rátérünk.
4: Óriási téma ez, amiről igen, most így inkább, mivel ugye itt a téma egy kicsit más, nagyon nem fogunk tudni belemélyülni. Tehát néhány mondatban próbálnám vázolni, hogy mi az összefüggés. Elsősorban az asztrológiát egy picit kitágítanám, hogy inkább kozmikus erők.
3: Aha.
4: Tehát, hogy ha asztrológiáról beszélünk, akkor mindenkinek az ugrik be, amiket a újságokban esetleg olvas, vagy az interneten olvas a kosokról és a bikákról, és az abszolút nem fedi le azokat a magasrendű kozmikus erőket, amiket az égen láthatunk.
3: Tehát ez a horoszkóp,
4: vagy nem
3: beszél,
4: láthatunk.
3: Ez a heti horoszkóp.
4: Hát pontosan, ez igen, valahol, tehát ezt felejtsük is el. Tehát, hogy lényegében, amikor spiritualitásról beszélünk, akkor az asztrológiának nem erről a válfajáról beszélünk, mert az, amikor valakinek mondjuk jó jóslatokat adnak, az egy abszolút egy ilyen materiálisan megfogalmazott olyan dolog, hogy veled ez meg az fog történni. Elsősorban egy embernek már csak azért sem adunk jóslatot, mert azzal, hogyha megfogalmazzuk neki, hogy mi fog vele történni, abban a pillanatban már meg is írtuk a jövőjét. Mi magunk írtuk meg neki, tehát aki ezt teszi, elsősorban, most egy csúnya szót mondok, fekete mágiát gyakorol. Tehát ezt a középkorban úgy hívták, hogy fekete mágia, és ez valóban az. Tehát az égi erők kapcsán mindig csak az kerülhetne szóba, hogy milyen lehetőségeink vannak. Tehát az lenne a legfontosabb, hogy ha én megtudom, hogy hol áll a napom a születési képletemben, akkor azáltal hol tudok ragyogni, hol tudok cselekedni, hol tudok emelni az életemen. Tehát csupa pozitívum minden bolygó, annak ellenére, hogy ugye a Szaturnuszról, a Marsról azt mondják eleve, hogy ez egy rossz bolygó, és kártékony planétának nevezik. Ezek ilyen az asztrológiában megmaradt középkori babonaszerű megfogalmazások, amik ma már kerülendőek, hogyha valaki magas szinten akar asztrológiával foglalkozni. Ezért én megtanultam valóban az asztrológiát a buddhista főiskola égisze alatt, tanultam meg egy 5 éves tanulási folyamat keretében. Viszont ezután már asztrozófiával kezdtem foglalkozni, nem sokkal, ami az asztrológiának a úgynevezett bölcseleti része. Tehát lehet úgy mondani, hogy asztrofilozófia a csillagoknak a tudása, ami túllép a zodiákuson, mert a 12 zodiákus jegy, amit mindannyian ismerünk, az összesen 2500 évvel ezelőtt nem az égre került föl, hanem kiszámoltan ott van a képletben, de az égen nincs nyoma a zodiákusnak, tehát mondjuk úgy, hogy az ember találta ki. Egyébként nagyon jó, hogy fölkerült volna az égre, mert a csillagképek mögötte vannak, tehát a nevüket az ős eredeti csillagképekről kapták. És ezek magasabb rendű üzeneteket közvetítenek, mint maga a zodiákus. Az önismerettel pedig úgy függ össze, mivel említetted, hogy az égképe a születésünk időpillanatában az a horoszkóp, illetve hogyha a csillagképeket is belerajzoljuk, akkor asztroszkópnak nevezzük, az az ég teljes képe. Az összes bolygóállásunk minden üzen valamit. Tehát mindegyik egy tanítást hordoz számunkra, némelyik kicsit konkrétabb, némelyik kicsit elvontabb, de nagyon jól használható arra, hogy megismerjük önmagunkat. Tehát leginkább az önismeret, vagy a beavatódás és a tudás eszköze. Tehát semmiképp sem a jóslásra kell használni. Ugyanakkor foglalkozom emberekkel, egyénileg úgynevezett sorselemzéseket szoktam csinálni, ami azt jelenti, hogy megnézzük, hogy az ő képletében pontosan az ő számára mi mit üzen.
3: És másként éli az ember az életét, hogyha esetleg tisztában van azzal, hogy mondjuk amikor született, akkor milyen bolygóállások voltak, és ezek hogyan hatnak ki az életére?
4: Teljesen másképp éli. Amennyiben ebbe belemélyül, és utána azoknak a bolygóknak az energiája szerint éli az életét. Azoknak a bolygóknak a magas energiáira törekedve. Tehát egy nagyon magas fokú személyiség fejlődés tapasztalható meg. Én inkább úgy fogalmaznám ezt meg, hogy a tudatszint emelkedik ezáltal. Most konkrétan tudatszintekben nem akarok belemenni, de ez a történet arról szól, hogy én kinek születtem meg, és végül kivé válhatok.
3: Ez tulajdonképpen el van rendelve már a születésünk pillanatában, hogy akkor nekünk valójában mi a sorsunk, mi az optimális sorsunk,
4: sok
3: és
4: minden,
3: azt kellene élnünk.
4: Igen, sok minden, mondjuk úgy, hogy sok minden el van rendelve, de semmiképpen sem konkrét cselekvések és történések szintjén. Nyilván, hogy az a fajta karma is létezik, úgymond, amikor például én valakivel most rossz kapcsolatban vagyok, akkor annak valóban lehet az az oka, hogy valamikor ő csak most azt hozza nekem vissza, amilyen én voltam vele. Tehát ez a karmikus jelenségeknek ez az alap megnyilvánulása. Nyilván ez is ott van. Azt gondolom, és az a tapasztalatom a rengeteg képlet alapján meg, amit emberekkel foglalkoztam, hogy ezek a karmikus kötések egy nagyon magas szintig meghaladhatóak az életem belül, és akkor utána jön egy nagyon nagy fejlődés. Jöhet. Jöhet. Tehát ha valaki ezen az úton tovább halad. De attól, hogy mondjuk önmagában csak megismeri a képletét és belenéz, attól semmiképp sem. Tehát az utána az azt jelenti, hogy az szerint élőzés, nem az, hogy a bolygók neki mit mondanak, vagy mit parancsolnak, vagy mit sugároznak felé, hanem hogy megismeri saját azon részeit, és el tudja különíteni, amit az egyes bolygók jelölnek.
3: Te magad mit tanultál ebből a tudásból, amit megszereztél ott a buddhista főiskolán? Hogyan kerültél kapcsolatba végül is az asztrológiával?
4: Hát először az első kérdésre válaszolnék, mert az egy döbbenetes, hogy az életemben a legnagyobb dolgokat, nem annyira azt mondom, hogy az asztrológián keresztül, de a spirituális tudás közvetítette felém. Ebben azért van buddhizmus is, tehát azért én jógáztam évekig, meditálok minden nap, tehát engem a spiritualitás érdekel, és azon belül az asztrológia. De önmagában az asztrológia az mondjuk úgy, hogy feltárja ezeket a dolgokat, de a fejlődéshez ennél több is kell. De az jön belőle, adódik belőle. Viszont az asztrológiának van egy olyan úgymond materiális oldala szinte. Akik abból elemezgetnek, számolgatnak, és megmondják, hogy mi fog történni. Na most az nem vezet sehová. Uh-huh. Ahogy az előbb is mondtam. Én úgy kerültem vele kapcsolatba, hogy egyrészt gyerekkorom óta a spirituális érdeklődésem nagyon erős, csak nagyon sokáig nem volt körülöttem senki, tehát hogy ami már neked is ismeretlen, tehát itt a 90-es évekig ez egy tabu téma volt. Uh-huh. Könyveket nem lehetett olvasni ezekről a tudásokról. Nagyon kevés, nekem nem sikerült olyan emberekkel kapcsolatba kerülnöm. Én nem is tudtam, hogy mi ez, csak éreztem magamba, hogy engem az érdekel, ami a látható dolgok mögött van. Álmaim is voltak, megérzéseim is voltak intuícióim, nem nagyon tudtam bele mit kezdeni. De mindig tudtam, hogy én másképp szeretném látni a világot, és más oldaláról is. Meg inkább a létezésemnek az értelmét kerestem. Tehát az, hogy valóban miért vagyunk itt, és arra már magamtól is eljutottam, hogy ha ennek az egésznek nem az a célja, hogy mi fejlődjünk, és valamiben fejlettebben hagyjuk itt ezt a világot, akkor értelmetlen. Tehát a materializmus az számomra ezért elfogadhatatlan.
3: Mi lettél volna, ha nem zongoraművész, zongoratanár?
4: Hát ez nagyon jó kérdés.
3: Ezt azért is kérdezem, tulajdonképpen visszautalva még a beszélgetésünk elejére, hiszen ott mondtad, hogy azért a családi háttérből adódóan ez tulajdonképpen meghatározta az életedet, hogy neked valamilyen formában zenésznek kell lenned. De azért mégiscsak eljött benned az az időszak az életedben, amikor mással kezdtél el foglalkozni, új utakat kerestél. Igen. Talán ez a fajta önismeret, amit te tanítasz, igen, ez rádöbbentett esetleg a múltadban valamire?
4: Mindenképpen. Tehát én teljesen másképp látom mind azt a múltamat, ami ebben az életemben történt, mind pedig, mint magam, mint lélek. Tehát, hogy te egy ember vagy, de a testeden túl ott van egy lélek, aki lehet, hogy több évszázados lélek már. És most így érkeztél ide, és te most kutatótanár vagy, és zongoraművész. És ez egy szerep. Valljuk be őszintén, ez egy szerep, amit erre az életedre eljátszol. Emögött van valaki, egy egyetemes. És mindannyiunknak időnként előjön az a valaki. Egyébként a meditáció az nem szolgál semmi más, mint hogy abba az állapotba hozni magunkat, ahol a felsőbb énünkkel kapcsolatba kerülünk.
3: Ez segít a zenével való kapcsolatban, vagy esetleg a tanításban? Hogyha van egy ilyen spirituális beállítottsága, gondolkodásmódja az embernek?
4: Avval együtt, hogy nagyszerűen lehet enélkül is tanítani, azt gondolom, hogy a legtöbbet ez segítheti. Például azért, mert ez a fajta gondolkodásmód, amiről most beszélgetünk, maga a spiritualitás, vagy az, hogy egy képletbe belenézni, az emberek sorsáról beszélgetni, egy olyan más oldalát mutatja meg az életnek, és olyan másképpen tekint rá az ember, hogyha ezt a nézőpontot választja, amivel például hatalmas türelem. Tehát olyan türelem fejlődik ki általa. Tehát meglátni azt, hogy a világban nem feltétlenül kívül vannak az okok, hanem tulajdonképpen mindennek az oka én magamban van. De ez nem ilyen önostorozásként egyáltalán, hanem egyszerűen látom a képletemben, hogy ott áll valami, és én azt élem mondjuk sajnos alacsonyabb szinten. Most mondok erre egy példát, hogy az én marsom rajta áll az aszcendensemen. Az aszcendens az a képlet kezdőpontja. Most eleve a mars nem egy igazán nőies bolygó, tehát a határozottság, de a harc is. Mondjuk, hogy a mars alacsony szintjei azok inkább a háborúhoz, marshoz, a konfliktusokhoz közvetőek. Tehát a háborúk mögött mindig mars nyilvánul meg. És hát az egész gyerekkoromat egy ilyen nagyon nagy hangulatingadozásban töltöttem. Tehát, hogy nagyon sokszor voltam ideges, nagyon sokszor voltam ingerült, és amikor eljött az az idő, hogy én már tudtam, hogy most el kell kezdenem konkrétan vagy jógázni, vagy ez nagyjából egy időben volt az asztrológiával, illetve egy ilyen, mondjuk, hogy egy-két éven belül az egyik hozta a másikat. Uh-huh. Akkor maga a meditáció és az, hogy másképpen tekintettem a saját sorsomra és saját magamra, az a marsnak elhoztam magas szintjét, ami egyébként az aszcendensen azt jelenti, hogy a saját energiáimat rendbe rakom. Tehát a mars az elsődlegesen nem harc, hanem emelő energia. Tehát igazából a saját energiáimat azóta tudom rendezni, amióta például megismertem a képletemnek ezt a részét. Na most ez nagyon hamar ment, tehát hogy ez hogy az embernek mivel áll együtt az aszcendense, ez pillanatok kérdése alatt kiderül. Az más kérdés, hogy ezt ilyen szinten megérteni, még csak most értem meg. Én magam is, és történt velem egy hatalmas változás. De ennek a nagy része, ez nem külvilágbeli változás. Tehát valóban mindig akaratos voltam nagyon, de most már tudom azt, hogy mi a különbség a között, hogy akarok, vagy pedig, hogy körülnézek, és megnézem, hogy mi van körülöttem, meg tudom azt, hogy mivel van éppen dolgom. Tehát akarni önmagában az sokkal többször vezet csalódáshoz. Tehát ehhez hozzáadódott egy nagyon nagy tudatosság.
3: Tehát az önismereti tréningeknek, amit egyébként tartasz, valójában ez a lényege, hogy megismerje az ember saját magát.
4: Ez az alap.
3: És ezzel fejlődjön, ezzel tudja kezelni a saját vívódásait, belső energiáit.
4: Pontosan, igen.
3: És egy idő
4: után, ha csinálod, akkor magától működő folyamat, tehát ha belemélyedsz ebbe, akkor magától jön a következő lépés. Tehát találkozol a következő emberrel, aki a képletedből mond neked valamit, vagy mondjuk azt mondja, hogy te ne a képletekkel foglalkozzál, hanem hoz egy kártyát, például egy tarókártyát, ahol képileg látod megfogalmazva azt a bolygót.
3: Milyen kapcsolata van a tarókártyának az asztrológiával?
4: Ugyanazokat az analógiákat mutatja, csak tulajdonképpen egy más szinten. De például...
3: Egyszerűbb?
4: Nagyon hasznos olyan szempontból, hogy a képlet egy ilyen kiszámolós dolog, tehát, hogy megmutatom egy embernek, hogy ez a te képleted. Jó, olyan szép, horoszkóp, asztroszkóp színez, de nincs vele mit kezdeni.
3: Viszont azt értelmezni kell még nyilván.
4: Hát igen, tehát ezzel én őt elemzem, de akkor nem részese a dolognak. Uh-huh, nem, uh-huh. Nem válik részesévé. És hogyha kihúz rá egy tarókártyát, és mondjuk van egy problémája, és azzal jött, azon rajta lesz a megoldás, és a képből ezerszer jobban átérzi azt, hogy most az a bolygó mit üzen. Tehát az én szavaim is csak szavak, amit a képletből közvetítek, azt csak el tudom mondani. Tehát segítség lehet minden.
3: nagyon intenzíven foglalkozol számisztikával is, és egy könyvet is publikáltál ezzel kapcsolatban korábban.
4: Igen, társszerzője voltam ennek a könyvnek. Ez a könyv a számisztika alapjaira szól. Tehát teljesen őszintén megmondom, hogy én egy másik könyvet szerettem volna megírni, ahol a számokat hozzákötöm az asztrológiában levő képletnek a részeivel. Uh-huh. Mindenképpen próbáltam ezt mindenképpen elérni, de nem lehetett. Tehát az a kiadó, aki ezt akarta, az bizonyos dolgokat kihúzott belőle, tehát alapszintű számmisztika könyv, amiből jól meg lehet érteni a számok jelentését, de egy igazi mély tanítást, amilyet én a horoszkóppal szeretnék összevetni, az nincs benne.
3: Uh-huh. De egyébként akkor megvan az összefüggés az asztrológia, a zodiákusok és természetesen a számmisztika között, hiszen a számmisztika is valójában arra épül, hogy az embernek van egy születési időpontja, pontosan. És akkor abból kiszámolnak.
4: Igen.
3: Valamit.
4: Igen, igen. Tökéletesen így van, ahogy mondod, sőt, hát konkrétan a számok 1-től 9-ig, sőt, hát lehet mondani, a nullát is beleszámítjuk, az első 10 szám, úgy, ha a nullát is beleszámítjuk, az a 10 bolygó, 7 ős bolygó, és 3 transzcendens bolygó van, tehát a képletben 10 bolygó van, uh-huh. és az nullával együtt a 10 számnak felel meg.
3: És akkor mondjuk egy négyes mondjuk mit jelent?
4: Hát a négyes az egy olyan szám, ami a biztonsággal van kapcsolatban. Uh-huh. Általában úgy szokták jellemezni, hogy biztonságot, stabilitást jelent, akkor, hogyha valakinek van négyese, akkor ahol az van, ott van az ő biztonsága, stabilitása. Egyébként a numerológiában így is nevezik, létezik egy ugyanolyan nem ugyanolyan számképlet, mint a horoszkóp, amiben 9 kockában helyezzük el a számokat, és ott is bizonyos helyekre kerülnek számok, a te születésed számai, és ott is, mint a horoszkópban, a házakban valamit megtestesítenek.
3: Uh-huh. Tehát, és akkor ez mutatja valójában az adott számének a személyiségét.
4: Azt is mutatja, tehát akár egy horoszkóp, akár egy ilyen numerológiai úgynevezett számképlet több dimenziós dolog, több szinten jelent dolgokat. Uh-huh. A horoszkópban is a házaknak ezernyi jelentése van, ezért van az, hogy például elmegy valaki egy asztrológushoz, mond neki valamit, elmegy egy másikhoz, a másik is mást mond neki. Mert egyrészt intuíció is kell hozzá, másrészt pedig egy Szaturnusz egy bizonyos házban nem mindig egyfajta, mindenképp egy feladatot hoz, vagy problémát, de egész problémák sorát sorolhatom föl, ha mondjuk a 7. házban áll. Tehát, hogy 15-20 dolgot föl lehet sorolni, azzal az zodiákussal kombinálva, hogy mi mindent hozhat.
3: Az asztrológia, illetve az ezzel kapcsolatos kérdéskör mennyire tudományos alapukon nyugszik?
4: Én azt gondolom, hogy a mai eszünkkel, amit a tudományos alaphoz kötünk, azzal nem nyugszik tudományos alapon. De hogyha megnézzük azt, hogy a tudomány mennyi mindent állít, most csak például nézzük a betegségeket, meg a gyógyszereket, például, hogy hányszor felírnak az embernek olyan gyógyszert, ami ismerőseimnek fönn van a vérnyomása, és mondjuk már 10. gyógyszert írják föl neki. Mindent csinál a vérnyomása, csak le nem megy tőle, sőt, mi több, még följebb is megy. És ez teljesen természetes folyamat annak, ahogy egy gyógyszert neked fölírnak. Tehát addig keresik a gyógyszert, míg majd az egyik leviszi. Tehát, hogy nem ledegradálni akarom a tudományt. A tudomány kiszámolható materiális ilyen szempontból. Tehát értem a kérdést, viszont ehhez azt kell tudni, hogy kb. 16., majdnem 17. századig a csillagászat és az úgynevezett asztrológia ugyanaz volt. Tehát ez kéz a kézben járt, és valamikor valakik a csillagászattal valami mást akartak kezdeni, amivel egyébként az se baj, mert arra a csillagászatra is szüksége van. És onnantól valóban az asztrológia egy kicsit mostoha gyerek lett, olyan szempontból, hogy többen belevittek olyan mágikus dolgokat, használták olyan mágikus dolgokra, amikre nem kellett volna. Uh-huh. És ez a probléma, hogy ezek az asztrológiában benne maradtak, és a mai napig ezt a számomra szent tudományt nagyon sokak számára lealacsonyítják. És sok mindennel én nem tudok vitázni sem. Tehát, hogy valóban az asztrológiának vannak rendkívüli módon megkérdőjelezhető részei. Például alapvetőleg a jóslás. Tehát onnantól, hogy jóslásra használjuk, már nem. Tehát az ősidőkben a csillagképeket például elsősorban tájékozódásra használták, mert azáltal tudtak tájékozódni, egymáshoz közelíteni. Azon felül pedig az életükben, főleg, tehát a régi korokban nem volt ez az úgynevezett személyes asztrológia, hanem csak olyan volt, hogy csoportoknak, nemzeteknek, közösségeknek, amit ma mundán asztrológiának nevezünk, amikor arról van szó, hogy egy országnak is van egy képlete. És akkor, hogy ott mik játszódnak le. Csak olyan volt. Tehát először csak egy közösség tekintetében nézték meg, hogyha a nap éppen a napúton valamelyik zódiákus vagy valamelyik csillagképpel kapcsolódott, hogy például aratás vagy vetés, tehát mezőgazdaság, tehát az akkori régi embereknek az életét a naptár is így alakult ki ennek alapján. Tehát vannak olyan régi naptár ábrázolások, ahol én néhány múzeumban elmentem meg, ahol ilyet lehetett látni, még le is fényképeztem, de nincs sok, ahol a naptár a hónapok képeivel, a vetéssel, aratással, ott van alatta az zodiákus is, a naptárral együtt. Tehát valamikor régen a naptári fogalomhoz kapcsolódott. Tehát, hogy a kosban kell a természet, és akkor ott vetünk, az egy volt. Fölnéztek a cégre, és akkor az egy volt. Ez egy úgynevezett analógiás gondolkodás, ami aztán sorszerű eseményekre egyéni képleteket állítottak föl. Tehát tudom, Mátyás király idejében, Mátyás király udvarában egy borzasztó fejlett, akkor fejlett asztrológiai tevékenység folyt. Tehát volt egy asztrológus például, ő úgy került Mátyás udvarába, hogy Mátyásnak valami nagyon nagy betegsége volt, és ő a képlete alapján, és az ő akkori, nyilván, hogy valamilyen gyógyító képessége alapján meggyógyította Mátyás királyt. Tehát az a baja az teljesen elmúlt, és akkor udvari asztrológusává tette. Tehát nagyon sokat ért ez a tudás régen, arról már nem is beszélek, hogy az eredeti asztrológia nagyon sokáig az egyház részét is képezte, az egyházi tanítások részét. Tehát az igazi első asztrológusok már ezen a 16. századi szakításon túl, azok papok voltak. Csak aztán a Nietzsche-i zsinat idején akkor minden ilyen tanítást mesterségesen kivettek az egyházi tanokból. Egy könyvtár leégett akkor, nem véletlenül, amellyel a legfejlettebb ókori asztrológiai munka gyakorlatilag, és ez egy hatalmas könyvtár volt kódexekben, semmissé vált. Tehát akkor valamilyen módon az érdekehez fűződött, hogy az ősi asztrológiai tudás kimenjen, és az emberek csak a mágiát tudják gyakorolni.
3: Visszatérve egy picit a zenére, én azt gondolom, hogy a zenészeknek, főleg akár a zeneszerzőknek, valahogy valamiféle kapcsolata van a spirituális térrel, hiszen enélkül valahogy az alkotói folyamat az nem lesz olyan, amilyennek lennie kell. Te is tapasztalod ezt, hogy ez egy egészen másfajta energiákat közvetít ilyenkor?

0: nekem a legnagyobb problémám, és szerintem az, az alapja ennek, hogy a világ teljesen energiazavarossá és energiahiányossá vált, és az emberek iszonyúan fáradtak és le vannak strapálva, a gyerekek meg még jobban. Tehát ahogy energiaválságok is vannak a világban, ez az energiaválság kozmikusan ez együtt jár azzal, hogy a mi energiánk is teljes válságban van, természetesen tehetünk róla. Tehát az, hogy minden ember annyit dolgozik, hogy valami fantasztikus, és mégis sokszor az érezhető, hogy még a nagyon jól kereső emberek is vagy nem elég, vagy nem jó, de még több kell. Uh-huh. Ez már végül is az emberek hibája. Nem tanultunk meg feltöltek, tehát nem tudjuk, hogy milyen, tehát azt hiszük, hogy lefekszünk este aludni, és akkor reggel fölkelünk, és megint büntelenül hurcolhatjuk magunkkal az egész napos munkát, pláne egy gyerek. Tehát most nem is a felnőttekről beszélek, csak a felnőttekből ered ez. Tehát nekem az a legnagyobb problémám, hogyha még van egy olyan növendékem, aki akar és csinálja, mire hozzám kerül zongora órára, addigra én szinte alig tudok vele mit kezdeni, mert olyan fáradt. Sokszor nem is úgy jön ő, hogy fáradt, tehát a gyerekek teljesen hozzá vannak szokva, hogy energiát veszítenek, és úgy jön zongora órára, mintha nem lenne semmi, holott látom rajta, hogy leül, és attól mocorog, és attól nem tud figyelni arra, hogy halálosan fáradt. Mondjuk ez van mondjuk 4:30-kor. És addig a gyereknek mondjuk annyi volt a pihenése, hogy elvitték ebédelni, és ha nagyon szerencséje van, kivitték a játszótérre. De csak ha nagyon szerencséje van. Tehát, hogy az lenne az első például, hogyha az ember tanít, vagy akár gyakorol, ha csak rólad van szó, vagy rólam, hogy olyan állapotba odaülni, amikor én erőim teljébe vagyok. Most mondd meg, hányszor tudjuk ezt megtenni?
1: Hát ez sajnos nem mindig sikerül, az kétségtelen.
0: Tehát néha örülsz, hogy este odaülsz 1/2 órára. Vagy...
1: Neked milyen taktikáid vannak, hogy hogyan töltődsz?
0: Hát elsődleges a testmozgás, tehát amikor jógáztam, az nagyon jó volt, de aztán az valami miatt nem abban maradt, hanem azt úgy csináltam nagyon sokáig. Sokáig futottam és gyalogoltam is. Most éppen ilyen mozgás nincs az életemben, de most ezek is adnak energiát. Mindenképpen. Tehát a ez meglepő, de ha tudatosan testmozgást végzel, aminek nem kell egyáltalán konkrét edzésnek lenni, akkor te egy energetizált ember vagy, hogyha ezt... De nem véletlenül jött divatba az, hogy a fiatalok most edzett, az én gyerekkoromban ilyen nem volt, hogy hát persze volt, hogy valaki edzett valamit, de hogy edzőtermek sokasága. Ez mind arról szól, hogy erre már rájöttek az orvosok is, meg mindenki rájött erre, de azért azt nagyon kevesen tudják megcsinálni, hogy rendszeresen edzenek például. Én azt gondolom, hogy energiát mindenképpen lehet nyerni szellemileg is. Tehát teljesen másképp állok hozzá, mondjuk ahhoz, ha le akarok ülni zongorázni, vagy van valamilyen munkám, most ajánlsz, bármilyen szinten legyen az háztartási munka, hogyha kellőképpen és eleget csinálok olyan dolgokat, amiket szeretek csinálni. Na de most ugye ehhez is idő kell. Én például attól töltődök föl, ha olvasok valamit. Tehát az is lehet egy olyan, ami engem tölt. Természetesen arra sincs elég időm. Tehát itt most arról beszélünk, hogy az ember milyen taktikákat válaszol arra, hogy mégis legyen energiája, és mindig oda jutunk, hogy nincs semmire idő.
1: Illetve arra van időnk, amire szánunk, amit akarunk.
0: Igen, mert a muszáj mellett mindig van egy idő, amit lehet valamire rászánni.
1: Így van.
0: Viszont azon már sokat lehet agyalni, hogy az mire, szóval mindenkinek más a töltete. Egyébként egy képletből az is nagyjából látszik, hogy a tűzelem, vízelem, milyen elemek vannak túlsúlyban. Erre vonatkozólag is lehet tanácsot adni egy képletből. Hogy ki az, akinek például kifejezetten a sport vagy az edzés hozhat több energiát. Én például, nálam a tűzelem is eléggé, ugye az aszcendensem miatt előtérben van, és engem a szellemi dolg

0: töltenek föl. Tehát amikor szellemileg friss vagyok, és szellemileg foglalkozom, most lehet az egy képlet, vagy akármit olvasok, ami számomra új, számomra érdekes, számomra valamilyen fokú lelkesedéssel tölt el, és szeretném tovább olvasni, abból az állapotból tudok bármit csinálni, már úgy, ahogy kell. És lehet, hogy egy órával előtte még nem láttam értelmét, hogy csináljam. Ehhez is az embernek ismernie kell magát. Mert őszintén most, amiről beszélgetünk, erre minket senki nem tanít meg. Senki.
1: Ezek a legfontosabb kérdések egyébként az életben.
0: Pontosan, mert ezen múlhat a hivatásod, ezen múlhat, hogy te hogy teljesít, hogy tudsz felkészülni egy koncertre. Hát könyörgöm az, hogy egy koncert előtti napon te mit csinálsz. Biztos, hogy van erre valamilyen megoldásod, de a legelső az, hogy azon a napon nem lehet azt csinálni, mint máskor.
1: Így van, ez pontosan így van. Mit tanácsolnál egy olyan akár művésznek, vagy egy átlagembernek, aki esetleg érzi magában ezt az érdeklődést a spirituális világ iránt, illetve szeretne fejlődni? Hol kezdje el, hol vágjon bele ebbe a kérdésbe?
0: Hát ez nagyon nagy kérdés, és ezt sokszor megkérdezik tőlem, és illene tudnom erre pár mondatba válaszolni, de erre azt tudom mondani, hogy nincsen általános jó tanácsom. Uh-huh. Tehát főleg azért, mert a mai világban annyira túlteng minden ilyen, a tanfolyamtól kezdve, az online tanfolyamok, a minden, hogy konkrétan először is azt kell eldönteni, hogy valaki mit akar. Tehát meg akar-e tanulni valamit, tehát teljesen meg akarja újítani az önmagáról való képét, mert ahhoz azt javaslom, hogy kezdjen el foglalkozni a asztrológiával.
1: Vagy inkább csak fejlődni szeretne. Szeretné, hogy egy picit jobb legyen az élete. Mm.
0: Akkor a tudat szintjét próbálja megemelni, ami ugyanaz másképpen, mint hogyha a bolygóin keresztül tenni ezt, és David R. Hawkins könyveit ajánlom. A tudat szintekről.
1: Egy befejező kérdés, amit minden zenésznek felteszek, és ez természetesen most sem hiányozhat. Ha egy lakatlan szigetre kitennének téged, akkor mi lenne az az 5 album, CD, bakelit, amit magaddal vinnél, és mondjuk nagy hatással voltak rád az életed különböző szakaszaiban, esetleg előadóval megnevezve?
0: Hát ez félelmetesen nehéz kérdés, mert én rám annyi zene volt már nagy hatással, hogy tehát felsorolhatatlan lenne, még ha csak a legnagyobb élményeimet is mondom. Avval együtt nálam mégis van egy, ami mindenki fölött van. Tehát ha lakatlan szigeten kötnék ki, akkor és választhatnék, akkor csak Bachot hallgatnék. Tehát nálam Bach mindenek fölött van.
1: Köszönöm szépen, ez egy nagyszerű válasz volt szerintem, és nagy élmény volt nekem a beszélgetés,
0: nekem
1: hogy ilyen
0: is
1: izgalmas témákat érinthettünk.
0: Nekem is.
1: A zenén, a spirituális energiákon keresztül, és illetve ennek a kapcsolatával kapcsolatban. Úgyhogy
0: fantasztikus volt, és nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a személyre szóló kérdéseket, és nagyon örülök, hogy ezt elmondhattam.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Rácz Bordás Laura, zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó volt a mai vendégem, aki beszélgetésünk második részében mesélt nekünk az életéről, tanári tapasztalatairól és a spiritualitásról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik az országos roma zarándoklat a Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kós Ede egri cigánypasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottójához, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból, kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 és 12:30 között a gyermekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervez. Zarándoklat a roma vallásokság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a cigány közösségek zarándoklatainak és búcsúinak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, hanem a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszköze és lehetősége is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádiódik.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Nagy József az én vendégem, aki egy pásztor, rengeteg csoda történt az életében, de erről majd ő fog mesélni nekünk. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Köszönöm, Armando, hogy itt lehetek a Rádió Digbe, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt a romákról, nem csak romáknak műsorban én is szerepelhetek. Igazából nem is én szeretnék szerepelni, hanem azt szeretném, hogy aki engem megmentett, ő szerepeljen, és igazából Jézus cselekedeteit szeretném elmondani, amit tett az életembe. A születésem is már egy nagy csoda, tehát az, hogy itt ülök előtted, az egy hatalmas csoda. Úgyhogy úgy néz rám, hogy én 6 hónapra születtem 90 dekagrammal. Kisebb voltam, mint egy dobozos tej a hűtődbe. Ezen kívül halott is voltam anyukámnak a méhében. Anyukám harmadfokú hullamérgezést kapott tőlem, terhességi toxómát, ami miatt megvakult mindkét szemére, úgy felpuffadt az arca, hogy a saját anyukája sem ismerte meg. És közölték anyukámmal, hogy halott a gyermek a méhében, nem volt szívhangom, és a toxóma jele is arra utaltak, hogy nem élek, és akkor anyukám Istenhez kiáltott, hogy ő hisz, hogy Jézus csodatevő Isten, halottakat föltámasztó. Ő nem fogadja el, hogy meghalt a fia. Ő Istenhez kiállt, és Jézusnak fölajánlotta, legyek Jézus szolgája, csak adja vissza az életemet. És a 90 dekagrammal megszülettem. És azt mondták, hogy nem fogok megmaradni, fogyatékos leszek, és 3 hónapig voltam inkubátorba. Anyukám mindig hozta a lefejt anyatejet, és hozta minden nap, hogy azzal tápláljon, és aztán 1 éves koromra már lehagytam a korombeli gyerekeket is, már szépen fejlődtem is, és egészségesen nőttem, és azt mondták, hogy nem lehet gyerekes anyukámnak, aztán még 2 testvérem is született utána. Én belőlem pedig válogatott boxbajnok lett félnehéz súlyba. Tehát nem az lett, hogy én tornából fölmentett fogyatékos lettem, hanem Jézus maradandó csodát tett az életembe. És utána aztán nem úgy alakult az életem, hogy egyből Isten szolgáltam volna, bár nagyon vallásos neveltetést kaptam, minden nap jártam templomba, katolikus templomba, minden nap áldoztam is, és amellett, hogy boxoltam, nagyon mélyen hittem Istenbe, és hát volt olyan, hogy még autószerelőként is dolgoztam, hogy leállt az egész műhelyén, a teleautó platóján állva a dolgozóknak beszéltem Jézusról, hogy higgyenek benne, csak senkit nem sikerült Jézusról vezetni, mert még én sem voltam szent lelkkel betöltekezve, meg még én sem tudtam Isten szerint élni, de egész kiskoromtól kezdve bennem volt egy nagy vágy, hogy az embereket Istenhez vezessem. Volt egy olyan is, hogy meg sem voltam térve, és egy boxmeccsen megütöttem egy boxolót, hogy megvakult a szemeire. És utána imádkoztam érte, és meggyógyult, de meg sem voltam térve Jézushoz. De már hittem, hogy Jézus, mivel engem is visszahozott a halálból, hogy Jézus csodákat tesz, hogyha hittel imádkozunk hozzá.
3: Tehát te úgy nőttél fel abból, hogy te tudtad a születésednek a történetét, és azt egy csodához kötötted, annak ellenére, hogy nem volt meg a személyes kapcsolatod Jézussal, igen, de tudtad, hogy ez egy természet feletti dolog volt, hogy te élsz.
4: Igen, mivel anyukám fölállott Istennek, és katolikus vallásban nevelkedtem, én konkrétan szerzetesnek készültem katolikus papi pályán belül. Csak ezt a papi nőtlenséget nem tudtam elképzelni. Mert a lányokat is nagyon szerettem, és az volt a vágyam, hogy egy olyan lány lesz majd a feleségem, akit én vezetek majd Jézushoz, és ezt meg is adta később Isten. Erika lett a feleségem, aki előtte ott hagyott ugyan, mert én nagyon katolikus voltam, ő meg nagyon materialista, és akkor azt mondta, hogy nincs nekünk közös jövőnk, mert én nagyon vallásos vagyok, ő neki apukája a BHG-nak volt, a Budapesti Híradástechnikai Gépgyárnak a fejlesztési igazgatója, 600 alkalmazottja volt, feltaláló, mai napig több találmányát használják a távközlésbe, és őneki pártagnak kellett lennie ahhoz, hogy ilyen pozícióban legyen. A Siemensnek is főmérnöke volt, és egy nagyon befolyásos ember, és nagy tudású, és ő pedig megtiltotta a feleségemnek, hogy Jézusról beszéljen, mert hogy a állását meg tudja őrizni. Ugye a kádárizmusban nem volt egy államilag támogatott dolog a keresztény hit, hanem inkább megtűrt, vagy üldözött volt. És ugye Erika engem ezért otthagyott, és közben történt, hogy én találkoztam egy emberrel, aki nekem Jézusról beszélt, és ez különleges volt. Elmondom, hogy hogy történt. A boxolás mellett volt egy magárendelőnk, ahol embereket kezeltünk reflexológiával. És volt egy olyan beteg fiatalember, akinek kezelába le volt bénulva, orvosilag nem tudtak rajta segíteni. És nem tudták behozni a rendelőbe, és én mentem házhoz kezelést adni neki. És amikor becsöngettem az ajtón, nem az anyuka jött beengedni, mint máskor, hanem a fiatalember a saját lábán kísért válta, vagy 30 métert a kapuig, és mosolyogva beengedett. És mondta, hogy ott Jézus meggyógyította. Mondom, melyik plébánián? Azt mondja, nem ott, hanem a hídgyülekezetébe. Mondom, hát te meg milyen szektába keveredtél? nekem minden szekta volt. A református is szekta, evangélikus is szekta, minden szekta, csak a római katolikus anyaszentegyház az nem szekta egyedül. Na és akkor, mivel láttam, hogy ott volt előttem egészségesen a fiú, nem mondom, hát én elmegyek, megnézem már, hogy mi történt itt. És akkor hétfőn volt egy haladó bibliaiskola, ott a Budaörsön, a Farkasréti út egy szám alatt a temetővel szembe. Ez egy régi parasztház volt, aminek mindig bővítették a belsejét, hogy többen férjenek oda. És amikor én oda mentem először, akkor egy rendőr bódé volt felállítva a bejárattal szembe, ott igazoltatták az embereket. Akkor mi nem tudtuk, de a titkos szolgálat a mellette levő épület pincébe be volt költözve, és ott vettek mindent hangrögzítőkkel, hogy mi történik a gyülekezetbe. Csak amikor démonok menekültek, hanyatomlok az emberekből, akkor azt nem tudták értelmezni, hogy mi történik itt. Na és akkor visszatérve a bejáratnál kérdezték tőlem, hogy én hiszek-e Jézusban, mert megtértem-e már. Hát azt se tudtam, mi az, hogy megtérni, azt tudtam, hogy hát persze, hogy hiszek, minden nap járok templomba, mondom, hát akkor már biztos meg vagyok térve, minden nap járok templomba, mert ha kétszer járnék, csak akkor lennék jobban megtérve. Na és akkor beengedtek a haladó bibliaiskolára. Azt ott nagyon elcsodálkoztam. Ott mindenki dicsérte Istent, az idős mamikák jobban táncoltak, mint én a diszkóba. Úgy örültek az Úrnak. Nem mondom, hova kerültem, lakodalomba? És akkor mindjárt látták, hogy nem tudok mit kezdeni magammal, meg hogy nincs ott az Úr öröme a szívembe, és akkor lehívtak a pincébe beszélgetni. Hogy én nagy bunyós voltam, nem féltem senkitől, lementem velük a pincébe beszélgetni. Beszélgetés abból állt, hogy én kioktattam őket, hogy még kellett kiszakadni a katolikus egyházból, még kellett újabb szektát létrehozni. Ezt egyszer csak lepergett előttem így az életem, hogy akármilyen nagy katolikus vagyok, amikor a templomból kimegyek, csomó bűnös dolgot csinálok.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, továbbra is Nagy József lesz a vendégem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk. És a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem.
4: És amikor levittek a pincébe, ott a laksorba, ott hallottam, hogy Jézus mit tett értem, hogy kifizette értem a váltságdíjat a Golgotai kereszten. Erről katolikusként is hallottam, de még nem fogadtam be személyesen a szívembe Jézust. Ez pont november 7-én volt. A nagy októberi szocialista forradalmat ünnepelték akkoriba. Még az időben föl kellett volna a Dózsa-György úton, és ezt ünnepelni. De az én szívembe a nagy mennyei forradalom kezdődött el. Nem a szocialista, hanem a Jézus Krisztus forradalma. Behívtam Jézust a szívembe, és kértem, hogy bocsássa meg a bűneimet. Ott letérdeltem, és először azt hitték, hogy viccelek velük, mert először kritizáltam őket, és csúnyán beszéltem velük. És a Szentlélek megérintett, hogy ugyanúgy a pokolba kerülnék, mint bármelyik világi barátom, mert köztünk csak annyi különbség van, hogy én megyek templomba is, és úgy csinálom a bűnöket, ők meg nem mennek, és úgy csinálják. Tehát nekik kicsit könnyebb is volt, mert nem bántott őket a lelkiismeret annyira. És akkor letérdeltem, és behívtam Jézust a szívembe. Nem történt semmi nagy angyali jelenés, semmi nagy természet fölötti dolog, de egy hatalmas békesség költözött a szívembe. És tudtam, hogy most hazataláltam, most beléptem Isten jelenlétébe. És utána, amikor hazamentem, az összes pénzemet elszedték a rendőrök, mire hazaértem. Minden okkal megbüntettek, hogy soha többet ne legyen kedvem idejönni még egyszer. De annál nagyobb kedvem volt. Még a gyerek bibliaiskolába is eljártam, mindenhova. Csak halljam Isten igéjét minél többet. Otthon nem kitörő örömmel fogadták a megtérésemet, kicsit radikális voltam, én többet eljártam ugyanúgy a templomba is, ugyanúgy a gyülekezetbe is, de nem tudtam már meghajolni a szobrok előtt, képek előtt, és az addigi vallási tradíciómat felül kellett vizsgálnom, hogy a Biblia fontosabb nekem, vagy a vallási tradíció. És ha ellentétbe került a tradíció a Bibliával, ott a tradíciót hagytam el, és nem a Bibliából téptem ki azokat a lapokat. És emiatt aztán a családi konfliktus is volt, az elején. Apukám a öcsémet nagyon is akarta csapni, hogy el akar jönni a gyülekezetbe. Engem is, mondom, itt vigyázz, bálok előtte, tisztellek apám, de akkor is Jézus fogom követni. És akkor azt mondta, te meghűlti, téged bekipnotizáltak, téged bekábítószereztek, kimosták az agyadat. Mondom, nem. Engem a Szentlélek betöltött, és mennyi nyelveken beszélek. Szóval, fiam, te tényleg meghűlti. Na, akkor tessék, beszélj nyelveken. És akkor akartam még mutatni a Bibliából, hogy nyelveken szólás az nem emberi kommunikációra van, hanem arra, hogy az Istennel közvetlenül kommunikáljunk. És akkor mondta, hogy hát őt nem érdekli, akkor tessék, szóljak nyelveken. És elkezdtem mennyi nyelveken szólni, és az történt, az apukám elkezdett sírni, leült a fotelba, és közölte, hogy szeretne megtérni Jézushoz. Ugyanis az történt, hogy én úgy elkezdtem angolul beszélni, hogy nem tanultam angolul. Apukám, mivel kint járt sokat Amerikában, jól beszél angolul, és hallotta, hogy a fia, aki nem tud angolul, Jézusról beszél neki angolul, meg a megtérésről, meg a családról. Na, akkor az megérintette őt erősen. És akkor befogadta Jézust a szívébe, és attól kezdve soha nem akar többet agyonverni. Aztán később kiment Amerikába a barátjával, és ott a Montwood hegyen mentek, ahol a Szent Helens vulkán kitört a 80-as évek elején, és volt egy tábla kitéve, vagy keresztény tábor. És bementek abba a keresztény táborba a barátjával, és ott volt egy amerikai misszionárius, aki Budaörsön volt nálunk a gyülekezetbe. És pont ott a teljesen lakatlan helyen, Amerika túlfelén, a nyugati parton, ott a Montwood hegyen elmondta ez a misszionárius, hogy találkozott Budaörsön egy fiatalemberrel, és az apuka előtt megszólalt angolul. Apukám jelentkezett, én vagyok az. Én előttem szólalt meg az én fiam, és akkor ő is elmondta, hogy mi történt vele. Úgyhogy fantasztikus az Úr. És aztán utána az történt, hogy nagyon sokan elkezdtek megtérni a környezetembe Jézushoz. Én egy darabig ugyanúgy jártam templomba is, meg a gyülekezetbe is, aztán a templomból idővel elzavartak, mert nem bírták el hordozni, hogy úgy hiszek a Bibliában, hogy le van írva, és történnek is a dolgok, ahogy le van írva. Volt egy olyan is, hogy meghívtak egy jezsuita templomba, hogy egy előadást tartsunk, egy színdarabot mutattunk be, és a színdarabba én játszottam a József történetébe a fáraót. Csak az egész csoport megtért Jézushoz, az egész katolikus csoport, aki ezt bemutatta. És amikor bemutattuk a templomba, mondtam az atyának, hogy akkor mutatjuk be, hogyha elmondhatom, hogy mit tett velem Isten. Persze, mondd el. És amikor elmondtam, hogy mit tett, hát akkor az erősen megérintette őt, hogy hát ma is ilyenek történnek, és akkor mondtam, most vége az összejövetelnek, lehet hazamenni. Leoltotta a villant, kikapcsolta a mikrofont. Én még a mikrofon nélkül mondtam, hogy akit érdekel a templom előtt, folytathatjuk, akit még érdekel. És odajött egy apáca néni, a Margit néni, egy bőrrák volt itt az arcán, és be volt kötve az arca. És azt mondta, hogy ő szeretné úgy megismerni Istent, ahogy beszéltem személyesen, pedig ő egy manorita apáca volt. És akkor elmondta a megtérő imát, behívta Jézust a szívébe, és megkérdeztem tőle, hogy hiszi-e Margit néni, hogy Jézus megbocsájtotta minden bűnét. Igen. Akkor azt is elhiszi, hogy elvette minden betegségét. Igen. Mondom, akkor tessék levenni kötést az arcáról. Azt mondja, azt nem, mert akkor minden tiszta vér lesz. Mondom, hát most mondta, hogy hiszi, hogy meggyógyította az Úr, és akkor levette, és egy csepp kötésen, a kötésen egy csepp vér se volt, és az arca be volt gyógyulva. De ezután csatlakozott a gyülekezethez, és elkezdte Jézust követni Szent Lelkkel betöltött módon. És aztán utána nagy nehezen hozzám jött feleségül az Erika, akiről mondtam, hogy apukája ugye milyen pozícióban volt, és nem engedte, hogy Isten felé közeledjen, és Erika háromszor visszaadta egy gyűrűt nekem. Apukája mindig lebeszédte róla.
3: És akkor, háromszor megkérted a kezét?
4: Igen, és háromszor visszaadta egy gyűrűt. A végén egy egész ima csoport imádkozott, amikor harmadjára beültem a kocsiba vele. Volt egy öreg 21 éves moszkvics, én voltam 20 éves, a moszkvics 21, és ott ültünk az öreg moszkvicsba, és akkor mondtam neki, most addig imádkozunk, amíg végleges választ adsz. És úgy kiáradt a Szentlélek, amíg a kocsi is berázkódott, olyan erős volt a jelenléte az Úrnak, és akkor mondtam, hogy tudom, hogy apádnak az a véleménye, nem vagyok diplomás, nem voltam még katona, és egy szektás vagyok, és ezért mindig lebeszél téged, de a szívedre hallgass, mert az a legfontosabb. És akkor döntött én mellettem, és akkor beívta Jézust a szívébe, de nem beívta, mert elfogadta a jegygyűrűt, de később az apósom is befogadta Jézust a szívébe, képzeld el. 15 évig nem tegezhettem, csak magázhattam. Úgy kellett vele mindig találkoznom, hogy bejelentkezni, mint az alkalmazottai, hogy kedden 8-tól 8:30-ig beszél velem az irodájába. De amikor 15 év múlva nyirokrákos lett, és úgy mondták, hogy nem fog életbe maradni, és csak Jézusra számíthatott, és imádkoztunk érte, és meggyógyult, akkor befogadta Jézust a szívébe.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, továbbra is Nagy József lesz a vendégem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Köszönöm, és akkor folytatnám a történetet, tehát a apósom is később megtért Jézushoz, de közben ugye megvolt az esküvőnk a Erikával, és nagyon örültünk, hogy végre meglett az esküvő, és nagy örömmel tudtunk összeházasodni, és arra is figyeltünk, hogy ugye régen mi bűnös kapcsolatban voltunk. Amikor megtért ő is, meg én is, attól kezdve csak egymás kezét fogtuk meg. Pénteken megvolt a önkormányzati esküvőnk, és szombaton volt az egyházi, de pénteken csak mint két óv is fogtuk egymás kezét a saját lakásunkba, az ágyunkba, nem volt semmi szexuális kapcsolat, de amikor megvolt az egyházi esküvő, és Isten is megáldotta a szövetségünket, na, attól kezdve kezdtünk házas életet élni, szexuális értelembe is. És amikor kijöttünk a Budőrsi ház ajtaján, egy dupla szivárvány volt föltől földig. Isten is ránk mosolygott a mennyből, hogy mi egymásra találtunk. És végre Erika igen mondott, és hozzám is jött.
3: És szövetséget kötöttetek az életetekre, mert ugye a szivárvány jele a szövetség, amit Isten kötött az emberrel. Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Kicsit kanyarodjunk vissza, mert érdekel ez a történet is, hogy említetted, hogy az apósod olyan szigorú volt, hogy nem tegezhetted őt, magáznod kellett sok-sok éven keresztül, illetve időpontokban tudtál vele csak találkozni. Hogy a megtérése után ez megváltozott egyébként? Utána?
4: Teljesen. Sőt, a feleségemnek volt egy álma, még azelőtt, mielőtt az apósom megtért volna. És az volt a feleségemnek az álma, hogy Jeruzsálembe vagyunk a gyerekeinkkel, akkor még gyerekünk se volt. Ott vagyunk a gyerekeinkkel, és egy alagútba megyünk a Jeruzsálembe, a Siratófal mellett az ő szüleivel. És akkor még föl se fedezték azt az alagutat ott a Siratófal mellett, a Jézus korabeli talajszinten vezet, ott van a Siratófal mellett, amikor ő ezt álmodta. És amikor a apósom meggyógyult, utána az első útunk Izraelbe vezetett. És amikor lent voltunk az alagútba, és ott mentünk az apósommal meg a gyerekeimmel, akkor a feleségemnek eszébe jutott, hogy ezt már sok-sok évvel ezelőtt ő megálmodta, és naplóba föl is írta. És beteljesedett ez az álma. És jó, hogy az Úr megadta ezt. És aztán apósom is megtért, anyósom is megtért Jézushoz, és nagyon aktív gyülekezetbe járók lettek. Meg is keresztelkedtek, szentlekkel is betöltekeztek, és elkötelezett hívők lettek. Azóta apósom már az Úrnál van, 78 évesen az Úrhoz költözött, anyósom azóta is hitbe van, és nekem olyan anyósom, hogy mindenkinek ilyet kívánok. Tehát nem a legjobb anyós a porhanyós, hanem ez az anyós nagyon jó anyós, és adja meg az Úr, hogy ilyen legyen mindenkinek. De ha nem ilyen, akkor meg tudja neki megbocsájtani, meg imádkozni érte.
3: Így van. Tehát akkor elkezdtetek utána házas életet is élni, kimentetek a ház elé, és akkor egy dupla szivárványt láttatok földtől
4: Igen.
3: földig.
4: És aztán lett 5 gyermekünk, és már van 6 unokánk is. Tehát fiatal nagypapa vagyok, sokan nem is hiszik el, amikor unokákkal megyünk, azt hiszik, hogy a mi gyerekeink. És úgy kell bebizonyítani, ezek nem a mi gyerekeink, hanem ez a mi gyerekeinknek a gyerekei. Sőt, nagyon érdekeset mondok Armandon, meg a kedves hallgatóknak, nekem van egy olyan fotóm, amin 5 generáció látszik. Az én nagymamám a kezébe fogja az én unokámat. Az 5 generáció. Fiait, fiai, fiai, fiai, fiai. 5. generáció.
3: Ez már ők, ugye?
4: Igen. Talán a roma családokban tud ilyen előfordulni.
3: De, igen, igen. Ez
4: de
3: fura.
4: Magyar családokban nagyon ritka.
3: Igen, igen. Igen, ez egy elképesztő dolog. Nekem is megvolt ez a nagymamámtól, hogy ő is ükunokát tudott tartani a kezében. Ez egy csodálatos dolog egyébként, és mi volt az, amiért ez létrejött nálatok? Nálad nincsen semmilyen roma vonal a családban, ugye?
4: Nem. És sváb vonal van, és zsidó vonal.
3: Zsidó vonal van. És akkor... Ez nem egy tudatosan felépített dolog volt, hogy jaj, minél hamarabb, és akkor nem, azért, nem. Hogy lássák.
4: Hát én anyukám az 19 éves volt, amikor születtem, az apukám meg 18. És mondta apukám, hogy olyan voltam a kezében, mint egy nyúzott macska, kismacska. Amikor megfogott a kezébe, akkor sírva fakadt. De hála Istennek, hogy az Úr csodát tett. Úgyhogy ez nem tudatos volt, tehát ez így jött spontán.
3: Említetted azt is, hogy apósod többek között azért sem fogadta, vagy azért is beszélte le a lányát rólad, mert hogy nem voltál még katona, és hogy...
4: Nincs diplomád.
3: És nincs diplomád. Azóta ez, utána meg ez változott, ugye?
4: Hát igen, mert utána elvittek katonának. Úgy képzeld el, hogy ahogy megvolt az esküvőnk, egy hónapon belül elvittek katonának. Azt kaptam NASA ajándékba. És másfél év alatt 3-szor voltam otthon, ezért jó sokára jött az első gyerek. Mert elvittek katonának. És akkor még másfél év volt a kötelező sorkatonai szolgálat, és ugye azt akarták, hogy én boxoljak nekik, mert én válogatott boxoló voltam ifjúsági szinten. És én meg úgy voltam, radikális volt a megtérés, hogy nem fogom bántani az embereket. Se a ringbe, se azon kívül. Most már máshogy gondolkozok, mert a ringbe a boxolás az nem olyan, mint hogy utcán bántasz valakit. Tehát minden esetre én akkor nagyon radikális voltam, és azt mondtam, hogy én nem fogok a ringbe se bántani senkit. És akkor beöltöztettek vegyvédelmi felszerelésbe, gázálacot tettek a fejemre, és beletettek egy pöcegödörbe, hogy azt puszta kézzel merjem ki, hogyha én nem akarok nekik boxolni. Meg aztán elkezdtem kimerni, és ott méltatlankodtam is, hogy miért kell ilyet csinálni, és szólt hozzám a szentlek, hogy elhívnak egy jártányira, menj el két annyira. És akkor a mellette levő pöcegödört is kimertem. És akkor az, aki kimerette velem, az nem akarta elhívni, hogy ezt egy nap alatt meg tudtam csinálni, és akkor eltelt egy pár nap, és az, aki kimeredte velem, az kölcsön kérte a kocsimat, hogy adjam neki kölcsön az autómat. Mondom, hát hogy van ilyen vastagbőr a képén? Így kiszúr velem, és még a kocsimat is elkéri. És akkor szól az Úr, hogyha megvan nálad, amit kérnek tőled, akkor add oda. Na, mama, mondja, jó van, Uram, odaadom neki. De megmutatta nekem a Szentlélek, hogy ő azért kérje a kocsimat, mert lopni akar, és haza akar vinni dolgokat a hadseregből. És mondtam, figyelj, odaadom a kocsimat, de ne lopjál. Mert a lopás az bűn, és átkot hoz, ha lopsz. És akkor meg volt döbben, vagy ki mondta el nekem, hogy senkinek nem szólt. Mondom, Isten mondta nekem, úgyhogy ne lopjál. És akkor elvitte a kocsit, és a parkolóba a váposok, úgy hívták annak idén a katonai rendészeket, átvizsgálták a kocsimat. Ha vitt volna bármit is, ment volna a börtönbe. Így, hogy nem lopott, így szépen haza tudott menni a mennyasszonyához. Aztán az esküvőjére is meghívott, és mindketten megtértek Jézushoz, ő is, meg a mennyasszonya is. Ugye a katonaságnál sok érdekes dolog történt velem, ott nagyon sok érdekeset tapasztaltam, mindig áthelyeztek máshova katonának. Összesen 4 helyen voltam katona. Olyan történetek voltak, hogy például betettek a konyhára, és ott krumpit pucoltam, meg a fekete mosogatóba voltam, hogy megtörjenek, de látták, hogy milyen nagy örömmel csinálom azt is. Akkor kérdezték a katonák, hogy ilyen boldog vagyok ilyen büntetések közepette. Úgyhogy az Úr öröm az én erősségem. Na, akkor elkezdtem megtérni ott is a katonák Jézushoz. Akkor áthelyezte, először Kiskunfélegyházán voltam, utána áthelyeztek Székesfehérvárra. Székesfehérváron ott volt a hadsereg szintű elhárítás, az figyelte minden lépésemet. És ott olyan humora volt az Úrnak, hogy megtértek az elhárításnak a titkos nyomdájába, a nyomdába dolgozó katonák. És ott tartottuk a Isten tiszteletet az elhárításnak a nyomdájából. A legtitkosabb anyagokat nyomtatták. És úgy kellett a Szentlélek egyik alkalommal, hogy az egyik katona bezuhant a nyomdójép alá nyomdagép alá a Szentlélek erejétől, és nem vettük észre, hogy ott maradt, amikor kijöttünk. És az ott maradt, utána meg nem tudott kijönni. És akkor másnap, amikor jött a nyomdaparancsnok, hogy nyissa a nyomdát, ott volt egy katona, akinek őrségbe kellett volna menni előző nap este, már mindenütt keresték, hogy hova tűnt. És akkor hát kiderült, hogy itt imádkozott, azt ott maradt a nyomdagép alatt ima közbe, na akkor mindjárt helyeztek át máshova katonának. De eddigre már több mint 20 katona megtért Jézushoz.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy szuper jó dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem, köszöntelek téged, és kérlek folytassuk akkor ezeket a katonai történeteket, tehát azért helyeztek át téged, mert annyira kiállott a Szent Szellem az egyik helyen, ahol katona voltál, hogy hát zavargások történtek, nem tudott elmenni őrségre az ember, mert ima órán ott maradt a nyomdagép alatt.
4: Igen.
3: És akkor ezért megharagudtak rád?
4: Igen. Ekkor már figyelték minden lépésemet. És akkor áthelyeztek egy másik helyre, Ceglédre, és ott Cegléden is, ott már az volt az érdekes, hogy a klerikális elhárítás, a vallásos világ, az szinte gyorsabban működött, mint a katonai. Mert a Cegléden voltak a teológusok. Gondolták, hogy ha oda tesznek engem, a teológusok közé, azok majd kordába tartanak, a katolikus, evangélikus, református teológusok, akik ott katonáskodnak Cegléden. És néztem, hogy ilyen furcsán néznek rám, és így kerülgetnek. És akkor elmondták, hogy ők már kaptak az ő felekezetüktől értesítést, hogy ide fog jönni egy ilyen veszedelmes figura, aki nagyon szektás és veszélyes. És azzal ne álljanak szóba. Tehát ők már előre tudták, még mielőtt odahelyeztek volna, hogy veszélyes figura fog oda menni. Az voltam én. És akkor ott beszélget, persze az érdekelte őket, hogy mi az, amitől én veszélyes vagyok. Mondom, hát attól, hogy a Szentlélekkel betöltekeztem. Meg azon csodálkoztak, hogy kívülről ismerem a Bibliát. Mert mindig, amikor beszélgettünk, mindig a helyén való igéket mondtam nekik, de én ezt utólag jöttem rá, hogy én sok olyan igét mondtam, amit később olvastam a Bibliába. Tehát nem olvastam előtte, nem tanultam előtte. De ugyanaz a Szentlélek volt bennem, meg van bennem, mint aki által íródott a Biblia. És tudta az Úr, hogy ezeknek a nagy tudású teológusoknak komoly bibliai érveket kell mondani, mivel a tudatomban nem volt annyi, ezért a Szentlélek a számra adta azokat. És aztán utána mondtam, hogy akkor menjünk egy, nincs ma már nyelveken szólás. Mondták, hogy annak a csodák ideje már lejárt. Ma már nincs nyelveken szólás. Mondom, de hogy nincsen, apukám ezért nem vert agyom, mert megszólaltam nyelveken előtte, és mivel angolul hallott az evangéliumot, ezért nem vert agyon, hanem inkább megtért. Tehát van a nyelvek neme is, meg van nyelveken szólás is, ami nem földi nyelv, hanem angyaloknak a nyelve. És ez egy nagyon, nagyon megérintett őket, hogy akkor hogy van ez, és akkor elmentünk imádkozni, és amikor elkezdtem nyelveken imádkozni, úgy betöltött őket a Szentlélek, hogy ott leestek a földre. Volt, amik a páncélszekrény majdnem fölborította. Na, utána már nem mondták többet, hogy nincs nyelveken szólás. Nem mondták többet, hogy nincsen Isten ereje. Nem mondták, hogy a csodák kora lejárt, hanem inkább azok is megtértek Jézushoz. És aztán onnan is áthelyeztek, mert ott is sok katona megtért, és a politikai tiszt egy nagyon érdekes kis momentum, ami után leszerelt, mindig a politikai tisztek hívta kihallgatásra. És akkor utána meg elvették a Bibliámat 100-szor, 1000-szer, volt, hogy rámuszítottak ilyen bűnözőket, hogy fenyítsenek be, de nem tudtak megfélemlíteni. Azoknak is, mindenkinek az evangéliumot hirdettem. És aztán utána, amikor már leszereltem, elmentünk Erdélybe, Székelyudvarhelyen egy diszkóba. Megengedték, hogy a diszkóba hirdessük az evangéliumot. És ott a diszkóba, ott volt az a hadnagy, főhadnagy, aki engem mindig hivatott kihallgatásra, politikai tiszt. És fél részegen befogadta Jézust az erdélyi diszkóba ez a politikai tiszt, és ott beismerte, hogy azért hívott mindig kihallgatásra, mert őt is érdekelte az evangélium. Csak éppen nem merte ezt így elmondani. Na és akkor ott is befogadta Jézust a szívébe, hála Istennek. Na és visszatérve, utána áthelyeztek hódmezővásárhelyre. Ott hódmezővásárhelyen ott egy nagyon érdekes dolog történt. Betettek minket őrségbe, és az őrségbe, ahol az őrség pihen, nő idejét töltötte, ott volt a fogda is. És a fogdába beraktak egy olyan katonát, aki ilyen deviáns magatartású volt, és mindenkit bántott, és betették a fogdába. De valahogy valaki pálinkát csempészett be neki a fogdába, és teljesen berúgott a fogdába. És elkezdte fölharabdálni az ereit, és már tiszta vér volt a cella. És akkor nem mertek szólni orvosnak, nem mertek szólni az ügyeletes tisztnek, mert hogy kerül a fogvatartotthoz alkohol? Itt valaki bejuttatta neki. És akkor Nagy Józsinak szólt, gyere Nagy Józsi, te vagy az imádkozó ember, akkor te imádkozzál ezért. És akkor odamentem, imádkoztam érte, betöltötte a Szentlélek, és elaludt. És semmi kárt nem tett magába. Másnap mondom neki, figyelj, ha még egyszer ilyen dolog jön rád, hogy meg akarod magad ölni, akkor szólj nekem éjjel egykor is, és fogok érted imádkozni. Na, nem tudtam, hogy profétáltam. Az történt, hogy egy pár hét múlva őt kiengedték a fogdából, és betették őrségbe. De ilyen gyenge idegzetű, alkoholos problémájuk nem szabadott volna betenni őrségbe. És ment az őrségbe a katonatársaival, ő ment hátul, 30 éles történt a gépfegyverébe benne, másik 60 a lőszertáskájába. És ráfogta a fegyvert a társaira, szintén részeg állapotba, és azt mondta, hogy mindenkit le fog lőni, hogyha nem engedik oda a Nagy Józsihoz. És akkor megváltozott a felvezetési útvonal. Mindig egy szabályos rendenbe kellett haladni, de akkor följöttek a körletbe, oda nem szabadott volna följönni az egész őrségnek. És följöttek a körletbe, és üvöltözött Nagy Józsi, gyere elő, mert szétlövök itt mindenkit. Nem mondom, én akármely jó bunyós vagyok, a géppuska golyóna nem vagyok gyorsabb, de én mondtam neki, hogy éjjel egykor is jöjjön. És akkor lementem vele a őrtoronyba, ez egy szabálytalan volt, ma, ami nem szabadott volna, de legalább a többiek nem voltak már veszélybe. És azt akkor fönt az őrtoronyba, ott kétszer rám húzta a gépfegyvert, hogy lelő engem is, meg magát is, és akkor mondtam neki, hogy ha engem lelősz, én egyből a mennybe jutok. Igaz, hogy sajnálnám, mert még egy gyerekem se született, és a feleségem otthon vár, de a mennybe találkoznék veled. A gyerekeim nem tudnának megszületni. Viszont egyből a pokolba kerülni, ez nem jó üzlet. Térjél meg Jézushoz. És akkor ott megtért Jézushoz a helyszínen. Úgy betöltötte a Szentlélek, hogy elájult, és a hátamon vittem vissza az őrszobára. És akkor megnyugodtak a többi katonák is, hogy Jézus csodát tett vele.
3: Tudták, hogy Jézus tett csodát, nem gondolták azt, hogy lecsavartad, vagy
4: nem,
3: valami
4: hát ott csináltad. Álltak, nézték, hogy mi fog történni. Ott álltak reszketve az őrtorony alatt. Tehát nem úgy volt, hogy ezek elmentek, ott volt mindegyik betolva, hogy mi lesz itt. És utána megnyugodtak, amikor látták, hogy viszem a hátamon lefelé. És akkor viszem vissza a őrszobára. Na és attól kezdve soha többet nem akart senkit bántani, meg is tért, és abbahagyta az alkoholt is. Úgyhogy Jézus... És aztán az történt, hogy amikor leszereltem a katonaságtól, 90 tavaszán, akkor az történt, hogy a politikai tiszt odajött hozzám, és megköszönte a térítői munkámat. Az ugyanaz, aki előtte büntetett miatta. Ugyanis közben rendszerváltás történt kint a polgári szférába. És sokan hirtelen keresztényekké lettek, anélkül megtértek volna. Csak politikai színezetű keresztények. Olyanok, akik kulturális értelemben azok. Vagy pedig most annak kell látszani, mert ilyen szelek fújnak. És akkor megköszönték a térítői munkámat ugyanazok, aki előtte büntettek miatta. Úgyhogy ez igazi nagy képmutatás. Úgyhogy...
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, tartsatok velünk a következő órában is. Továbbra is Nagy József lesz az én vendégem.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A parlament 130 igen szavazattal elfogadta az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a miniszternek, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén újra hatósági árat állapítson meg. Az iráni-amerikai békemegállapodás nyomán az olajárak 3 hónapos mélypontra süllyedtek, a forint pedig közel 5 éve nem látott szintre erősödött, így a piaci és a védett árak közötti különbség gyakorlatilag eltűnt. Rendkívüli visszanemtérítendő támogatást kaphatnak a hőség miatt azok a kukoricatermelők, akiknél az aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30%-ot. Derül ki az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium rendelet tervezetéből. A kormány az uniós mezőgazdasági válság alapból összesen legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi forrást vonna be a károk enyhítésére. A támogatást elektronikusan lehetne igényelni a Magyar Államkincstár felületén, a kifizetés legkésőbb szeptember 30-áig megtörténhet. Az 1 hektárra jutó összeg attól függ, hogy a rendelkezésre álló keretet végül hány jogosult gazda között kell szétosztani. Budapestről már kitakarították a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester a több politikust érintő korrupciós ügyben tett vallomásokra reagálva azt közölte, a budapesti közművek létrehozása után szigorították az ellenőrzéseket, és kiszorították az alvállalkozókat a zöld területek fenntartásából. Elmondás szerint 140 új munkatársat vettek fel, és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a feladatok ellátására. Karácsony Gergely hozzátette, hogy több büntető feljelentést és polgári pert is indítottak korábbi vállalkozókkal szemben. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artis Youth Mentor programra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születtek. A program a kiválasztott mentoráltak számára térítésmentes. Sikeresen lezárult a kerecsensolymok 2026 évi gyűrűzési és jeladózási szezonja. Az idei időszakban 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A fokozottan védett ragadozó madarak február elején kezdik meg a területfoglalást Magyarországon. A szakemberek ettől az időszaktól végzik a faj intenzív monitorozását. A kerecsensólyom fiókák gyűrűzés és biometriai adatainak felvételére minden évben május és június közepe között a madarak fejlettségéhez igazodva kerül sor.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádiódik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem.
4: Üdvözöllek benneteket és a kedves hallgatókat, és örülök, hogy elmondhatom azt a történetet, amit Isten az életembe cselekedett. Tehát ott tartottunk, hogy a katona nem lelőtt, hanem én vittem vissza a hátamon az őrszobára, és utána normális ember lett belőle. Na azt utána, amikor leszereltem a hadseregtől, akkor a gyülekezetbe kérdezték, hogy szeretnék a gyülekezetbe dolgozni. Németh Sándor kérdezte, Hát mondom, hát annyi embert már Jézushoz vezettem, 120 katona tért meg Jézushoz, mire leszereltem.
3: Ez összesen a négy...
4: négy helyen 120 katona tért meg, és négy gyülekezet indult a négy városba. És azok a mai napig is működőek. Mai napig is működnek. Na és akkor, amikor leszereltem, akkor nagy öröm volt, hogy mondta a pásztor, hogy hát akkor mennék a gyülekezetbe dolgozni, mondom, hát akkor lehet, hogy akkor majd beszélhetek is, vagy valami, mert szeretek Jézusról beszélni az embereknek. Szeretem, ha megismerik Istent. És akkor az volt a feladatom, hogy én takaríthattam a Párizsi utca irodát a belvárosba. Hát én először egy kicsit csodálkoztam, de hát jó alulról kezdeni. És a feleségemet is hívtam mindig, mert sokkal jobban takarított, mint én is akkor. Ő a segítőtársam segített nekem takarítani. És akkor mindig takarítottunk napközben, és akkor délután megmentünk a Vörösmarty térre bizonságot tenni. Egy szál gitárral, és emlékszem, hogy az első bizonságtevésem úgy zajlott, hogy egy szál gitárral gitároztunk, elmondtuk a bizonságot, és a harmadik emeletre egy vödör vizet a nyakamba zúdítottak, hogy takarodjak innen. Na mondom, köszönöm az zuhanyt, ma legalább nem kell fürdenem, azt tovább folytattam vizesen az evangélium hirdetését. És akkor úgy is befogadták Jézust az emberek a szívükbe. És akkor elindultak az utcai evangélizálások, ez 90 év elején. Hát volt olyan is, hogy elmentünk Egerbe, ott épp a skinheadek, meg a romák egymásnak akartak esni. A dobótéren. És nagy rendőri felügyelet volt a dobótéren, mert ott a romák maga szkinedek háborúra készültek, mi meg evangélizálásra. És ott kiálltam, és az evangéliumot elmondtam mindegyikük előtt, és utána együtt tértek meg romák meg szkinedek, és utána megölelték egymást, hogy Jézus befogadták a szívükbe. És elindult az egri gyülekezet, amikor ott hirdettük az evangéliumot, és én jártam le, és utána vagy több mint 20 évig én voltam ott a pásztor, és nagyon sok ember megismerte Jézus Krisztust. Úgyhogy aztán az egész országot elkezdtük járni, csináltunk ilyen evangelizáló táborokat, és több mint 250 helyi gyülekezet megalapításába aktívan részt vettem itt Magyarországon. Úgyhogy mindig lementünk, volt, ahol nem is voltak hívők előtte, csak azután lettek, hogy abból, akik megtértek az utcán, vagy a műfázba, vagy ahol voltunk, tehát Pajor Tamással, Tóth Gézával, és aztán több helyi városban levő pásztorokkal mindig együtt működve hirdettük az evangéliumot. Hát olyan nagy ébredés volt, hogy az első evangelizáló táborunkba, mert a Tóth Géza csinált ilyen pantomimet, az volt a cím, hogy Körlánc tánc. Arról szólt, hogy az ördög lánccal megkötözi az embereket, és csak Jézus tudja ezeket a láncokat elszakítani. Egy 15 perces pantomim volt, de arra több tízezeren fogadták be Jézust a szívükbe. És akkor voltunk így, 60-ban volt az első evangelizáló tábor, ott egy hét alatt 4500 ember fogadta be Jézust. De nem csak 60-ban, hanem környező településeken is. Egy nagyon emlékezetes volt, ezt a TikTokomon meg is láthatjátok a fotót arról az eseményről, amit most mondok. Kukac Nagy József lelkész, az a TikTok oldalam. Ott kim van egy olyan embernek a képe, aki először járt életében mankó nélkül. És az úgy történt, hogy bementünk egy ottani településre, és ott hirdettük az evangéliumot, és olyan ellenségesen fogadtak, hogy megdobáltak, mint a krumplival, tojással, répával, mindenfélével, és mondták, hogy takarodjunk innen.
3: Hol történt?
4: Ez Verpeléten volt, Heves megyében. És akkor, hát dehogy mentünk el, ott volt egy ilyen kis dobogó, amin a kereszt fő volt állítva, de fölálltam a kereszthez, és akkor elmondtam nekik az evangéliumot. És utána vagy 70 ember előre jött megtérni Jézushoz, azok közül, akik megdobáltak. Hát, hogy nem menekültünk el. És akkor, és volt ott egy ember, aki két mankóján támaszkodott, úgy hívták, hogy Csonka Jenő. És ez egy baptista gyülekezetnek a tagja volt, de még soha nem tudott mankó nélkül menni, mert születésétől fogva volt ez neki. És akkor, hogy megyek, az emberek elmondták a megtérőmát, és megyek egyenként megáldani őket. És amikor odaérek ez az emberhez, ez mennyi nyelveken szól extázisba. mondta, hogy mondja, érzem Isten jelenlétét, és közben nyelveken szól. Mondom, hát akkor dobd el a botot, azt táncolj. Oda se néztem, mentem a következő emberért imádkozni. Csak ha megütökítik a vállamat, te ezt tényleg eldobta a botját. És akkor ott van lefotózva, amikor először eldobta a botját, és tényleg ott táncol az ember. És akkor átkereszteltük épjenőnek. Most már nem csonka, hanem ép. És az Úr tényleg csodát tett az életébe. És akkor több minden évben tartottunk ilyen evangelizáló táborokat, ahol fiatalokat betanítottunk a pantomimre, volt ilyen komoly színdarabunk is, amit aztán bemutattunk több helyen.
3: Többször említed ezt a szót, hogy evangelizáltunk, ezt mi nem ismerjük annyira, ez egy ilyen keresztény szleng igazából. Ez egészen pontosan mit takar? Ugye említetted azt is, hogy volt, ahol leöntöttek egy vödör vízzel. Mit csináltok ilyenkor? Mit jelent az, hogy egy evangelizációs tábor?
4: Az evangelizálás szó azt jelenti, hogy örömhír mondás. És akkor a héber, ez görögül van az evangélium, héberül úgy mondják, hogy böszár. És mind a kettőben nagy örömöt jelent, a gyerek születésekor szoktak ilyet mondani, vagy például amikor egy harcmezőn az egyik csapat legyőzi a másikat, tehát a maratoni hírvivő az egy evangéliumot vitt. Mielőtt meghalt volna, elmondta, hogy ők győztek, de ugyanez a kifejezés a Bibliában, hogy evangélium, az egy jó hírmondás, ez egy bejelentés. Bejelentjük az embereknek, hogy Jézus legyőzte az ördögöt, és joguk van, hogy bűn nélkül éljenek, betegség és átkok nélkül éljenek. Mi Jézus elvette az átkokat is, a betegségeket is, meg a bűnöket is. És van lehetőség egy új országban élni, egy új módon, úgy, hogy közben nem kell utazni innen. Csak Jézus kell behívni a szívükbe. Az evangelizálás azt jelenti, hogy bejelentjük, hogy Jézus a királyok királya, urak ura, és a te szívedbe is az tud lenni, hogyha hiszel benne. És akkor egy másik országba kerülsz.
3: És ez gyakorlatban hogy néz ki? Tehát állsz egy téren, és akkor körbevesztek emberek, ezt hallgatják, vagy csináltok valami programot, valami felhajtást, vagy mi az, ami oda vonza az embereket?
4: Hát igazából annak idején, amikor még nem volt kereskedelmi tévé, nem volt internet és mobil, akkor az utcán is el lehetett érni az embereket. Most már nehezebb elérni az utcán az embereket, mert ha utcán is látsz embereket, belebújódnak a mobiljukba, és azt nézik csak. Még nagyon köszönni se köszönnek egymásnak. Tehát most igazából meg kell találni, hogy a rádión, a mobilon, a műsorokon keresztül valahogy bejussunk a zsebükbe az embereknek. De most is tartunk evangelizálás nyílt térit is, de csinálunk valami zenés koncertet, vagy egy pantomim előadást, vagy csak kimegyünk beszélgetni velük, vagy kimegyünk üdítőt osztani, vagy van, hogy csinálunk ilyen ajándékoztásokat, és akkor, hogy pár kérdésre válaszol, akkor választhat egy könyvet, és akkor ez kapcsán elkezdünk beszélgetni velük. Tehát keressük mi is a módot, hogy hogy lehet az embereket megszólítani. De nem csak programszerűen kell evangelizálni, hanem életmódszerűen. Tehát, hogy az ember a munkahelyén vállalja a hitét, az iskolába, az utcán is, és ezernyiféleképpen. Tehát annyira rossz irányba mennek a dolgok itt a földön, hogy a családok is hullanak szét, alig van épp család, csonka családokban ülnek fel az emberek, sokan meg vannak keseredve, és csak rossz híreket hallanak a híradóba, a rádióba, de mai fiatal se híradót nem néz, se rádiót nem hallgat, hanem a TikTokon van, meg a Facebookon, meg az Instagramon, és ilyen véleménybuborékokba elszigetelődnek egymástól az emberek, a saját köreiket hallgatva, a másikat meg nem ismerve. Úgyhogy meg kell szólítani az embereket az evangéliummal.
3: Tehát akkor több ilyen evangelizáción részt vettél, így visszamenőleg, és utána alakult ki, hogy lelkész legyél?
4: Hát igazából én már előtte, én folyamatosan az voltam, annélkül, hogy annak neveztek volna.
3: Igen.
4: Tehát én mindig is az evangéliumot hirdettem, sőt a Szent Pál Akadémiát én már elkezdtem 91-ben, amikor megalapult, Közép-Kelet-Európai Lelkészképző Intézet volt akkor még a neve, és én voltam a legtovább odajáró ember, ugyanis én 2016-ban csináltam meg a mesterdiplomámat.
3: Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítődalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Nagy József lesz a vendégem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Köszöntelek téged.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Tehát onnan folytattam, hogy hivatalosan lelkész csak 2016-ba lettem, amikor a mesterdiplomámat elvégeztem a Szent Pál Akadémián. És azért ilyen sokáig tartott, mert sose volt időm vizsgára menni, meg tanulgatni, mert mindig gyakorlatba mentettem az embereket. Közben megjártam Kirgizisztánt, Kambodzsát, Oroszországot, Ukrajnát, és az egész világon, Nyugat-Európában is sok helyen hirdettem az evangéliumot, és nem volt időm vizsgákra, meg sok tanulásra, mert mindig a gyakorlatba csináltam azt, amit Isten cselekedett.
3: Hogy kell elképzelni, aztán kitérünk ezekre az országokra is, meg hogy milyen kalandjaid voltak ott, de hogy kell elképzelni egy ilyen akadémiát, ugye egy teológiát tanultál, milyen egy teológiai iskola? Mitől más, mint a többi iskola? Milyen tantárgyak vannak? Tehát itt nincsen valami szakmai tárgy, hanem mit tudom én, apostolok cselekedete óra van? Vagy hogy kell elképzelni egy ilyen?
4: Nekem a kedvenc óram az a bevezetés a Bibliába, az Ószövetségbe, amikor elkezdjük együtt felolvasni a Bibliát hangosan. És Ruf Tibor tanár úr, professzor úr, ő nagyon nagy tudású Biblia tanító, és akkor ott ő vele mindig átbeszéljük a kérdéseket, amit ott felolvasunk éppen. Én a mai napig bejárok ezekre az órákra, úgyhogy már 2016-ban elvégeztem, mindig beszoktam járni, Bibliát tanulmányozni az aktuális akadémistákkal. A jó pap is holtig tanul. Tehát én nem csak addig jártam, amíg le nem diplomáztam, hanem én most is bejárok, és szeret Németh Sándor előadásait mindig bemegyek hallgatni, a feleségének, Juditnak a tanításait, a dicséretről, a doxológiáról tanít, tehát egy nagyon mély biblia ismeretet lehet kapni a Szent Pál Akadémián, amellett, hogy óhéberül és ógörögül is megtanul az ember, hogy eredetibe tudja olvasni a Bibliát, és hát ott van apologetika, van dicsérettan, van bevezetés az Ószövetségbe, Újszövetségbe, fundamentális teológia. Tehát minden oldalról a keresztény történelmet is megtanulja az ember, az egyház történelmet, és tanulunk izraelógiát is, tehát Izrael kapcsolatos dolgokat.
3: Akkor ez egy nagyon induktív biblia tanulmányozás.
4: Igen, tehát nem csak egy ilyen anakronisztikus régi dolgokkal foglalkozunk, hanem a mai modern Izraelnek az államával, annak a értelmezésével, és sokféle, tehát történelmet is egy más szempontból ismerjük meg, tehát én nagyon merem ajánlani a Szent Pál Akadémiát, aki szeretne nagyon mély biblia ismeretre jutni, akkor ott azt meg tudja szerezni 5 év, amíg elvégzi, hogyha nappalira megy, és az a jó, hogy van levelező is, tehát lehet levelezőn is elvégezni, és vannak olyanok, akik például még 8 általánosuk volt csak, és mafiózók voltak, meg gengszterek, és direkt azért leérettségiztek, hogy tudjanak jönni a Szent Pál Akadémiára. És miután elvégezték, most meg ők járnak a börtönmisszióba, a volt kollégáknak hirdetni az evangéliumot, én meg a kórház, vagy a betegekért imádkozzanak, és nagyon mély biblia ismeretük van. Tehát, és a Szent Pál Akadémiának nem az a lényeg, hogy akkora fejed legyen, mint a pulpitus, csak oldalvás fér be az ajtón, hanem az a lényeg, hogy a szívedbe levő igék, azok gyakorlatban is működjenek az életedbe, és mások életébe is. És nagyon sokan, akik elvégezték a Szent Pál Akadémiát, ők bejárnak hitoktatóként a világi iskolákba, általános iskolákba, gimnáziumokba, és tanítják a Bibliát az ott.
3: Hittanóraként?
4: Hittanóraként, igen. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. Én nagyon élvezem a Szent Pál Akadémiát. Most lesz amúgy egy nyílt nap pont jövő szerdán, hogy be lehet menni a Szent Pál Akadémiára nyílt napon, és akkor be lehet ülni, megnézni, milyen ott a oktatás, bármelyik órára be lehet ülni. És akinek van már érettségie, és szeretne biblia ismeretét nagyon elmélyíteni, az bejelentkezhet a Szent Pálra.
3: Na, ha itt tartunk, hogy Szent Pál, ugye Pál apostol pont egy olyan ember volt, aki rengeteg helyen járt, evangélizált, gyülekezeteket plántált, megnyílt egy gyüli, már ment is tovább, az a Gyüli az úgy jó volt, írt nekik persze levelet, de már ment is tovább csinálni, tovább az Isten munkáját, megint kialakult egy Gyüli, megint ment tovább, megint kell. Na hát ezt látom a te életeden is, és kanyarodjunk vissza oda is, hogy külföldeken jártál. Hogy jöttek ezek a dolgok? Mi alapján mentél külföldre? Meghívásos alapon, vagy csak elindultál? Tehát hogy indul el az ember több különböző országba?
4: Hát például most Szlovákiában meg Lengyelországban úgy jutottam el, hogy a Covid után nem volt elég a család megéletéséhez az ember fizetése. Csak elmentem raktárba dobozokat pakolni, elmentem teherautósofőrködni. És Lengyelországba kellett vinni az árukat, meg onnan hozni, és útközben mindig bementünk egy adott gyülekezetbe, és akkor ott segítettünk a gyülekezetet építeni, és egyre jobban elkezdtek növekedni. Én ott például így mentem el, hogy adódott spontán ilyen munka lehetőség pluszba, és akkor a közbe adódott rá lehetőség. De legtöbbször hívni szoktak, mert valamennyire hallják, hogy hirdetem az evangéliumot, sok csodákat is átélnek, akikért imádkozunk, és akkor elhívnak. Például Kirgizisztánba úgy jutottam el, hogy ott egy olyan testvér végezte a repülő helikopter tanfolyamait, akinek aztán lett egy kirgiz felesége. És ők elmentek Kirgizisztánba meglátogatni az ottani családtagokat, és ott találtak egy élőhitű gyülekezetet. És akkor oda aztán kihívtak szolgálni. És ott például Kirgizisztánba ott egy több mint 10 000 fős gyülekezet van már, és onnan Kirgizisztánban elhoztunk ide Magyarországra, vagy 8 diákot, utána meg még többet, és ők is elvégezték a Szent Pál Akadémiát. Akkor látták, hogy itt milyen saját rádiónk van, tévénk van, oktatási intézményeink vannak, és ők is létrehoztak ott keresztény iskolát Kirgizisztánban, ahol még a muzulmánok is járnak a keresztény iskolába. Persze, amikor elkészült aztán a keresztény iskola, akkor utána aztán a muzulmánok fel is gyújtották azt, és újból kellett csinálni, mert nem tetszett nekik, hogy ott keresztény iskola van. És hát ott Kirgizisztánban még először, amikor először voltam 2000-ben, akkor még az utcán is tudtuk hirdetni az evangéliumot, de annak a színe alatt, hogy egy színházi előadást mutatunk be. És akkor a színházi előadás keretében elmondtuk az evangéliumot is. És sok muzulmán megtért Jézus. Az még a fán is csüngtek mindenütt, hogy hallgatták, hogy hirdetjük az evangéliumot, és sokan megtértek, de ott is volt egy olyan, hogy úgy kellett kimenekíteni egy helyről, mert egy ilyen fanatikus muzulmán csoport odajött, és úgy szétdobálták kővel a kocsinkat, mint a golyószóróval szétlőtték volna.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Nagy József lesz a vendégem.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió DIK, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy szétdobálták a kocsitokat. Ijesztő volt azért ez a dolog? Mit éreztetek olyankor?
4: Ijesztő volt, de soha nem volt félelem bennem. Mert ha meghalok is, egyből megyek a mennybe. És ott nagyon nagy példák voltak a keresztények, akik jártak a gyülekezetbe. Ott volt egy olyan idős szakállas bácsi, aki 85 éves volt, és minden nap a családja megverte. Azért, mert Jézushoz megtért, és minden nap szétverték azért, hogy ott hagyta a muzulmán vallást, és keresztény lett. És ott nagyon sokszor átélnek a keresztények üldözést, és mi itt Magyarországon is, hála Istennek, jó körülmények között gyakoroljuk a hitünket, vallásszabadság van.
3: Nyíltan beszéltünk egy rádióban a hitünkről, ott azért ez
4: ott
3: nem
4: pedig
3: adott.
4: Az életükkel fizetnek sokszor a hitükért. És akkor, ugye az is egy probléma, ott is az egy poszt-szovjet köztársaság volt Kirgizisztán, ott van egy gyönyörű tó, az Iszikuli tó, ott a 2000 méter magasan a hegyek között, 5000 méteres hegyek között, és ott is mentünk a hegyeken át, és ott is volt olyan, hogy én teljesen lakatlan területen mentünk, és ott volt egy ember, ott ült vagy 50 kilométerre minden lakott területtől, és ott ült a földön, és le volt bénulva, és nem tudott mozdulni. És akkor oda mentünk hozzá, beszéltem neki Jézusról, nyilván tolmácson keresztül oroszul, és akkor kiderült, hogy ledobta a lova elment, ő meg ott feküdt, betegen, sérülten a földön, minden lakott területről távol. 5000 méteres hegyek között. Meg 6000 méteres hegyek között. És akkor elmondtam neki az evangéliumot, befogadta Jézust a szívébe, megáldottam, talpra állt, és utána tudott mozogni. És utána azt mondta, hogy azért dobta le a lova, hogy ő Istent megtalálja őt. Istent meg megtalálja, hogy őt a lova ledobta, de az Isten meg megtalálta. És akkor aztán kocsival elvittük őt arra felé, amerre szeretett volna menni, és hálát adtunk Istennek. És nagyon izgalmas volt. Onnan eljött 8 diák, elvégezték az akadémiát, és akkor visszamentek, és ott folytatják a munkájukat. Azóta 2000 mecset épült Kirgizisztánba. A keresztényeket szorítják folyamatosan háttérbe, és nagyon sok pénzt benyomnak a muzulmán vallás terjesztésére, azoknak adnak kamatmentes bankhiteleket, a keresztényeknek jó drágán adnak. Tehát ott egy olyan irányba mennek a dolgok, hogy nem a keresztényeknek kedvező irányba. Ezért adjunk hálát Istennek, hogy Magyarországon lehetünk, és imádkozunk a többi nemzetért is. Minden perc meghal egy keresztény a hite miatt. A világ nagy részén üldözik a keresztényeket, és ők mégis bátran tesznek bizonságot Jézusról. És itt az elkényelmesedett Nyugat-Európában a keresztények csak a saját érdekeiket nézik sokszor. Legyen szép házam, legyen szép családom, legyen jó autóm, jó állásom, el vagyunk itt a gyülekezetben egymással, és egy ilyen befelé forduló, ilyen áld meg Isten klubot játszanak sokan. De nem szabad ezt csinálni. Jön vissza az Úr, minél több embert meg kell menteni. Hirdetni kell az örömhírt az embereknek. Nem csak akkor, akik életveszélyben vannak, azokért imádkozni kell, de nekünk is kell menni hirdetni az evangéliumot. Hát volt, hogy egy KGB-s tábornok is megtért ott Jézushoz, amikor ott voltunk. Úgyhogy ottan a kommunista vezetőtől kezdve a muzulmánig, meg a átlag hitetlenig, ott sokkal könnyebben megtérnek az emberek, mert nem materialisták, mint Nyugat-Európában. Nem tesz őket olyan kényelmessé a jólét, meg a sok finom kaják, meg a szórakozási lehetőségek, és ott még jobban emberek az emberek, egymással jobban beszélgetnek, nem csak a kibertérbe csetelgetnek, hanem megszólítják egymást. Még ha néha agresszívan akkor is. Na visszatérve, azért nagyon sok helyen, például Kambodzsában, amikor voltunk, akkor oda úgy kerültem ki, hogy Kambodzsából itt tanult az orvosi egyetemen egy diák. És ez eljött a gyülekezetünkbe még Budaörsre, aztán ahogy elvégezte az orvosi egyetemet, ő is megkeresztelkedett, újjászületett, és akkor visszament Kambodzsába, és már több mint 20 gyülekezet alapult rajta keresztül ott Kambodzsába. Visszavitte az evangéliumot, és onnan is küldtek diákokat ide, hogy elvégezzék a Szent Pál Akadémiát. De ugyanígy Afrikába is. Afrikában én még nem voltam, ott a Flajszendre volt már többször, és több afrikai országban is. De ott is például afrikai diákok is többen elvégezték a Szent Pál Akadémiát. Kambodzsai diákok, kirgiz diákok, vagy szlovákok, vagy németek, vagy svájciak, vagy bármely...
3: Tehát ez egy nemzetközi iskola, van lehetőség angolul is tanulni.
4: Igen, igen. Meg megtanít, aki például nem tud se angolul, se magyarul, azt meg megtanítják magyarul az első évben, és akkor már tud magyarul, így pedig akkor lesznek tolmácsaink, amikor megyünk majd abba az országba.
3: De ez csodálatos.
4: Ugye Flajszendre most már, ő neki már van tolmácsa több afrikai nyelvre is, mert megtanultak magyarul a diákok, amikor kimegy. Úgyhogy fantasztikus az urat szolgálni globális szinten, az egész földbolygó szintjén. De először neked, meg nekem is először a saját családunk szintén kell. Tehát nem mindjárt valami távoli országba kell menni, hanem a saját családodat kell megmenteni. A saját környezetedet.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Nagy József lesz a vendégem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Többször említetted, hogy hány helyen hirdetted az örömhírt, hány helyen tértek meg emberek. Ugye ki is feltettük, hogy mi az az evangelizálás, de egészen pontosan miről beszélsz itt? Mi az az evangélium? Mi az, amiben te ennyire hiszel? Mi az, amit hallanak az emberek, és megváltozik az életük? Kérlek, mondd el most nekünk, itt a hallgatóknak is, hát ha megváltozik egy hallgatónknak is az élete, tehát mi is számodra ez az evangélium?
4: Az evangélium egy olyan győzelmi hír, amely azt közli velünk, hogy Isten nem akar, hogy rabszolgaként él itt a földön. A bűnös vágyaid rabszolgájaként, a megörökölt átkait súlya alatt vergődve, vagy pedig a saját bűnös természetettől kínosztatva, mert tudod, hogy nem kéne úgy viselkedned, ahogy viselkedsz, tudod, hogy nem azt kéne csinálnod, amit apukától, nagypapától láttál, de mégis azt csinálod rosszabb változatba, akkor Isten szeretne szólni neked, hogy gyere hozzám, aki megfáradtál. Gyere hozzám, aki megterheltettél. És vedd fel az én igámat, amely édes és gyönyörűséges. És ne a te terheid alatt roskadjál, hanem gyere, tedd le a terheidet. Én a Golgotai kereszten magamra vettem a te bűneidet. Magamra vettem a te vétkeidet. Én a Golgotai kereszten beteg lettem a te betegségeddel. Szenvedtem a szenvedéseddel. Átkozott lettem a te átkaiddal. És minden fájdalmadat átéltem a Golgotai kereszten. Ezt üzeni neked Jézus Krisztus. És ne csak az legyen a hited jele, hogy egy nagy súlyos aranykeresztet hordasz a nyakadba, hogy a Pajor Tamás is elénekelte, hogy egy sejem melegítős férfi nyakába súlyos aranykereszt. De ez nem zavarja meg abban, hogy utcanőt keres. És Isten szeretne téged is kiragadni, hogy ne csak külsőleg legyél Jézusba hívő, hanem belsőleg is legyél Jézusba hívő. És ne egy nagy kereszt vagy egy nagy feszület igazolja a te keresztény hitedet, hanem legyen a szíved olyan, hogy Isten lakozzon a te szívedbe. És hogy tud Isten a szívedbe lakozni? Jézus Krisztuson keresztül. Isten a fiát Jézust azért küldt el a mennyből, hogy kifizesse értünk a váltságdíjat. Jézus a Golgotai kereszten azért lett fölfeszítve, ott függött Jézus ég és föld között fölfeszítve, emberek elhagyták, Isten is elhagyta. És Jézus a kereszten fölkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ezt mondta Jézus. És tudod, miért mondta ezt? Hogy te meg tud találni Istent. Azért hagyta el az Jézust az atya, és Jézus nem a szenvedésbe halt bele, a fizikai fájdalmakba, hanem abba, hogy az atya elhagyta őt. Ebbe halt bele Jézus. És azt mondta Jézus, hogy atyám, ha te kezedbe helyezem az én lelkemet, és utána kilelte a lelkét. És az atya kezébe került Jézus lelke? Nem. A pokolba szállt alá. Jézus szenvedései folytatódtak a pokolba. 3 nap és 3 éjjel ott volt a pokolba. Ott, ahol azok az emberek vannak, akik nem hittek Jézusba, mert ők mind a pokolba kerültek. És Jézus ott lent a pokol legmélyig lejutott, és ott bejelentette az ő győzelmét. És a 3. nap hajnalán, a világ legvidámabb vasárnapján, jött a Szentlélek, és lement Jézus után a pokol legmélyére. És a Szentlélek kiragadta Jézus lelkét, szellemét a pokolból, és visszavitte a sziklasírba, és Jézusnak a testébe visszament a szelleme és a lelke. Az angyalok elpöckölték a sziklát a sziklasír elől, azt a hatalmas követ, és Jézus a saját lábán kísértált a sírjából. És utána több mint 40 napig megjelent a tanítványainak. És együtt evett velük, együtt ivott. A Tamásnak azt is megengedte, hogy beledugja az ujjait a sebeibe. És azt mondta Tamásnak, te láttál, Tamás, és hiszel. De boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. És te pont ilyen lesz, kedves hallgató. Nem látod Jézust. de mégis hihetsz benne. Azáltal, hogy a szívedbe fogadod Istennek a szavát, amit most üzenünk neked, amit Isten üzen rajtunk keresztül neked. Elhiszed, hogy Jézus testben föltámadt a halálból. Elhiszed, hogy a mennyből küldte őt az Atya Isten, a saját fiát, odaadta érted engesztelő áldozatul. És Jézus miután 40 napot eltöltött a földön, utána bejelentette a tanítványainak, hogy most vissza fog menni a mennybe, és több mint 500 szemtanú szeme láttára. Fölemeltetett Jézus a levegőn keresztül az égbe, nem helikopterrel, űrhajóval, csak úgy gyalogosan. Szentileg fölrepítette, és ott megálltak az Jézus azt mondta tanítványainak, miközben ment fölfelé. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ti pedig menjetek és hirdessétek az örömhírt minden embernek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ez a két út áll az ember előtt. Az üdvösség útja és a kárhozat útja. Mit kell azt csinálni, hogy a pokolba juss? Semmi különöset, csak amit eddig sikerülni fog. Mit kell azt csinálnod, hogy ne kerülj a pokolba? El kell kezdened hinni Jézusban, hogy ő helyetted halt meg a kereszten. El kell kezdened hinni, hogy Jézus maga az Istennek a fia, és az embernek a fia egyszerre. És van egy olyan ember a mennybe, aki egyszerre Isten, és egyszerre ember. És hogy tudod, mit csinál a mennybe? Közben jár, érted. Érted? Ha ezt megérted, akkor fogsz hinni Jézusba. Behívod őt a szívedbe, és kéred, hogy bocsássa meg a bűneidet, és adjon örök életet. És az adás végén szeretnék egy ilyen imát is elmondani, hogyha te szeretnéd, akkor elmondhatod velem együtt.
3: Most elmondhatjuk, mert hamarosan az adás végéhez érünk. Tehát akkor nem lesz most már következő szegmensünk, most fogunk elköszönni, úgyhogy mielőtt elköszönünk, kérlek, hogy akkor mondd el.
4: Köszönöm benne. Armando a lehetőséget, és akkor arra kérlek, kedves hallgató, ha ott ülsz a kocsidba, vagy a házadba hallgatod ezt a rádiót, akkor hasd meg egy kicsit a fejedet, és nyisd meg a szívedet, és mondd el velem együtt ezt az imát. Mennyei atyám, az Úr Jézus hatalmas nevében jövök te hozzád. Hiszem, hogy te egy bűnbocsájtó Isten vagy. Te a mennyből jöttél le, Jézus. Emberé lettél értem a Golgotai kereszten, és kifizetted értem a váltságdíjat. Hiszem, Úr Jézus, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az én megváltóm, szabadítóm, gyógyítóm, Uram és Istenem. Beismerem, hogy bűnös ember vagyok. Sokat vétkeztem ellened, de kérlek, bocsáss meg minden bűnömet, és adj nekem örök életet, és add, hogy a szívembe ott éljen a te élő beszéded, és tégy méltóvá, hogy amikor eljössz majd, megállassak előtted a te dicsőségedben. A Jézus nevében. Amen. Ezt a imát, hogyha elmondtad, Jézus is megvallott téged fönt a mennyben, és jó, hogyha elkeresel egy jó gyülekezet, ahova tudsz majd menni, és előveszed a Bibliádat, leporolod, és elkezded olvasni, mert Isten szólni fog hozzád.
3: Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és bizonságot tettél, illetve evangélizáltál. Remélem, hogy viszont látunk még téged, és hallhatunk itt a rádiódikben.
4: Köszönöm szépen én is.
3: Ti pedig, hallgatóink, ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok!
0: Trájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Kikere már! Drága neszúnto nedébre szára kávtumé. Rolátszó paungro. Kadi gyili mi sávlasz morocignokál. O Giorgio!

0: Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik az országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szent Kuti nemzeti kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kós Ede egri cigánypasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottójához, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból, kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 és 12:30 között a gyermekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervez. Zarándoklat a roma vallásokság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély Szentkúton és Mária Pócson, illetve Csatka Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a cigány közösségek zarándoklatainak és búcsúinak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, hanem a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszköze és lehetősége is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nótán.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Deep. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Deepben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban.
1: 100.3 Rádió Deep.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk neked.
3: 2026. június 24-e szerda, 7 óra van. Jó reggelt kívánok, ez a Rádió Deep Roma híradója. Batai Anna vagyok. A cigányság legfontosabb hagyományos ételei, a vándor cigányokról szóló legrégebbi feljegyzések. A szükségből született művészet, történeti és szociológiai háttere a kannázásnak.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Deepben.
3: A cigányság legfontosabb hagyományos ételei. A cigányság gasztronómiája évszázadok alatt alakult ki, és szorosan összefüggött a közösségek vándorló életmódjával, valamint azokkal a területekkel, ahol letelepedtek. A hagyományos cigány ételek egyszerű alapanyagokból készültek, mégis rendkívül ízletesek és laktatóak voltak. A főzés során kiemelt szerepet kapott a tűz, a bogrács és a szabadtéri sütés, főzés, amelyek nem csak az ételkészítés eszközei voltak, hanem a közösségi élet fontos részei is. Az egyik legismertebb cigány étel a cigánykáposzta, amely a magyar konyha hatásait is tükrözi. Az étel alapját a káposzta, a hús és a különböző fűszerek adják. A hosszú ideig főzött egy tál étel különösen alkalmas volt arra, hogy nagyobb családokat vagy közösségeket lásson el. Hasonlóan népszerű volt a különféle pörkölt és gulyás jellegű fogások készítése, amely gyakran vadon gyűjtött növényeket vagy helyben beszerezhető alapanyagokat használtak. A cigány közösségek körében nagy hagyománya volt a kenyérsütésnek. Sok helyen a bodag, vagyis a parázson sütött lepény kenyér számított alapvető tápláléknak. A bodag elkészítéséhez kevés hozzávaló kellett. Liszt, víz és só, ez mind. Ez különösen fontos volt azokban az időkben, amikor a családok gyakran úton voltak, és nem rendelkeztek állandó sütővel vagy éppen konyhával. A húsételek szintén jelentős szerepet játszottak a cigány konyhában. A sertés, a baromfi, valamint bizonyos vidékeken a vadak húsa is gyakran került az asztalra. Az ételeket rendszerint erősen fűszerezték, paprikával, fokhagymával és hagymával. A fűszerezés nem csak az ízek gazdagítását szolgálta, hanem a húsok tartósításában és fogyaszthatóságában is segített. A húsételek után a desszertek között megtalálhatók voltak az egyszerű, házilag készített édességek. A különböző lekvárokkal, mézzel vagy cukorral édesített tészták a családi ünnepek kedvelt fogásai voltak. Az étkezés a cigány kultúrában nem pusztán a táplálkozást jelentette, hanem a családi összetartozás és a közösségi kapcsolatok megerősítésének fontos eszköze volt. Összességében tehát a cigány gasztronómia a találékonyság, az alkalmazkodó képesség és a közösségi hagyományok különleges ötvözete. A hagyományos ételek ma is fontos szerepet játszanak a kulturális identitás megőrzésében, és egyre többen érdeklődnek irántuk a cigány és nem cigány közösségekben egyaránt. A vándor cigányokról szóló legrégebbi feljegyzések. A cigányság eredete hosszú időn keresztül tudományos viták tárgyát képezte, azonban a nyelvészeti és történeti kutatások mára egyértelművé tették, hogy őseik az indiai szubkontinens északnyugati területeiről származtak. A cigány nyelv számos olyan elemet őriz, amelyek kapcsolatot mutatnak az indiai nyelvekkel, különösen a hindi és a pandzsábi nyelvvel. A legrégebbi történelmi feljegyzések a cigány népcsoportokról a középkorból származnak. A kutatók szerint a cigányság több hullámban hagyta el Indiát, és fokozatosan haladt nyugat felé. Útjuk során áthaladtak Perzsián, Örményországon és a Bizánci Birodalom területein. A 11.-12. századból már találhatók olyan források, amelyek különleges, idegen eredetű népcsoportokról számolnak be a Közel-Keleten és Kis-Ázsiában. A Bizánci Birodalomban a cigányok elődeit egyes források acciganoi vagy hasonló néven említik. Ezek a megnevezések később számos európai nyelvben is nyomot hagytak. A korabéli számolók szerint ezek a csoportok különféle mesterségekkel foglalkoztak, például kovácsolással, állatkereskedelemmel, zenéléssel vagy éppen jóslással. Európában a 14.-15. század során jelentek meg legnagyobb számban. Az első hiteles európai oklevelek között szerepelnek olyan dokumentumok, amelyek a Balkánon és Közép-Európában említik a vándorló cigány közösségeket. Sok helyen zarándokként vagy menedéket kereső utazóként fogadták őket, és uralkodói engedélyekkel közlekedtek egyik országból a másikba. A 15. század elejére a cigány közösségek már számos európai országban voltak jelen. Megjelentek a mai Németország, Franciaország, Spanyolország és Magyarország területén is. Kezdetben gyakran kíváncsisággal és vendégszeretettel fogadták őket, később azonban több helyen korlátozó intézkedések és előítéletek alakultak ki velük szemben. A vándorló életmód sokáig meghatározta a cigány közösségek mindennapjait. A mesterségek, a kereskedelem, a zene fontos megélhetési forrásnak számítottak, a közösségek pedig alkalmazkodtak a különböző országok kultúrájához, ugyanakkor megőrizték saját nyelvüket, hagyományaikat és szokásaikat is. A legrégebbi feljegyzések tehát nem csak a cigányság európai megjelenéséről adnak információt, hanem arról is, hogy egy rendkívül alkalmazkodó és sokszínű népcsoport miként járja be évszázadokon keresztül Európa és Ázsia jelentős részét. Ezek a történelmi források ma is fontos alapját képezik a cigányság múltjának kutatásában és kulturális örökségének megőrzésében. A magyarországi és kelet-közép-európai roma kultúra egyik legkarakteresebb, legmeghatározóbb eleme a zene, amely nem csupán szórakoztató funkcióval bír, hanem a kollektív emlékezet, az identitás megőrzése és a mindennapi túlélés eszköze is. A roma zenei hagyományon belül különösen izgalmas és egyedülálló fejezetet képvisel az úgynevezett kannázás. Ez a hangszeres technika, amely egy hétköznapi használati tárgyat, a fém teljes kannát alakítja át professzionális ritmus hangszerré, tökéletesen mintázza a roma kultúra alapvető sajátosságai. Az improvizációs készséget, a kreativitást, a szegénységből fakadó találékonyságot és a ritmus zsigeri szeretetét. A szükségből született művészet, történeti és szociológiai hátter. A kannázás kialakulása szorosan összefügg a romák történelmi és társadalmi helyzetével. Évszázadokon keresztül a mély szegénységben élő perifériára szorult roma közösségeknek nem volt pénzük drága gyári hangszerekre, például dobok vagy egyéb készletek vásárlására. A zene és a ritmus iránti belső igény azonban megkövetelte az önkifejezést. A romák zsenialitása abban rejlett, hogy a környezetükben található, eredetileg teljesen más funkciót betöltő használati tárgyakat vonták be a zenélésbe. Így lett a teljes vagy zsíros kannából basszus és ritmus hangszer, a fakanából ütő, a vizes poharakból vagy kannalanként összeütött evőeszközökből kísérő csörgő. A kanna, különösen a 10-20 literes alumínium vagy bádok teljes kanna ideális választásnak bizonyult, masszív szerkezete bírta az intenzív ütéseket, anyaga és formája miatt pedig megfelelően gazdag hangzásvilágot biztosított. A kannázás nem egyszerűen a tárgy ritmikus csapkodása, ez egy rendkívül komplex, komoly fizikai állóképességet és finom motoros koordinációt igénylő zenei technika. A virtuóz kannások többféle hangszínt képesek előcsalogatni a hangszerből. Mély, basszus hangok, a kanna száját tenyérrel lefedve vagy a kanna oldalát lapos kézzel megütve kapják meg a mély telt lüktetést, amely a zenekarban a nagybőgőt vagy a lábdobot helyettesítheti. Magas fémes hangok, tak, A kanna vállát, szélét vagy fülét újabb, gyűrűvel vagy fakanállal megütve éles, csattanó hangokat hoznak létre, amelyek a pergődobhoz vagy a fémcsörgőhöz hasonlítanak. Hangsúlyok, effektek a kanna szájának nyitásával és zárásával, a levegőoszlop manipulálásával, tehát a játékos képes változtatni a hangmagasságot, így egyfajta beszélő dobeffektust hoz létre. A játékosok gyakran fémgyűrűket húznak az ujjaikra, hogy fémmel való érintkezés még élesebb, pattogósabb hangot adjon ki, ami elengedhetetlen a gyors tempójú roma táncdalok, tehát pergetők kíséreténél. A roma kultúrában a zene ritkán öncélú művészet, szinte mindig közösségi esemény. A kannázás, a hagyományos roma mulatságok, bálok és családi összejövetelek, például keresztelők, esküvők vagy virrasztások motorja.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra múlt, már is itt a hét közepe, szerda van, és június 24-e. Hát ez a június, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, ez úgy száll, mint a sas. Hát gyerekek, június 24-e, jól értettük, ez azt jelenti, hogy egy hét, és ugye július, utána meg ma augusztus, és vége is a nyárnak. Tehát, hogy fú, gyerekek, nagyon-nagyon repül az idő, eszem megáll. Na jó, ma van Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. 526 éve van ez így. Ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások. Ugye tegnap elmondtam a Szent Ivánéi ilyen hagyományt, ez a rossz szellemelőzés, és a többi, és ma folytatódnak a tűzgyújtások, tűz körüli mulatozások. Régi hagyomány a tűzugrás, és aki hétszer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja. A szertartásos tűzugrás hagyományának szerelem varázsló célja is van. Hát, hogyha egy évig nem lennék beteg, ha hétszer átugrom a tüzet, akkor átugranám vagy 47-szer szerintem. Az lenne a biztos, ugye? Na nézzük, mik történtek még ma. Azt mondja, ma született 86 éve Vittorio Storaro, olasz származású Oscar-díjas operatőr. Például a Taxi című film, biztos emlékeztek rá, még Sammy Nasserivel a főszerepben. 116 éve született meg, jött létre az Alfa Romeo márka, mint olyan. Az Alfa Romeo sportautóiról nevezetes olasz autógyár a Fiat koncern része. Az Alfa a név önmagában egy program, vagy inkább egy program egyértelmű magyarázata, az ABC első betűjét jelöli, ugye, egyfajta kiinduló pontot szimbolizál, valaminek a kezdetét, ugye. Ma született 76 éve Tolcsvai László zeneszerző, előadó, művész. 73 éve született Révész Sándor Emerton díjas énekes, a Generál és a Piramis együttesek énekese. 55 éve született Menzel Gábor, a Bonanza Banzai együttes billentyűse. Aztán 46 éve halt meg Tokui Hayakawa, a mechanikus töltő ceruza feltalálója. Ma 39 éves sokak kedvence, Lionel Messi, argentin labdarúgó, az egyik GOAT, ugye, na ezt a szót keresem, se nem jutott eszembe, nekem személy szerint Cristiano Ronaldo, de erről sem lehet ugye vitát kezdeményezni, hogy kinek ki a kedvence, szerintem ők az alapból nagy ajándék a futball világának, hogy ők egyszerre voltak a pályán, tehát egy időben osztoztak a színpadon, a futball színpadán, ez a két zseni, ugye Lionel Messi és Cristiano Ronaldo, az egyik 41, az utóbbi ugye pedig, ahogy mondtam, vagy előbbi, nem tudom már melyiket mondtam előbb, mindegy is, de hogy Messi ugye ma töltötte be a 39. életévét, ugye Ronaldo pedig már 41 esztendős, és még mindig ott vannak mind a ketten a világbajnokságon is. Na, hát ezzel a hírrel én búcsúztattam is a Wecker első megszólalását. Nem sokára jövök vissza, és megnézem, hogy mi hír van.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt, nem sokára 7:30 van. Ránézzünk, hogy mi hír van az utakon. Azt mondja, hogy tart a Mester utcában a felújítás. A Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sinekre terelik a forgalmat. Aztán az 5. kerület Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerület Balaton utcában. Lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert hogy kertészek dolgoznak. Aztán a 10. kerület Gép utcában a Doba utca közelében útszűkületen kell áthajtani elektromos közműépítése miatt. Lezárják a 12. kerület Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatorna építése miatt. Ezek voltak most a legfrissebbek, de egy óra múlva jövök még több közlekedési hírrel. Maradjatok addig is itt!

0: Rádiód X. Hallod?
1: Gyönyörű szép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on. Figyeljetek, füleljetek!
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiód X-ben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiód X nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na... Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és táncműfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közössége. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante rondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős érményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió X roma hírei. 100.3 Rádió X. Sunen romale!

0: neked. Rádiódik.
1: Hamarosan 8 óra van, szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Dráma Rod Stewart koncertjén összeesett a színpadon a rock legenda, Oxigén palaszkra is szüksége volt. Sorozatosan érkeznek az aggasztó hírek a 81 éves énekesről. Aggasztó pillanatoknak lehettek tanulni a nézők Rod Stewart utahi koncertjén. A 81 éves rock ikon a fellépés közben rosszul lett, és kis hián összeesett a színpadon. A helyzet annyira komolyá vált, hogy a stáb oxigénpalackot vitt számára, a koncertet pedig végül ülve fejezte be. A beszámolók szerint Stewart péntek este a Utah First Credit Union Amphitheaterben adott koncertet One Last Time turnéja keretében, amikor váratlanul egészségügyi problémák jelentkeztek nála. A One Last Time az ugye azt jelenti, hogy utoljára. A közönség már korábban is észlelte, hogy az énekes szokatlanul visszafogottan mozog, és többször a színpad különböző elemeibe kapaszkodott. A fellépés egy pontján munkatársai oxigénpalackot hoztak neki, amelyből több mély lélegzetet vett, mielőtt ismét megszólította volna a közönséget. A Page Six tudósítása szerint ekkor azt mondta, a show-nak folytatódnia kell, majd elárulta, hogy majdnem elájult, és engedélyt kért arra, hogy ülve folytathassa az est hátra levő részét. Nemrég a rock legenda azzal dühítette fel rajongóit, hogy egészségügyi okok miatt lemondta Las Vegas-i koncertjét, néhány nappal később azonban már jókedvűen szurkolt a skót válogatottnak a fotball világbajnokságon. Az elmúlt időszakban Rod Stewart több koncertjét is kénytelen volt lemondani. A közelmúltban arcüleggyulladással, valamint akut felső légúti fertőzéssel küzdött, amely gégegyulladáshoz is vezetett. A legendás zenész ugyanakkor korábban kijelentette, hogy egyelőre nem gondolkodik visszavonulásban, még ha a nagyszabású világ körüli turnékat fokozatosan maga mögött is kell már hagyja. Hát 81 éves gyerekek, azért az nem mindegy. Tehát azért, amit ő még bírt 20-30-40-50 évesen, de még ezek szerint 60 évesen is, azt most már 81 évesen teljesen érthető okokból már necces, sajnos, necces. Na jó, hát én a helyében már rég pihennék. Hát ő ma, amit kellett, Rod Stewart, azt letette az asztalra szerintem, úgyhogy nem nagyon kell itt már. Hát nyilván hiányozna neki a színpad, szerintem itt csupán már erről van szó, hiszen nyilván nem hiszem, hogy annyira a pénzről van itt csak szó feltétlenül. Nyilván az is jól esik még neki, azon felül, ami van neki, de szerintem itt inkább az, hogy 81 évesen ő még nem bírna otthon nyugdíjaskodni. Na de, mi sem nyugdíjaskodjunk, megyünk zenélni, és 8 után

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság legfontosabb hagyományos ételei. A cigányság gasztronómiája évszázadok alatt alakult ki, és szorosan összefüggött a közösségek vándorló életmódjával, valamint azokkal a területekkel, ahol letelepedtek. A hagyományos cigány ételek egyszerű alapanyagokból készültek, mégis rendkívül ízletesek és laktatóak voltak. A főzés során kiemelt szerepet kapott a tűz, a bogrács és a szabadtéri sütés, főzés, amelyek nem csak az ételkészítés eszközei voltak, hanem a közösségi élet fontos részei is. Az egyik legismertebb cigány étel a cigánykáposzta, amely a magyar konyha hatásait is tükrözi. Az étel alapját a káposzta, a hús és a különböző fűszerek adják. A hosszú ideig főzött egy tál étel különösen alkalmas volt arra, hogy nagyobb családokat vagy közösségeket lásson el. Hasonlóan népszerű volt a különféle pörkölt és gulyás jellegű fogások készítése, amely gyakran vadon gyűjtött növényeket vagy helyben beszerezhető alapanyagokat használtak. A cigány közösségek körében nagy hagyománya volt a kenyérsütésnek. Sok helyen a bodag, vagyis a parázson sütött lepény kenyér számított alapvető tápláléknak. A bodag elkészítéséhez kevés hozzávaló kellett. Liszt, víz és só. Ez mind. Ez különösen fontos volt azokban az időkben, amikor a családok gyakran úton voltak, és nem rendelkeztek állandó sütővel vagy éppen konyhával. A húsételek szintén jelentős szerepet játszottak a cigány konyhában. A sertés, a baromfi, valamint bizonyos vidékeken a vadak húsa is gyakran került az asztalra. Az ételeket rendszerint erősen fűszerezték, paprikával, fokhagymával és hagymával. A fűszerezés nem csak az ízek gazdagítását szolgálta, hanem a húsok tartósításában és fogyaszthatóságában is segített. A húsételek után a desszertek között megtalálhatók voltak az egyszerű, házilag készített édességek. A különböző lekvárokkal, mézzel vagy cukorral édesített tészták a családi ünnepek kedvelt fogásai voltak. Az étkezés a cigány kultúrában nem pusztán a táplálkozást jelentette, hanem a családi összetartozás és a közösségi kapcsolatok megerősítésének fontos eszköze volt. Összességében tehát a cigány gasztronómia a találékonyság, az alkalmazkodó képesség és a közösségi hagyományok különleges ötvözete. A hagyományos ételek ma is fontos szerepet játszanak a kulturális identitás megőrzésében, és egyre többen érdeklődnek irántuk a cigány és nem cigány közösségekben egyaránt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nótban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 3 rádiódik.
1: Du menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Sziasztok, 8 óra múlt pár perccel, ez itt még mindig a Vekker. Egy ilyen jó kedélyű szalagcím fogadott. Elő a pokróccal és a pattogatott kukoricával. 10 plusz 1 budapesti kertmozi az idei szezonra. Na hát nézzük is. Szóval hát hiába a plázák patika mérlegen kimért körülményei, a nyári kertmozizás varázsa utolérhetetlen. Összegyűjtöttünk hát néhány budapesti kertmozit azokra az estékre, amikor a légkondi és a vaksötét helyett inkább a lágy szellő és a csillagos ég a nyerő. Wow! Amúgy ez nagyon jól hangzik, főleg akinek a környékén található ez. Az első a Rutkai Kultúrpark kertmozi. Ez a Szent István Park közelében található. És szombatonként 20 órától lehet itt mozizni. A részvétel ingyenes. Aztán a Hunyadi téri kertmozi a következő. Augusztus 15-ig minden szombaton ingyenes természetesen. A kertmozi a Hunyadi téren is. Június 27-én a szombatesti lázzal indítanak, ugye, amiben John Travolta húzta föl a csőnadrágot és lövi be a sérót. Aztán nyári kertmozi a Pavilonkertben, ez a következő, tehát a Pavilonkert, az a Városligetben található, és hetente háromszor 18 órától várja a látogatókat, érdeklődőket, természetesen ez is ingyenesen. Amit már biztos vetíteni fognak, a Ponyvaregény, Gríz, Mamma Mia, Dr. Szöszi, Indul a Bakterház, Kincs, ami nincs, ezek már fixen lesznek. Aztán a Virág Benedek házban is van kertmozi. Jaj, az nagyon kis hangulatos, ilyen kis babzsák fotelek vannak kirakva. Csütörtökönként este 8:30-kor az első kerületi Virág Benedek házba invitálnak bennünket. Itt már nem ingyenes a vetítés, ugyanis 2000 forintért tudunk jegyet váltani. A kerületi lakosoknak félárú kedvezmény van, tehát aki első kerületi, az féláron tud ide elmenni. Aztán Margit szigeti Pauláner sörkert és kertmozi. Ez pedig a legtöbb napon 17 órától várja az embereket a Margit szigeten, ahogy a neve is elárulja. Budapest Garden, az ismét ingyenes mozizásról van szó, Óbudán található, a régi Görzenál helyén, étel, ital, számos egyéb program mellett ugye most meccseket is adnak, illetve van kertmozizásra lehetőség is. Aztán van egy ilyen, hogy a Budapest kertmozi, ez a neve, ez a Városháza udvarán van, ahova viszont 3000 forintért tudunk már jegyet váltani. Lesz majd a macskafogó, a gyűlölet és egyéb ilyen nyalánkságok. Aztán Limó kertmozi a következő, ez az Erzsébet-ligeti színház. Szombat esténként van, és ingyenesen. És a Szafival startol június 20-án, most olvasom, tehát akkor az már elmúlt, akkor azzal már el is kezdődött, ugye akkor az most volt szombaton, vagyis múlt hét szombaton, úgyhogy az már akkor elkezdődött. Aztán Kultúrkert mozi, csak nem tudtam egy elsőre kiolvasni, tehát Kultúrkert mozi a következő. Ez júliusban lesz, csütörtökönként 20 óra 45-kor a Klebersberg kultúri kúriában, és 2000 forintosok a jegyárak. Aztán piknikkert mozi, ez Budapesten, nem csak Budapesten, hanem országszerte több helyszínen foglalkozik kertmozik teljes körű lebonyolításával. Például Óbudán, Pidis Csabán és Pesterzsébeten is lesznek vetítések. Na, hát, ja, és még van itt egy plusz, bocsánat, Cinespa, hoppá, értitek, mert hogy medencéből lehet filmezni, ez pedig a Széchenyi fürdőben van, hát itt már nagyon borsos jegyára, de itt ugye úszkálni is lehet, meg mindenet már 15.000 forintos napi jeggyel látogathatók, ez a Cinespa élmény, június 26-tól péntek esténként összesen 4 alkalommal lehet medencéből filmet nézni, azt mondja, lehet, hogy lesz, ha jól látom, a Bluff, Ördög Pradát visel, Mamma Mia és az 51. randi. Na, hát ezeket tudtam most nektek ajánlani, szerintem szuper program így a nyárra, jó? Nehogy összefussunk ott és kimenjek asszonynal, mert szerintem ennek iszonyatosan jó feelingje van, egy jó kis hangulatos kis kertmozizás. Tök jó, esküszöm, hogy ez nagyon megtetszett nekem. Főleg azok, amelyik ingyenesek, ugye, tegyük hozzá az igazsághoz, jó magyar lévén. Na, menjünk zenélni, aztán jövök vissza a friss közlekedési hírekkel.

0: Dáš to má hrdec.
1: Najít, ta vec bachtá, no kosát, tu soro des tu katéka.
0: A vilém tedy kapti írásan, a ta sumbrom, hogy nagyon sok árci.
1: Itt a sejt van a bármi sejt, mi azt te csorella? Sirák de lesz, sír! Sirák de lesz, te sír!

0: és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Menjél már!
2: Rádiódik. Rádiódik.

0: apa, kelj fel!
1: Mi van, fiam, mit vagyok? Nincsen semmi baj. Mi van, fiam, nincsen semmi.
2: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
3: Nem sokára 8:30 van. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerület Baross utcában kifelé a Bátori utca után vízvezeték javítása miatt. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerület Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat egy rövid szakaszon vízvezeték javítása miatt. A 18. kerület Halomi úton a Királyhágó utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerület Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. A 157-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Solymár Kerekhegy megállót, mert vízvezetéket javítanak. A járat Hüvösföld felé a Gróf Karácsonyi utcában a Berzsenyi Dániel utca után létesített idéglenes megállóból indul. Hát ennyi volt most a legfrissebb közlekedési hírekből. Amikor legközelebb visszajövök, mi jön? Na, a nyelvoktatás. Maradjatok itt az FM 100.3-on.

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dick. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
1: 100.3 Rádió Dick.
2: Sunen Romale.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Ármándó! A héten nagyon sok mindent tanítottál nekem, nagyon izgalmas témákat érintettünk, és ugye sokszor beszéltünk arról, hogy valaki idősebb, fiatalabb, viszont ezt még egyáltalán nem tudom, hogy például vannak-e ilyen megnevezések, hogyha valakit mondjuk öregnek, idősebbnek hívunk, vagy hogyha valakit simán csak fiatalnak hívunk.
3: Igen, van különbség. Az öreg az úgy van, hogy púró.
4: Púró.
3: A fiatal pedig úgy van, hogy ternó.
4: Ternó.
3: És ez a férfirag. Lányokról, ha van szó, nőről, akkor púri.
4: Púri.
3: És hogyha fiatal, akkor terni.
4: Terni. Tehát ternó, terni és púró az öreg.
3: Így van. És a púri.
4: Púri.
3: Így van. Így van. Szütyű vaszlos esze.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról nem csak romáknak. Rádió Dick.
5: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt mindenkinek. 9 után pár perccel jövök vissza. Hoppá, Baranyi Tomival, ugye, hiszen az elmúlt időszakban, ezen a héten egész pontosan vele vezetjük a süsfel napot, hiszen drága Zsuzsánk ugye éppen megérdemelt pihenését tölti. Úgyhogy 9 után is maradjatok itt, Tomival jókat fogunk dumálgatni. Na de előbb egy kis hír, egy kis sokkoló hír. Az Ed Gein sztori elevenedett meg Budapesten. Az amerikai gyilkos és testrabló története a Netflixen volt látható, és most úgy tűnik, akadt egy magyar húsvér követője is. Az amerikai testrablóhoz hasonlóan a 30 éves budapesti férfi temetőkből ásott ki holttesteket, de máshonnan is, még nem tudni honnan, szerzett testrészeket a beteges céljaira. Az emberi húsból ételt is készített magának. A döbbenetes ügyről számolt be a rendőrség, a történet nem mese, hanem a véres valóság. A férfit néhány napja fogták el fővárosi otthonában, egy horrorisztikus dolgokkal teli budapesti lakásban. Hát én ezt a cikket itt abba is hagynám. Ezt csak azért akartam elmondani, hogy milyen szörnyű az tényleg, hogy milyen hatással van a televíziózás az emberre, olyan szempontból, hogy lám, itt is arról van szó, hogy az Ed Gein sztori miatt bátorodott fel egy budapesti férfi, tehát konkrétan akármelyikünk szomszédja is lehetett ez az ember, ezen fölbátorodva, vagy megtetszett neki ez a beteg elme és ez az egész történet, és ő is megvalósította. Úgyhogy ezt a hírt ezt csak igazából ezért akartam elmondani, hogy tényleg ez a horror, az itt valósággá vált ebből a szempontból is. Szóval nem is akarom a cikket tovább olvasni, elég szerintem bőven ennyi belőle. Inkább koncentráljunk a pozitív dolgokra, a humorra, ugyanis, ahogy már mondtam, 9 után jövök vissza, de akkor már Baranyi Tomival, és kezdődik a süsfel nap itt az FM 100.3-on. Én viszont sávon vonják a

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di.
0: Rádió Di, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
3: Egyelőre nem kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: másfél nap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík, Süsfél nap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 11 perccel, itt a hét közepe, szerda van, és június 24-e. Hát ahogy ígértem, a tegnapi szólónap után itt van velünk a cigány Coelho, az én régió barátom, kollégám, múzsám.
2: Még.
1: Hölgyeim és uraim, Baranyi Tamás, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok én is, neked meg a hallgatóknak is. Köszönöm szépen a bevezetőt, de attól nagyon távol vagyok. Mindig ezt mondod rólam, de
1: hogy
2: ez
1: múzsa?
2: Így meglep.
1: Vagy
2: nem, hogy ez a cigány Coelho, de hát nem tudom. Én mondjuk nem is szeretem őt, tehát lehet, hogy azért.
1: Jaj, nem is szereted, akkor
2: hagyjál
1: is
2: már vele.
1: Akkor...
2: Nem, egy forintot nem ér, de tényleg ilyen szempényvesztés.
1: Amúgy kicsit igen, ezek a kócsok is, tudod, akik járnak ilyen arénákba, meg nem tudom, és akkor mondanak ilyen bölcsességeket, hogy ha megfordulsz, akkor háttal vagy.
2: És akkor mindenki, háttal. Wow. és nem vagy előre.
1: És akkor vigyázz, igen. Legnagyobb bullshit, ami létezik,
2: igen,
1: amúgy.
2: Igen, úgyhogy nem igazán kedvelem.
1: Jó, akkor mostantól ez, de csak olyan, mert olyan jól hangzik ez, mert ugye te mindig jó. Utánunk jössz, ugye déltől vagy, ugye itt a 100.3-on, és ugye mi itt eldilizünk, teljesen eldobjuk az agyunk a Zsuzsival, és akkor utána jössz te, és akkor, hát tudom, mert apám hallgat téged, és amikor megyek vele mondjuk valahova autóval, és mondjuk elém jön, vagy bármi, akkor mindig te szólsz, és akkor mindig valamikor a zenéknél így hallgat, beszélgetünk, de amikor te jössz, akkor néha így figyelem, hogy apám így fülel, hogy miket vakersz, mert hogy mondasz ilyen tényleg mély dolgokat, tehát pedig, olyan mélyebbre viszed a dolgot.
2: Pedig most igazán ilyen infósra vettem a nyáron, mert hogy csak az útinfor, meg az időjárás jelentés van, meg hát néha hozok mindig a nevek kijelentéséből valami gondolatot, úgyhogy így van. Hát ugye megvan az idő, amit le kell beszélni, úgyhogy ez a kötelező óránkénti 9 perc, annak meg kell lenni, úgyhogy próbálom hasznosan kitölteni.
1: Ugye nyáron nehezebb. Nyáron azt gondolom én is, hogy nehezebb, ezt már Zsuzsival is rájöttünk még nyaralásaink előtt, ugye most ő van Törökországban, aki esetleg lemaradt volna, hogy Zsuzsi hol van, Törökországban sütteti habtestét ugye a török rivérán, úgyhogy mi előtte is ezen beszélgettünk, hogy nyáron azért nehéz, mert nem történik annyi minden. Ugye nyaralnak az emberek, nem tudom, ugye persze politika megy, az ugye adott ilyen közéleti téma, de azon kívül nem történik úgy nagyon
2: szerintem,
1: nagy dolog.
2: Szerintem meg nem, hogy inkább ilyen lazább minden, csak nem tudjuk annyira lazára venni néha magunkat. Én most például kicsit lazára venném magam, mert én most figyeltem föl rá, mióta így ismerlek, hogy neked van tetoválásod.
1: Ne idegesíts.
2: A karodon, igen. Hát van egy piros kis karkötőd, valami vékony, valami fonából, és akkor ott van a fét.
1: A igen, hit. Az a hit. Igen,
2: a ez miért került rád?
1: Itt cirkusz, ugye hát nyilván a cirkuszos múltam meg az egész, és itt pedig
2: és egy felirat.
1: Olasz kis szöveg van. Amail cambial mondo, hogy szeress és változtasd meg a világ. Szerelem a világ ellen, vagy szeress és a világ megváltozik, tehát így
2: szeress
1: szabad fordításba.
2: Szeretkezz és ne háborúz.
1: Van egy ilyen változata is. Finomított verziója. És
2: de akkor ez nem azt jelenti, amely oda van írva olaszul, hogy én lecsot ettem?
1: Én lecsot ettem tegnap. Egész fontos, csípős lecsot ettem. Itt a melkasomon meg még van egy dátum, az pedig nagymamámnak a születési dátuma. Ugye már rég elhunyt, és őt szerettem a világon a legjobban, úgyhogy nekem itt a melkasomon még az. Aha, itt a bal, igen.
2: De csak egy dátum, vagy az is, hogy mama?
1: A nem, csak egy dátum, meg egy kis kereszt mellette. Aha. Csak a születési dátuma, nem az elhalálozás, hanem a születési dátuma van így ide. Tehát mert az ennyi.
2: Mert az így fura lenne, most ma volt velem, hogy metron szembe egy csaj, és az volt ide fölülre, a szíve fölé írva, hogy anya. És így belegondoltam, hogyha mondjuk valaki együtt van vele, az valahogy néha nem tudom, lelombozó tud lenni, olyan feliratokat, meg a gyerekeik neve, nem tudom, az tök érthető, csak hogy bizonyos helyzetekben az úgy valahogy ezzel nem akarsz itt találkozni.
1: Köszönöm, igen, egyetértek ezzel teljes értékben. Találkoztam annak idején is ilyen csajjal, akire a gyerekének a neve volt így fölírva, és fiú név volt, és akkor hát egy bizonyos igen pozitúrában ezt észre lehetett venni, és akkor ez mindig eszembe is juttatta, hogy van fia,
2: igen,
1: és ugye fiú név, nem tudom, tehát hogy egy picit így, igen.
2: Nem spanolja az embert, gondolom, fura. Akkor az a helyzetben.
1: Igen, szóval igen, nekem öt tetkom van, ez volt a legrégebbi, és akkor utána ez pedig a nagymamás a legújabb, úgymond újabb, hát ez is már vagy 4-5 éves legalább.
2: Hát már régi ember vagy.
1: És azóta nem akarok, nagyon érdekes, pedig most képzeld, de lett volna lehetőségem ingyen tetováltatni, de egyszerűen nem, egy nyáron senki ne tetováltasson, ezt csak úgy megsugom, aki most gondolkozik a hallgatók közül, nyáron ne tetováltassatok, mert ugye azt utána kenegetni kell, pihentetni. Le kell fedni.
2: Hát az ki van sebesedve. gondolom.
1: Hát, attól függ, nekem hál' Istennek nem volt egyik se kisebb esetve például, de van, akinek bevérzik, igen, meg ilyenek, de hogy így inkább azt, hogy le kell fóliázni. Na most alapvetően, ugye ma is, apropó időjárás, ma is olyan 32-33 fokos hőségre számíthatunk, és még ez egy jó bő hétig velünk van ez az időjárás.
2: De jó lesz.
1: Na, én imádom. Szóval,
2: tudjuk,
1: hogy...
2: én is téged.
1: Igen.
2: Sem az időjárás, sem azt nem szeretem, aki szereti az ilyen időjárást.
1: Köszönjük a nyárimádók nevében.
2: Amikor valamit nagyon utálok, akkor azt úgy fogozom, hogy és még azt sem szeretem, aki szereti.
1: Aki azt szereti, persze. Szóval igen, tetoválásra viszont az nem jó ilyenkor nyáron, mert most gondold de, hogy meleged van, alapból ruhába vagy, mert nem, azért nem illik ilyenkor mesztelenül mászkálni, és még akkor most gondold el, mondjuk a mellkasodra tetováltatsz, vagy a karodra, hogy még az pluszba be kell fóliázni.
2: Meg szerintem a napfény se jó neki, nem?
1: Azért.
2: Mert maga már nem is persze. A meleg, hanem hogyha mondjuk egy 23 fok neki. Lenne, akkor se jó a napfény.
1: Az még úgy csak, de a 35 fok az biztos, hogy nem tesz jót neki, úgyhogy én nyáron mindenkit óva intenék attól, hogy tetováltasson. Én nem. Én nekem ezek mind télen meg összekészültek, amikor alapból pulóverbe vagy, kabátba vagy, tehát alapból védve van a hőtől, a koszos levegőtől, vagy hogy mondjam ezt, tehát hogy nagyon vigyázni kell rá, mert begyullad, az borzalmas. Neked most, van?
2: Én nincs, de most szeretnék majd őszre, akkor így át, születésnapomra akartam augusztus 24-re, de úgy döntöttem, hogy az még igen, meg nyár, meg a szeptember is még elég nyár mostanában, ilyen 34 fokokkal, ugye volt rá tavaly is, meg tavaly előtt is példa, úgyhogy, de akkor majd szeretnék, már ki van nézve, hogy hova.
1: Na, hova? Elárulod, vagy még titkos?
2: Nem, ide egy oldalra, tehát így most nem is tudom, a derekam így közepi oldalra, tehát a derekamon.
1: Milyen szexi lesz gyerekek a Tomi, vigyázzatok
2: vele. Igen, addig még egy kicsit gyúrok. És akkor tényleg, és
1: akkor... Amúgy az úgy menő, hogyha itt van így oldalt, és akkor pacekba vagy, feszül a bőrt, ott nem úgy, mint nekem, hogy
2: nem kell, hogy feltétlenül feszüljön, az attól még tud szép lenni, meg jól lenni.
1: Tud szép lenni, de amikor most ilyen izéd van, ilyen muffinod, mint nekem itt oldalt, akkor azon nem néz ki jól egy tetkó, szerintem.
2: Szerintem egy tetkó jól néz az mindenhogy kin. Hogyha valaki egy olyan fazon, hogy tudja viselni, jó az. De hát persze úgy szép, hogy ha feszül meg minden.
1: De az, hogy ez
2: feszülni
1: most
2: fog. Nekem észre feszülni fog.
1: Helyes. Hogy most ott teszed be, hát ugye nem titok, hogy van köztünk 10 év, tehát igen, azért már nem vagy egy mai
2: csirke. Én 48 éves leszek augusztusban, igen.
1: Én meg 38 júliusban, úgyhogy igen.
2: Egyrészt én későnyőri típus vagyok.
1: Ja, egyrészt,
2: hogy ez, tehát, hogy ez is benne van, meg szerintem én most jutottam oda, hogy egy kicsit jobban, jobb viszonyban vagyok a saját testemmel. Tehát jobban szeretem.
1: Edzeni.
2: Nem csak amiatt, úgy előtte is jobban megszerettem magamat is, a testemet is, tehát hogy valahogy, és annak a következménye inkább, hogy újra edzek, meg ilyesmi.
1: De érdekes, nálam meg pont fordítva van. Én régen kamáztam nagyon a testemet, most viszont olyan, mint hogyha egy más ember teste lenne. Tehát amióta ráadásul házas vagyok, vagy kapcsolatban vagyok, így tartósan, azóta pláne felszaladt egy 5-6 kiló biztos, és azért az már úgy, tehát régen azért MS pólókat hordtam, a cirkuszba sose felejtem, mert be kellett venni állandóan a nadrágjaimat, az smoking nadrágokat, mert nagy volt rám, tudod. Most meg, LS póló, 34-es farmer, inkább ilyen az a kötős nadrág, tudod, de nem a gombolós, hanem a kötős.
2: Igen, hogy ez pont azt vegye fel, amit fel kell.
1: Így van. Szóval, hogy én meg pont, hogy már fordítva vagyok ezzel, hogy az én testem meg nagyon ergya most, és ezért már én inkább nem annyira csípem.
2: De ennek van, ahhoz van köze, hogy te házas vagy, vagy valami más oka van. Tehát, szerintem, hogy általában, hogyha valaki egy kapcsolatban van, akkor ők úgy eltunyulnak.
1: Szerintem igen.
2: Pedig szerintem
1: igen.
2: nagyon kár, mert egy kapcsolatban az nagyon jó, hogyha egy lendületben van az ember. És a sport, a mozgás az azért egyrészt ezt tudja adni.
1: Csak figyelj, mindig megfogadom, hogy elmegyek edzeni. Ilyenkor nyáron nem lennék rá képes. Tehát ilyenkor nyáron valamiért így az van bennem, hogy annyira meleg van, és a mozgás az semmilyen szinten nem esik jól az embernek, szerintem, de ez én privát véleményem, hogy így nyáron nem, de hogyha ez még tovább fokozódik, már pedig remélem, hogy nem, akkor azért ősszel, szeptemberben el kéne kezdeni egy kicsit ezzel tényleg foglalkozni, mert azért mégiscsak 38 vagyok, nem 78, hogy jó van, már mindegy, már most hova érzel, meg hova izéz. Igen, tehát azért nem lenne jó, mit tudom én, 40-42 évesen izébe gurulni itt az ajtón. Tehát
2: jó, hát azért... mondjuk azért attól messze vagy, de az nagyon jó érzés,
1: hogy az ember... De az alakulásot mondom, tehát hogy azért az...
2: De az igen, figyelni kell rá, meg tök jó az, amikor fit vagy. Én egyébként is, de nyáron meg főleg, én mindig délelőtt tudok edzeni. Délután használhatatlan vagyok. vagyok rá. Viszont az annyira jó, amikor leedzel, megiszod a turmixodat, és így a nap felé fordulva, kortyolgatod, leizzadva, de tudod, hogy megcsináltad, nagyon jó. Nagyon
1: persze,
2: jó.
1: Hát elégedett az ember nyilván, amikor úgy tényleg úgy azt mondod, hogy na ma is megtettem, amit megkövetelt a haza, vagyis a test. Uh-huh. Biztos, hogy fantasztikus, meg tényleg erőt ad így a nap további részéhez. Én ehhez iszonyat lusta vagyok. Régen meg nem is kellett edzenem, és formába tudtam tartani magam.
2: Igen?
1: Tényleg, semmi. Tehát de én utállak. Mondom, tehát hogy nekem úgy tartottam a 70-73 kilós súlyomat, hogy nem csináltam semmit. Tehát nem csináltam az égvilágon semmit. Hát most nem 73 kiló vagyok, mondanom se kell. Annyi vagyok, 82, 3, 4, 5, valahogy így.
2: Most szerinted nyáron többet eszünk?
1: Figyelj.
2: Mert úgy tudom, hogy ilyenkor szoktak fogyózni, mert hogy elvileg sikeresebb lehet a diéta, de ugyanakkor meg hát azért nem az van, hogy már a melegbe, unalmunkba is mindent megeszünk.
1: Nem rossz a kérdés.

0: utódat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 9 óra múlt 28 perccel, ahogy ígértem, egy jó kis romantik és Mustafa dal után vissza is tértünk, itt vagyunk Baranyi Tomival, és azt tette föl, egy ilyen költői kérdést tett föl a Tomi, hogy szerintem többet teszünk-e nyáron, ugye a testünkről beszélgettünk így már, mint hogy egymáséről, hogy dicsértük egymás testét, búlján, igen. Minden, de hogy viccen kívül...
2: Jó volt ez a szünet is közben.
1: Igen, ez a kis két-három perces muzsika, de hogy én azt veszem észre, hogy nekem speciál, teljesen mindegy, hogy milyen évszak van, nyáron annyival másabb szerintem, hogy napközben nem kezdesz el unassolni szerintem.
2: Igen, a lassulás nem.
1: De például most, hogy ugye voltam Nászúton, voltunk nyaralni ugye Rodoszon, és ugye ott teljesen megint más a millió. Tehát, hogy megint azt érzed, hogy például reggelire bekajász.
2: Ja.
1: Délután nem ettünk ugyan nagy dolgokat, ez igaz, viszont vacsorára megint bezabáltunk.
2: Igen, mert ez egy más üzemmód. Élvezed az életet, igen, mindent, befogadsz.
1: És akkor közben mondanom se kell, hogy napközben megittam egy pár korsó sört, kávét, stb. Tudod? És akkor így mire ott vagy addigra, úgy hazajöttem, azt hiszem, hogy ilyen jó másfél-két kilót felszedtem. Uh-huh. Vagy ott talán nyilván túlzok, de szerintem egyet biztos. De hogy így, ja, nyaraláson igen, de például így egy sima hét, tegnap például nem. Tegnap hazamentem, megebédeltem, és utána legközelebb este fél hétkor ültem le vacsorázni a feleségemmel, és ettem 3 szelet pirítóst, májkrémmel, meg egy pohár, nagy pohár kakaóval. Ide kakaóval. Ennyi. Tehát, hogy így nem kezdtem el ott még. Jó, akkor még egy kis ez, még egy kis az. Tehát, hogy így nyáron annyira nem. Télen hamarabb. Nem?
2: Igen, nekem úgy igaz. Jó mondod, a nyaralás azért teljesen más üzemmód. Akkor mindent megeszik az ember, mert örül, mert élvezi az összes élményt, amit csak kaphat. Viszont nyáron vannak olyan kaják, amik bevonzák szerintem plusz még a szénhidrátot. Például nekem ilyen a dinnye. Hogyha én a dinnyéhez például, először is rengeteg dinnyét meg tudok enni, tehát szégyenletes mértékű
1: megiségben tudom.
2: Így van, nagyon görög dinnyét szeretem nagyon. Tehát a dinnye az nekem alapból a görög dinnye, és hozzá zsíros kenyér. Mégpedig ilyen kacsa zsírral megkenve, vagy ez amikor a májat belesütik a zsírba, tudod?
1: Tudom.
2: És akkor azt úgy megdermed, és azt kened rá a kenyérre.
1: És ahhoz dinnye?
2: Nem eszed kenyérrel a dinnyét?
1: Nem.
2: Jaj, ne ragudj, de nagyon gáztos, komolyan nem ismered ezt a kombót?
1: Egyszer ettem gyerekként, nagyapám ette, úgy Isten nyugasztalja, hogy kiflivel ette a dinnyét.
2: Igen, meg kihozza az ízét.
1: Ez a régi kifli, tudod, ez a nosztalgia kifli, ez a neve hivatalosan, ez mai napig kapható pékségekben ez a nosztalgia kifli.
2: Mindenhol más, hogy másmilyen állaga van, meg máshogy néz ki, de nosztalgia kifli.
1: Igen, és nagyapám így ette, és amikor én gyerek voltam, hát rengeteget voltunk ugye ott náluk, főleg nyaranta, és akkor én is ettem úgy, hogy kiflivel, de most felnőttként
2: pedig a pékáró nagyon jó, mert Alana mindennek túr. Kihozza még a plusz zamatát, a dinnyének a zamata még úgy a kenyérben.
1: Zsíros kenyér.
2: Igen.
1: Hát jó, hogy és nem abból, vágsz rá egy nagy szelet rántott húst.
2: És akkor a rántott hússal is szoktam, rántott hús, kenyér és dinnye például. Tehát én eleve a sülte kezdem, hogy gyakran eszek dinnyét, és ugye rengeteg mindent behoz nekem a dinnye, eleve többet teszek mindenből, mert maga az íz nagyon jó, és akkor nem akarom abba hagyni, meg főleg a kenyér. És van úgy, hogy megeszek egy fél kiló kenyeret minimum.
1: Egy ilyen nagy karé.
2: Igen. Aha. Hát nem egy karé, lehet, hogy több karé, lehet, hogy mert több. Abból is jöhet dögivel. Aha. Szóval nekem a nyár amiatt veszélyes a dinnye.
1: Na jó, de csak ezért veszélyes a dinnye. A dinnye alapvetően víz.
2: A dinnye nem, hanem a nyár veszélyes emiatt, hogy értem. A dinnyével együtt megérkezik a szénhidrát.
1: Nem
2: is.
1: A dinnyével érkezik, a zsíros kenyérrel érkezik, barátom. Nem a dinnyével. Jó, a dinnye, igen, mondom, igen. Az csak víz. Tehát
2: nem, a dinnye csinálja az egészet,
1: persze,
2: mondom.
1: A dinnye a hibás, persze.
2: Magába egyen. Én magányosan?
1: Persze. Én inkább úgy vagyok vele, hogy nyáron a nyaralás, meg inkább az olyan ilyen, nem is tudom, például az ilyen kis kertipa, igen, akkor az ilyen kis nem is tudom, mik vannak, amilyen. Mondjuk azért a mediterrán gyümölcsök úgy annyira nem hízdalok szerintem.
2: Nektek is kertetek, nem?
1: Nekünk nincs.
2: Akkor ingyen élő vagy.
1: Milyen?
2: Ingyen élő. Mert a kerti partik, de te nem csinálsz, akkor ja, mindenhol
1: ott... Érted, igen. Úgy abszolút ingyen, persze. Mert nekünk erkélyünk van. Erkélye nehéz azért sütögetni, a többi szomszéd szerintem nem annyira örülne neki.
2: Nekem meg francia erkélyt hozzám, senki nem ilyet tenni, érted?
1: De meg vizét tudnál sütni, rántottát se egy francia erkélyen. Úgyhogy nem, mi gondolkoztunk rajta, hogy ha mondjuk tetőn laknánk, tehát mi lennénk az utolsó erkély, akkor lehet, hogy oda vennék egy ilyen kapható, tudod, ilyen Lidl-ben, ilyen helyeken ezek a kis sütögetőize. De hát a negyediken lakom, azért még bőven vannak alattam, fölöttem, nem hiszem, hogy örülnének, úgyhogy no.
2: Hát én nem hiszem a 90-es évek végén, viszont akkor ez így nagyon divat volt, hogy mindenki a teraszon az erkélyen sütögetett, aztán úgy azt lemondtak róla az emberek. Igen, valószínűleg csak... rájöttek, hogy azért ez így körülbelül még fölötte lakó három embernek füstöl.
1: Igen, meg azért legyünk őszinték, a 90-es években erről már egyszer Zsuzsival beszéltünk is, hát miről nem.
2: Márti, miről
1: hogy
2: nem?
1: A, igen, hogy a szomszédolás, mint olyan, hogy azért a 90-es évek, 2000-es évek elején ismerted a szomszédodát, átjártatok egymáshoz, áthívtátok egymást, beszélgettek. Figyelj, itt lakok bő egy éve a 13-ban, ugye tőled nem messze. Egy darab szomszédomat ismerem, egy külföldi srácot,
2: az
1: aki,
2: is sok.
1: Aki home office-ba dolgozik, és Denisnek hívják, és ennyit tudok. Semmi más szomszédot nem ismerek, nem beszélgetünk, nem
2: is szabad, vagyunk közösség. Nem kell.
1: Elég nagy, én meg pont, hogy azt mondom, hogy elég nagy baj, sajnos, elég nagy baj. De nem akarom elterelni a témát, mert beszéltünk erről is, de szerintem ez elég nagy probléma.
2: De ez tényleg így egy jelenség.
1: Vissza a kajához, hogy azért itt az AI barátom azért azt mondja pont, hogy ősszel és télen eszünk többet, nyáron pedig természetes módon csökken az étvágyunk, hát kivéve, hogyha nyaralunk. Bár a kerti partik fagylaltok, és a nyaralások miatt, na tessék, ő is leírja, azt érezhetjük, hogy sokat eszünk. A tudományos kutatások és biológiai folyamatok azt mutatják, hogy a kalória bevitelünk ősszel éri el a csúcspontját, azt mondja
2: a
1: az AI.
2: Ősszel. Gondolom, hogy a tél előtt elkezdünk raktározni, készülni, régen ugye az ősember, akkor kevesebb élelemhez jutott, és emiatt akkor így alakult ki biológiailag nálunk.
1: És hallod, most szó szerint, még nem láthatsz el ide a monitorig,
2: nem látom.
1: Szó szerint ezt írta le, hogy evolúciós programozás, az emberi testben még mindig él a vadon élő emlősök raktározási ösztöne. Az ősz a természetben a közelgő tél táplálékhiány előszele, így a szervezetünk biológiailag arra van húzalozva, hogy ilyenkor zsírtartalékot gyűjtsön. Gyerekek, a Tomi szó szerint elmondta, amit az AI leírt. Bravo!
2: Én egy természetes intelligencia vagyok.
1: Hát egy természetes intelligencia. Nem, te nem AI vagy, te CI, tudod,
2: cigány. CI, igen, de jó, igen, CI. Na, az már tetszik.
1: Szó szerint ezt mondtad el. Igen, így van. Így van, tehát ősszel beraktározunk effektív, a félve a közelgő hidegtől, téltől. Uh-huh. Jó, beraktározunk zsírokat magunkba, vagy magunkra, és emiatt igen, ősszel összehalózunk a legtöbbet.
2: Na de hogyha most akkor ez az időszak se nem az edzési úgy általában, se nem pedig a hízásnak a lehetőség, akkor viszont jókat lehet diétázni. Tehát érdemes lenne ilyenkor elkezdeni bárkinek, mert hogy eleve azzal, hogy sok folyadékot iszunk, csökkentjük vele az éhségérzetünket, és akkor sokkal eredményesebb lett bármilyen diéta.
1: Ez így van. Hát igen, ezt tanácsolja mindenki, hogy ilyenkor könnyebb, mert az átlagos kalória bevitel nyáron az nagyon alacsony, ősszel télen pedig 80-100 kalóriával több naponta, mint nyáron. Nyáron inkább az ilyen hidratáló, friss, lédús ételeket kívánjuk, míg ősszel télen kalóriadús, zsírosabb, meleg komfort ételeket kívánunk. Való igaz, bár teszem hozzá, hogy azért néha-néha azért nyáron is, például én most nemrég voltunk ilyen családi ebéden, és én marha pörköltöt ettem jutúr osztrapacskával.
2: Hát az csak télen. Én
1: ezt most ettem múlt héten.
2: De jó az.
1: De való igaz, hogy amúgy egy sima hétköznap nem kívánom meg. Tehát hogy tény, ami tény, hogy nem ez az első gondolatom, hogy 40 fok van, de megennék egy jó zsíros pörköltött kenyérrel, mártogatnám nokedlivel, stb. Viszont ősszel télen le nem állok a pörköltökről.
2: És te ismered a zuborka levest, ami egy tipikus nyári kaja?
1: Az az orosz leves?
2: Hát nem, tudom, leves nem, az nem a savanyúságból készül, mert az oroszokról mindjárt az ötlet szembe, hogy valami savanyúságból készült
1: nekik
2: leves lehet.
1: Na,
2: az se lehet rossz, az se lehet rossz, de nem, ez simán egy ilyen uborka turmix tulajdonképpen, amit abból azért lesz leves, mert hogy hát egyrészt megsózod, meg teszel vele olyan fűszereket, kaprót, koriandert, és isteni finom, és azért nagyon jó, mert hogy megküti a vizet a szervezetünkben, egyrészt felüdít. Én úgy is szoktam egyébként ugyanezt még, hogy beledarálok egy kis jeget, és akkor egy ilyen ségként iszogatom napközben, és nagyon jó, és hidratál, jól tartja a szervezetet, úgyhogy...
1: Érdekes. Érdekes ez a kettősség benned, hogy vannak ilyen uborkaleves turmixaid, és utána a következő tehát lapozunk egyet a könyvbe, és a dinnyét eszed zsíros kenyérrel. Tehát nagyon érdekes kettősség
2: ez. A kettő nem zárja ki egymást.
1: Tehát, látom.
2: Egyébként, hogyha én soha nem gondoltam, hogy írnék bármit is, de ha írnék életembe valamit, egy könyvet, akkor tudni lenne a címe?
1: Na.
2: Az, hogy ambivalens, ellentmondásos. Mert hogy mindig általában úgy vagyunk, hogy vagy, hogy az egyik kizárja a másikat, az egész életünket így éljük le, ebbe a barátságban, meg osztottságban, holott a dolgok egymás mellett és-éssel vannak jelen. A legnagyobb valóságok az életünkben ilyenek, hogy ilyen felemás dolgok, hogy benne van az is, hogy van benne áldozat, de ugyanakkor mégis csináljuk örömben fogant áldozatként, tehát hogy tulajdonképpen folyamatosan egy ellentétes erők egyenlítik az életünket.
1: Nagyon jókat
2: látom. Úgyhogy de tényleg, ezt komolyan mondom, most nem akarok hülyeskedni.
1: Nem, én se viccelem el, mert tényleg így van, hogy ilyen ambivalens érzésekkel és cselekedetekkel éljük le az életünket tulajdonképpen.
2: Figyelj, egy esküvő.
1: Jó könyvcím.
2: Ilyen egy esküvő. Például. Az azért ambivalens, mert ugyanakkor lemondasz a szabadságodról. Tehát oké, benne van az, hogy ha kiválasztottam valakit, akkor elvileg a többit már nem választom. Amúgy egyébként szerintem ez a mai világban egy nagy feszültség a fiataloknak, hogy arra vannak megtanítva, hogy mindent választhatsz. És tényleg nehéz, nagyon nehéz, akkor most azt hogyan oldom meg, és akkor egyszer ott van egy öröm, meg ott van ez az örömben fogant áldozat, amit elengedek. Ami egyszer, ha nem is abban a pillanatban, de majd valamikor realizálódik az életedben, és rájössz, hogy...
1: That's true.
2: Hogy
1: nem. Igen. Ja, ez igaz.
2: Hát, szóval, hogy egy csomó minden ilyen ellentmondásos az életükben, a legnagyobb valóságok ilyenek.
1: És ilyen, és ez mind abból jutott most eszébe, ez a amúgy viccen kívül komoly megfejtése az életnek egy bizonyos szegmensének, hogy ő a dinnyét zsíros kenyére leszik.
2: Azzal bizony.
1: Szóval érdekes beszélgetések lesznek még, de most elmegyünk hosszabb zenére, és 10 óra után pár perccel jelentkezünk újra Baranyi Tomival.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A vándor cigányokról szóló legrégebbi feljegyzések. A cigányság eredete hosszú időn keresztül tudományos viták tárgyát képezte, azonban a nyelvészeti és történeti kutatások mára egyértelművé tették, hogy őseik az indiai szubkontinens északnyugati területeiről származtak. A cigány nyelv számos olyan elemet őriz, amelyek kapcsolatot mutatnak az indiai nyelvekkel, különösen a hindi és a pandzsábi nyelvvel. A legrégebbi történelmi feljegyzések a cigány népcsoportokról a középkorból származnak. A kutatók szerint a cigányság több hullámban hagyta el Indiát, és fokozatosan haladt nyugat felé. Útjuk során áthaladtak Perzsián, Örményországon és a Bizánci Birodalom területein. A 11.-12. századból már találhatók olyan források, amelyek különleges, idegen eredetű népcsoportokról számolnak be a Közel-Keleten és Kis-Ázsiában. A Bizánci Birodalomban a cigányok elődeit egyes források acciganoi vagy hasonló néven említik. Ezek a megnevezések később számos európai nyelvben is nyomot hagytak. A korabeli számolók szerint ezek a csoportok különféle mesterségekkel foglalkoztak, például kovácsolással, állatkereskedelemmel, zenéléssel vagy éppen jóslással. Európában a 14.-15. század során jelentek meg legnagyobb számban. Az első hiteles európai oklevelek között szerepelnek olyan dokumentumok, amelyek a Balkánon és Közép-Európában említik a vándorló cigány közösségeket. Sok helyen zarándokként vagy menedéket kereső utazóként fogadták őket, és uralkodói engedélyekkel közlekedtek egyik országból a másikba. A 15. század elejére a cigány közösségek már számos európai országban voltak jelen. Megjelentek a mai Németország, Franciaország, Spanyolország és Magyarország területén is. Kezdetben gyakran kíváncsisággal és vendégszeretettel fogadták őket, később azonban több helyen korlátozó intézkedések és előítéletek alakultak ki velük szemben. A vándorló életmód sokáig meghatározta a cigány közösségek mindennapjait. A mesterségek, a kereskedelem, a zene fontos megélhetési forrásnak számítottak, a közösségek pedig alkalmazkodtak a különböző országok kultúrájához, ugyanakkor megőrizték saját nyelvüket, hagyományaikat és szokásaikat is. A legrégebbi feljegyzések tehát nem csak a cigányság európai megjelenéséről adnak információt, hanem arról is, hogy egy rendkívül alkalmazkodó és sokszínű népcsoport miként járja be évszázadokon keresztül Európa és Ázsia jelentős részét. Ezek a történelmi források ma is fontos alapját képezik a cigányság múltjának kutatásában és kulturális örökségének megőrzésében.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió DIK. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Gyuszi Zsuzsi javában fésül. Maka Gyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel a 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 13 perccel, még mindig szerda van, és június 24-e.
2: Nem áll, nem volna ez igaz.
1: Nem volna igaz, és 2026 van. Hölgyeim, na, és nem Zsuzsinak változott meg a hangja, hanem Baranyi Tomi ül így itt mellettem.
2: Üdvözlök mindenkit.
1: Máma, holnap és holnap után. Így van, igen. Tehát szerda, csütörtök, péntek vagyunk ugye itt a Tomival, aztán jövő héten jön vissza Zsuzsánk újra. Na de, örüljünk, hogy itt van velünk Tomi, ja, jót beszélgettünk az első órában is, és reméljük, hogy a következők is így telnek.
2: Hát igen, de nem igazán tudsz, de hát de próbálom igen, megmenteni a műsort.
1: Próbálod menteni a menthetőt. Igen. Nagyon melegek lesznek mostanában is, úgyhogy készüljetek erre, csak úgy zárójelben jegyzem meg. Én speciál nagyon szeretem a nyarat, de nyilván vannak, akik picit most ettől megijednek.
2: Meg még tudod, mi is lesz a nehéz? Bocsánat, szabadon vágtam. Az, hogy most mérséklődik a szél, és ráadásul ma még akár egy-két helyen lehet elszórtan zápor, de azok is befejeződnek, nem frissítik a levegőt. Nem. Emiatt sokkal melegebbnek érezzük majd ezt a 33-32 fokot.
1: Így van, ez árnyékban ennyi, ezt ma reggel pont Pataki Zita is elmondta a híradóban. Ugyanis itt van felettünk, ezt kereste meg, mert elfelejtettem a nevét, pedig tök hangzatos, ez az El Niño jelenség.
2: Aha, az mi is?
1: Ez kérem tisztelettel a légkörben felhalmozó, ezt felolvasom inkább, az El Niño jelenség a csendes óceán egyenlítői vidékének felmelegedésével járó éghajlati mintázat globálisan átrendezi a légáramlatot.
2: Nem áll!
1: Ez világszerte növeli az extrém hőhullámok kockázatást és intenzitását.
2: Mondom neked, pajtás.
1: Hova tovább, tegnap képzeljétek el, a híradóban vagy fókuszban, nem is tudom már hol, de hallottam, hogy az Alföldön megjelentek kaktuszok. Képzeljétek el. Igazuk van. Mert hogy annyira elkezdünk ilyen trópusi éghajlatra hajazni, hogy elkezdenek majd trópusi gyümölcsök nőni Magyarországon.
2: Jaj, de jó lesz. Öregkoromra.
1: Öreg. Hát, púróságunkra, rengeteg kaktuszaink lesznek, pálmafáink, stb. Én nagyon adom ezt. Ilyen AI képeket bevetítettek, hogy ha így marad a fölhalmozódott melegedéssel járó, mert ilyen lesz az éghajlat, és még ez csak növekedni fog, akkor mutatták, hogy AI-ja... Szinte
2: marhák a pálmafalat.
1: Hogy rendesen ilyen sivatagi, meg tudod, jó, nyilván ez még csak AI, de hogy mondták a szakértők, nem én, hanem tényleg időjárás szakértők, meg az ilyen El Niño szakértők mondták, hogy bizony-bizony nem véletlen, hogy az Alföldön megjelentek kaktuszok, és a kaktuszok önmaguktól kezdenek el terjeszkedni, mert aha, érzik a meleget, és nekik az kényelmes, ugye hát nem véletlen, hogy Mexikó tele van, ugye kaktuszokkal, ahol télen is 42 fok van, és így nálunk is elkezdődött ez. Na, de hogy ez csak jó.
2: Hogy került szerintem a magjuk ide? Tehát, hogy ez,
1: na, ez jó kérdés.
2: Mert az gondolom, hogy nem alakul ki csak úgy egy bizonyos klímában.
1: Figyelj, megkérdezem az AI-tól, hogy de az Alföldön...
2: Kérdezz már meg, egyen meg a szívét, mert ez mindent tud. Csanelja nagyon. A kaktuszokat is. Mert ez mindenben ott van.
1: Igen, na megkérdezem tőle, hogy ő mit mond ezzel kapcsolatban.
2: Néda, várjál,
1: gondolkozik.
2: Tudja.
1: Figyelj, azt kérdeztem, hogy igaz, hogy az Alföldön vannak kaktuszok? Válasz, igen, teljesen igaz. Az Alföldön, különösen a Duna-Tisza közi homok hátságon és Kiskunságban ma már vadon is élnek és szaporodnak a kaktuszok. Ez a jelenség nem egy természetes folyamat eredménye, hanem egy komoly környezetvédelmi probléma. Mert nem őshonosak nálunk, tehát a természetbe kikerült példányok észak-amerikai prériről származó szívós télálló fajok.
2: De hogy kerültek oda?
1: A lakosság felelőtlen magatartása miatt. Sokan a megunt kerti, sziklakerti kaktuszokat, vagy a feleslegessé vált zöld hulladékot egyszerűen kidobják a természetbe, ahol azok gyökeret eresztenek. Túlélik a magyar telet. Ezek a fajok akár a mínusz 20 fokos fagyokat is gond nélkül átvészelik.
2: Na, ezek túlélnek mindenkit, minket is. De egyébként igen, én erre már rájöttem, hogy egy ilyen mediterrán éghajlat alakul ki nálunk. Tudod, honnan most komolyan mondom, egy olyan 5-6 évvel ezelőtt, amikor nekem nagyon puha hajam van, nagyon vékony szálló, ezért nem lehet így belőni. És akkor azért hát mégis valamit ügyködtem rajta, elindulsz, és egyszerűen olyan szél van, hogy pillanatok alatt, hogy kimegyek a lakásból, már szét is fújta a hajamat, és egyre erősebb, meg rögzítő dolgok kellettek, meg mindenféle technikát találtam ki, mert azt meg nem szeretem, amikor így ragad a hajam, hogy akkor valami másra megyünk át, de ez volt mindig, hogy rájöttem, hogy meleg, süt a nap, és fúj a szél, ez a tipikus sivatagosodó tájnak a előszele. Tehát, hogy így fog alakulni nálunk.
1: Figyelj, hát maga az ENSZ adott ki egy ilyet, hogy küszöbben áll az El Niño.
2: Hát azok meg tudják.
1: Miután a Meteorológiai Világszervezet közölte, 80% az esélye annak, hogy a globális időjárást felforgató jelenség már idén nyáron visszatér, de annak már 90%-os a valószínűsége, hogy novemberig kialakul. Antonio Gutierrez, az ENSZ főtitkára egy videó...
2: Antonio. Azt ismerem.
1: Ismered?
2: Persze, a Gutierrez család. Nagyon kutya familia.
1: Az ének a fia, az öreg Gutierrez.
2: Ajánlandó, mindig azt nézik, hogy ki mennyit eszik náluk.
1: No. A főtitkára egy videó üzenetben a helyzetet sürgős klímavészjelzésnek nevezte, mondván az El Niño jelenség olajat önt az amúgy is felmelegedő világ tüzére.
2: Hát igen, tűzben áll minden körülöttünk.
1: Figyeljetek, én meg azt mondom, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy oké, felmelegedés ide-oda, de azért tényleg azt ne felejtsük el, hogy idén télen, január-februárban, ugye, sőt, még talán március elején is, de februárban, vagy már januárban és februárban fixen emlékszem, azért jó bokáig érő, hanem boka fölött érő hó volt. Uh-huh. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy most oké, hogy nagyon sokan, akik nem bírják ezt a meleget, azok most szenvednek, de ne feledkezzünk meg róla, hogy 4-5 hónappal ezelőtt bokáig érő hó volt.
2: És akkor?
1: És hát az, hogy azért... Van még nálunk szélsőség, tehát azért január-februárban minusz 15 fok volt,
2: van,
1: óriási
2: hanem,
1: hó volt, meg széllel, meg minden izébe, és oké, hogy most meg május óta meg rohadt meleg van, de a nyár mindig kevesebb ideig tart szerintem.
2: Igen, hát igazából egy 4 hónap, most már nem 3, hanem 4 szerintem.
1: Hát meglátjuk.
2: Június, július, augusztus, szeptember.
1: Hát már májusban is meleg volt.
2: Hát májusban is meleg van, de azért az még elviselhető, nem?
1: Igen, mondjuk én május végén, itt van a telefonomban, meg is tudom pontosan mondani, mikor voltunk, Szentendrére elmentünk asszonnyal, és ott halóztunk.
2: Hát ez a baj, megint ettél.
1: Látod, megint az evés. És akkor volt 30 fok. Uh-huh. Tehát, hogy azért májusban is volt, igaz, hogy csak egy pár napig, de már májusban is volt azért ilyen 29-30 fokos hőmérséklet. Most júniusban tartósabban így van, ám amikor mi elutaztunk Rodoszra, apámmal beszéltem telefonon, és mondta, hogy 22 fok volt náluk ott Erzsébeten, és jégeső is volt. Mi meg már kim voltunk a 30 fokos drága ízébe, rodoszi melegbe. És utána, ahogy mi hazajöttünk, mi hoztuk haza a meleget tulajdonképpen, mert azóta van ez a nagy
2: csúcsömérség. Akkor téged kell legyen ütni?
1: Engem kell legyen ütni, mert megfogtam Rodoszon a meleget, beraktam a hátizsákomba, meg a bőröndömbe, azt hazahoztam.
2: Súnyi módon, és akkor csak otthoni kinyitottad elegánsan.
1: Kinyitottam, azt elengedtem.
2: Kiengedted. De én most gondolkodtam a hétvégén, mert hogy ugye meleg volt, meg volt rá ideje az embernek, mert nem nagyon mozogsz így a hétvégén. És napközben én nem, mert tudom, hogy te bolond vagy, és
1: én
2: te ilyenkor, akkor ugráljál, mennyi szaladjál, szakadjon rólad a víz, mindenhonnan, kívánom. Fú, de felérdekesít, amikor valaki ennyire szereti a meleget, meg a nyarat.
1: Jaj,
2: úgy, valami lesz, a adás végéig itt valami lesz,
1: merekedés lesz. A végén nagy összemárászkodás lesz na itt de, élő adásban.
2: De rájöttem, hogy van valami, ami miatt tényleg majd lesz egy pozitív hatása a nagy melegnek, mégpedig az, hogy mivel nem nagyon mozognak a normálisabb emberek, tehát vannak, akik igen, és hogy szerintem egy ilyen nagy pihenés lesz a nyár. Tehát, hogy sokkal kevésbé leszünk legalábbis napközben aktívak. A napközben időszak mondjuk egy meleg forró hétvégén, az inkább az, hogy vagy strandra megy az ember, vagy pedig otthon pihen. Ha van légkondi, szerintem az most már mindenkinek nagyon érdemes, mert hogy tényleg hülyeségekre elmennek a pénzek, így meg akkor 3-4 hónapig nem dögledezel és hallokoz nyelvedet dobálva a melegben. Tehát, hogy azért is jó, és hogy pihenni fogunk szerintem a nyár, sokkal inkább ez a lazulás lesz, és majd este akár így azért lehet életre kelni, de szerintem az jót fog tenni az embereknek, hogy lesz egy időszak, amikor inkább így pihennek, lazítanak.
1: Csendes pihenő, mint az óvodában volt, tudod.
2: Mert szerintem kell ebben nagy rohanásban, hogy egy héten két napot megállunk, akkor egy picit normalitásba visszakerülhetünk a balanszba.
1: Értem, amit mondasz, és valahol igaz is, hát jó, én se rohangálok azért ebben a melegben, azt azért tegyem hozzá, de mi nem ültünk otthon például múlt hétvégén. Ezen a hétvégén igaz, hogy szombatra például nincs terv, vasárnap meg este megyünk majd színházba, az Operett színházba, megnézzük a Notre Dame-i Toronyőr című musicalt.
2: Bocs, hogyha beszéltetek róla, de két dolgot kérdeznék, az egyik az, hogy mit csináltatok a hétvégén a melegben, a másik pedig az, hogy milyen volt a nyaralásotok, mert hogy ti
1: a nyaralásról arról beszéltünk a Zsuzsival, de nagyon szívesen összefoglalom. Hétvégén, most mondom, volt egy családi ebéd.
2: De napközben, mármint, hogy
1: ebéd, igen, akkor az 2 órakor találkoztunk.
2: És oda mentetek, nem voltál rest a kaja miatt fölkelni, és oda mentem.
1: Ajjaj, de még hogy oda mentem. És utána vasárnap meg, igaz, hogy akkor plázában voltunk, ott meg van légkondi, mert akkor meg bevásárolni voltunk az egyik legnagyobb budapesti plázában, nem mondom a nevét, ahol egy nagyon nagy Tesco van, azt meg azért csak kimondom. Na mindegy, szóval, hogy...
2: Nem szabad egyébként, nem mondhatjuk a nevét.
1: Hát, megvan a műsorunk előtt, hogy termék megjelenítést tartalmaz, azért túl sokkal ne dobálózzunk itt, nehogy aztán büntit kapjunk az NMH-tól, de amúgy meg most igazából mérne, most nem árulok el nagy titkot, hogy létezik Tesco, tehát nem tőlem tudják meg az emberek. Én se értettem soha ezt a hülyeséget, hogy miért ne lehetne, de mindegy, ez egy szabályzat, tartsuk be.
2: Az egyik vallásnak a templomja, nem?
1: Mi?
2: Ez a Tesco.
1: Ja.
2: Oda járnak, igen, hogy így mindenük meg legyen.
1: Kész. Na jó. Na jó. 2 zene, és akkor összefoglalom neked azért röviden, hogy milyen volt a nyaralás.
2: Oké, kíváncsi vagyok.

0: Völgyi Zsuzsi fésül, makagyuszi még kócos. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10:30 van, vissza is jöttünk hozzátok, és közben Tomi rákeresett, meg kérdezte, hogy hogy éreztük magunkat a Nászúton nyaraláson, és közben mondtam neki, hogy hát nem egy nagy Facebookos a Tomi, napi 8 perceket.
2: Nem, heti 8.
1: Ja, heti 8.
2: Ez úgy van, hogy tudod, van ez a kimutatás, hogy meg lehet nézni, hogy mennyi töltöttél, és nekem az volt, hogy minden héten heti 8 perc, minden nap egy, szombatonként 2. De hogy az hogy jött össze a 2 perc szombaton, mit csinálok
1: én szombaton? Amúgy jól csinálod. Na de minden most ráparancsoltam, hogy mondom, hát akkor nézze már meg a képeket, és mondom, ha már ott van, akkor egy szívecskét is dobjál, csak a posztunkra egy szívecskét.
2: Ja, ha mindenképp, én már rio fejeket küldtem. Úgy gyönyörű.
1: Amúgy tényleg írtál a kép oda.
2: Oda, igen, írtam.
1: De izé,
2: írtam,
1: hát most jut eszembe.
2: Be is szívecskéztem már én akkor.
1: Ja, hát akkor hogy felejtetted el?
2: Nem tudom, mert,
1: mert
2: annyira ritkán megyek fel a Facebookra, meg amúgy is elfelejtek mindent.
1: Most esett le, hogy írtál oda, hogy milyen szép helyen, de hogy mi vagyunk a szép, vagy valami ilyesmi, ilyen faim voltál. Meg
2: hogy
1: írtam,
2: a szép is szép, de hogy igazán ti vagytok a ragyogó, valami ilyesmit. De tényleg.
1: Rodoszon voltunk, az ugye Görögországnak egy szigete.
2: Mert hogy ez Nászút volt.
1: Ez Nászút volt, mert ugye tavaly, hát ott volt az esküvőnk.
2: Igen, de jó
1: szeptemberben volt.
2: Volt
1: az esküvőnk tavaly, és úgy voltunk már akkor vele, hogy kivárunk most már nyárig, és akkor megyünk el valóban Nászútra, nem menjünk ősszel, az olyan gagyi, nem tudom. És akkor most igen eljött a pillanat, egy fantasztikus luxus szállodába voltunk, ami tényleg 6 csillagos szálloda, iszonyatosan kedvesek voltak, minden.
2: Ami a látszik a képeken, ez a szállodátok?
1: Attól függ, mutasd meg képet, mutatod. Az a szállodánk,
2: hát igen.
1: Az a szállodánk, igen. Vagy ez az volt a szállodánk pontosabban. Szóval
2: hát figyelj, bocs, annyit még, hogy a feleséged gyönyörű. Ez egy
1: csodaszép
2: nő.
1: Köszönjük szépen. Hát meg ki is van virágozva, ugye, hát ő is annyira élvezte, de tényleg nem lehetett nem élvezni, tehát, hogy tényleg álomszerű volt, hát és látom. Maga Rodosz városa, vagy az Rodosz sziget pontosabban.
2: Bocsánat, hogy csak így közben ilyeneket mondok, hogy azt megint sohajtozok, mert nézem a videókat, amiket készítettetek.
1: Amin pucér vagyok, az?
2: Az, igen.
1: Mert pucérra fülöttem a tengerbe, tudod?
2: Azt elhajtottam.
1: Fia, a tengerről meg ne is beszéljünk. Olyan jó a víz.
2: Hány fokos?
1: Hát nem vittem magammal húsmérőt, tudod, ezt nem dugtam bele a vízbe.
2: Hát akkor nem vagy valid.
1: Figyelj,
2: akkor.
1: Nagyon meleg volt, és belementünk, az első 10-20 másodperc hideg volt, de utána meg úgy olyan jó lehűtött, és de közben pont mégis olyan langyoskás, olyan, és drága sós tenger.
2: Abban meg könnyebb is, ugye, hogy fönntartam.
1: Világi volt. Hát nagyon rossz azóta, hogy haza kellett jönni. Pont ma egy hete jöttünk haza amúgy. Nem, tegnap volt egy hete, hogy hazajöttünk. Tehát igen, így összesítés. Na mindegy.
2: Neked is nagyon pacek a külsőd, nagyon jó cuccod, vagány vagy, itt beállsz itt ebben a képben.
1: Hát, és rózsásinkben vagyok, ezt nem tudom, figyeled-e. Rózsásink,
2: piros nadrág, vagány, igen.
1: Vagány. Hát muszáj azért ott görögbe is megmutatni, hogy mi a helyzet. De nagyon sok nagyon sok, nagyon kedves emberrel találkoztunk.
2: Pedig nagyon... te nem is vagy kedves, és mégis kedves voltak hozzád.
1: Vagyok. Én mindenkivel beszélgettem, mindenkivel összehava haverkodtam. Hát volt például egy ilyen, hogy a szállodában volt a reggelinél, csak külön omlettes séf, és tudtam, mert már elmondta előző napokban, hogy olyan, hogy Németországból költözött át oda, és pont az előtte lévő este volt a német meccs, ugye megy a VB, és másnap reggel lementem, és még készítette az omlettemet, beszélgettem vele, na mondom, nézted a meccset? És tudod, így angolul ott elbeszélgettünk, hogy mit szólt a meccshez, meg íze, tehát, hogy mindenkivel megtaláltuk, tehát tényleg, mivel te kedves vagy, ők még extra kedvesek, mert nyilván alapból kedvesek, mert azért nyilván ebből van pénzük, tehát azért
2: de
1: ne
2: nem vagy egy kedves ember.
1: Én akkor a világ fainja vagyok, te szemtelen.
2: Hogy most ilyen, hogy áramoltattad akkor?
1: Te szemtelen, hát én a világ fainja vagyok mindenkivel. Én még itt van is, még Magyarországon is próbálkozok ezzel, csak itt azért néha a falakba ütközök, mert hiába próbálsz te kedves lenni. A 10-ből azért...
2: Nem tudják értelmezni.
1: Hát 10-ből 5 eset az, amikor tudják, és a másik 5 eset az, amikor meg úgy te érzed magad hülyének, hogy próbáltál kedves lenni.
2: Igen, mert hogy nem arról van szó, hogy bunkuk akarnak lenni, de egyszerűen nem tudják értelmezni, hogy ez most mi volt.
1: Na ott meg Görögországban meg, figyelj, jó, mondom, persze, Rodosz alapvetően egy turist a turisztikából éltet nekik. Igen. Nyilván céljuk az, hogy te veled kedvesek legyenek. De amikor meglátják, hogy te is világfainja vagy, és nem csak úgy elfogadod az ő kedvességüket, hogy jó van, hagyd kedveskedjen azért, hogy vegyek valamit, tudod. Nem. Mi alapvetően mindenki leültünk, beszélgettünk, oda mentünk, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon adtuk azt, hogy tetszett ez a haverkodás. Hallod, voltak helyek, ahova visszamentünk ilyen kávézó, meg ilyenek, már úgy vártak minket, ja, itt az asztalotok, gyertek,
2: akkor hát ilyen jó, hogy nyitottan megfogadni azt, ami jön feléd, nem? Így hát kell nyaralni. Nem,
1: így kéne, és akkor utána mákunk volt, mert ahogy hazajöttünk Magyarországra, ugye hát nyilván a reptérről a taxival kellett hazamennünk, és egy nagyon kedves sofőrt fogtunk ki, akivel a végig azt a 40 perc ugye a reptérről hazahúzott.
2: De lehúzott, kedves volt, de lehúzott.
1: Nem, nagyon nem.
2: Nem lehúzta, de
1: letagadja. Applikáció rendeltem, ott nem is tudnak lehúzni, applikáció rendeltem. És végig egész úton ő is kedvesen beszélgetett, na és hol voltatok, és milyen volt, tehát iszonyat jó fej volt, úgyhogy ez még pozitív volt. Hát aztán azóta már persze azért már visszatapasztaltam a hungarise virtust, úgyhogy sajnos igen, tehát hogy azért nyilván nekem ez a görög mentalitás ez nagyon bejönne. Sokan mondják, vagy Zsuzsi mondta még pontosan, meg feleségem is, hogy a törökök még ilyen jó fejek, meg fainak.
2: Igen, gondolom, amúgy a török, akiket ismerek, Magyarországon élő törökök, ők tényleg nagyon kedves, mindegyik jó fej. Nagyon jó kapcsolódik, ja. De miért van ez, hogy valahogy elmegyünk külföldre, ott felveszünk egy üzemmódot, látjuk, hogy ez milyen jót tesz nekünk is, jól érezzük benne magunkat, és ha hazajövünk, akkor egyszerűen bedarálódunk ebbe a másfajta létezésmódba, amit hát lehetne folytatni az előzőt, tehát hogy amit ott megtapasztal az ember magából.
1: Én még mondom, egy bő hete jöttünk haza, egész pontosan 8 napja jöttünk haza.
2: Azért vagy te még jó fej.
1: Hát persze, én még próbálom ezt tartani, de látod, már itthon már történnek ilyen dolgok. Például, amit most meséltem neked a zenék alatt, hogy most ugye eladtuk a lakást, de közben történt ott egy beázás, most még azt nekem kell elintézni.
2: Na akkor jó, de ezt lehet, érted, könnyedén is, ez még nem arról szól, Gyuszi. Tehát, hogy a mi hozzáállásunk is az, hogy mikor így megérkezünk Magyarországra, akkor felvesszük a régi köntöst. Pedig
1: mert visszajössz a valóságba azért.
2: Nem, az is egy valóság volt. Tehát, hogy a valóságod...
1: Ez álom, picit.
2: Nem, ez a baj, hogy ilyen különbséget teszünk, hogy vannak ilyen szent részei az életünknek, meg vannak a profán részek. Holott mind a kettő az együtt van jelen, ambivalens, ahogy mondtam már.
1: Ahogy már mondtad ezt, igen. Jó, amit mondasz, és értelek is, csak közben meg én még tényleg próbám tartani. De amikor most ott nem esze tőlünk, lebontottak egy irodaházat, ahol lakunk, most ott elkezdtek építeni. Ma már eddig 8-kor kezdték el. Ma már 7 órakor azzal a nagy Tomcat géppel már fúrták a betont. Hát most ettől ne legyél ideges.
2: Ne.
1: Nyitva van az erkélyajtód, és ha most nem megyünk dolgozni, már 7 óra, akkor én keljek föl arra, hogy ott tőlem...
2: Nem, hát becsukod, és megy a légkondi. Hát, inkább adjunk hálát azért, hogy jó. Ennyi csak, hogy nem én dolgozok.
1: Hát nekem, azért, hogy is mindig hallani. Eszembe.
2: Oké, de tudod mit, most csak azért, hogy csak egy példát jó. Mondok, hogy igazad van, amúgy tényleg igazad van, ez valóban, hát nekem is rengetegszer elfogy a türelmem, meg lehúznak a dolgok, de hogy rájöttem, hogy azért valamelyik az a hozzáállásunk is más, mert én például úgy vagyok, hogy nekem körülöttem most a ház körül, ahol lakom, ott rengeteg építkezés van, és mindig elnéztem most őket így, még a hétvégén is dolgoztak a 34 fokokba, 35-be, és az volt bennem, hogy Istenem, de nagy dolog, hogy nekem nem ezt kell dolgoznom, és olyan hálás voltam, becsuktam a kis erkélyajtómat, és feljebb vettem a légkondit.
1: Hát, igazad van, lehet kezelni, igazad van, teljes mértékben igazat adok, lehet kezelni, és igen, át kell ezt gondolni, hogy igen, legalább nem én ülök ott reggel 7-kor abba a kedgépbe, és nem én fúrom a betont, hanem én nekem csak el kell viselni. Értelek, csak közben meg hazajössz tényleg egy hete valahonnan, ahol tényleg egy álomvilágban éltél, megtapasztaltad, amit megtapasztaltál, és utána visszajössz a magyar valóságba, és szembe jönnek ezek a problémák, és akkor azokat neked kell kezelni, mert neked kell kezelni. De nincs gond, tehát nem, most félreértés ne essék, én nem panaszkodom én így, csak mondom, persze. Hogy hogy mondják ezt, a balansza ennek a dolognak,
2: a kontraszt
1: hogy
2: ott volt.
1: A kontraszt, aha. Igen, köszönöm, inkább ezt a szót kerestem, hogy ez a kontraszt, hogy visszajöttél onnan, én még próbálok tényleg ezen nagyon pozitív, nagyon cuki lenni mindenkivel, de amikor így falakba ütközök embereknél, akkor azt mondom, hogy jól van, akkor bolonduljál meg, akkor utána elkezdenek ott fúrni, akkor hív a vevő, hogy hát, bocsi, de intézd már el, léci, mert beázott megint a fürdőtök, ami már lassan az ő fürdője, de még nekem kell elintézni, hiszen még az én tulajdonomban van az ingatlan. Tehát, hogy ezek.
2: Jó van az neked, minek jöttél haza Rodoszról? Kellett neked haza jönni?
1: Ami nem akartunk, Isten a tanú, hogy nem akartunk.
2: Onnan olyan jó kis beszélgetéseket tudtatok volna csinálni a Zsuzsival, online-ba bejelentkeztetek volna, háttérben ott van Rodosz, megosztottad volna éppen mindig a dolgokat.
1: Kapnék úgy innen fizut?
2: Szerintem imádnák az emberek.
1: De kapnék
2: egy nyaralásból bejelentkezni folyamatosan.
1: Hát de most
2: nyáron.
1: Egész életemben nyaraljak.
2: Hát nem, hogy kapnál fizut, hanem még fizessék is a nyaralásodat, mert hogy emeli a színvonalát az adásnak. Most akkor gyerekek, vagy kell a pozitív energia. fogja, akkor az, vagy nem?
1: Figyelj, nem, akkor az úgy kéne, hogy úgy legyen, hogy tudod, videó bejelentkezés. Hát most annak mi értelme persze van, hogy így csak hanggal elmondom, hát, hogy itt úgy, vagyok, hogy... most is mondhatnám, várjatok, itt vagyok Rodoszon.
2: Na, a rádió honlapján egyébként lehetne nézni a aha beszélgetést így
1: full live-ba, és akkor izé, hogy én ott vagyok a drága parton, azt onnan bakergetem.
2: Igen, és onnan beszélgetni, hoznák a koktélt, rendelni, mert hát, tök vagány lenne, meg laza lenne, jókat nevetnél. Amúgy
1: iszonyat menő lenne, de hát ez, jó, hát igen.
2: Na jó, ébredjünk fel.
1: Ezt akartam mondani, hogy ébredjünk fel.
2: Oké, magyar valóság.
1: Ébredjünk fel, és menjünk is el zenélni, és 11-kor még jövünk hozzátok vissza.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a tatabányai kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül, akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 13 perccel. Szerda van, és június 24-e. Ma holnap, drága szép Tomikám, itt van velünk Baranyi Tomi, mindjárt itt a július.
2: Igen, ez a hónap, pont ezen gondolkodtam, hogy az egyharmada a nyárnak most így valahogy így elsuhant.
1: De nagyon.
2: Igen, gyorsan, még csak most kezdődik. Én azt hiszem, hogy majd úgy bontakozik ki a nyár.
1: Olyan, mint a május eleje, vagy nem tudom, az közben meg június 24-e van. Tehát jövő hét jövő hét szerdán van július
2: elsője. Azt a mindet.
1: És az én szülinapom ma jövő hét pénteken, az meg harmadika. Tehát onnan tudom, most akkor számoltam ki.
2: De neked most lesz szülinapod?
1: Jövő pénteken leszek 38 esztendős.
2: Akkor te másodikán.
1: Most
2: másodikán.
1: Mondom, hogy harmadikán. Kegyetlen ember ez. Most mondom, hogy júli 3, jövő péntek, azt mondja, akkor másodikán. Ti betyárok vagytok, a Zsuzsi ugyanez.
2: Én semmit nem
1: elmondom neki is, hogy mit tudom, milyen dátum, akkor kedd. Mondom, most mondtam, hogy csütörtök, vagy mit tudom én, érted? Tehát, hogy ilyen,
2: ugyanez vagyok.
1: Ugyanez.
2: Ezt mondjuk mindig a Zsuzsival, hogy egyformák vagyunk, dettó.
1: Ti ketten ülnétek itt, hallod, össze-vissza zavarnátok mindenkit. Kedd van, nem, hétfő, nem, vasárnap. Na mindegy, hagyjuk.
2: Itt csináltam már az adásban is. Mondtam, hogy milyen nap van, és nem olyan volt.
1: Betyárok vagytok. Szóval a lényeg az, hogy június 24-e szerda van, drága szép Tomikám, még egyszer elmondom. És igen, egy hét múlva július 1-e van.
2: Aha.
1: Tehát véget ér a június. Kemény ez tényleg, hogy ilyen gyorsan így azt érzi az ember. Én már voltam azóta Nászúton, kijött a nyár tényleg, de közben június elején még voltak ezek a 20 fokos, esős, nagyon nagy szeles idők, akkor ott nem érezted, hogy nyár van. Tehát ugye nem kemény ez, hogy itt tényleg pikpak így eltelik a drága szép idő. Bezzeg a február az, ami a legrövidebb hónap volt, az bezzeg nem telt el gyorsan?
2: Nem, most nagyon hosszú volt, tele van tél, sokáig tartott, nagyon vártam én is, hogy vége legyen.
1: Ha volt vagy 4-5 hónap a tél most.
2: De most meg a nyár megvágom, hogy várom, hogy vége legyen.
1: Ne várjad már, jó.
2: Ne legyen már vége. Örüljek ennek a melegnek, hogy meghalok, megfulladok. Itt a stúdióban is például csak elmondom a hallgatóknak, van légkondi. De nem megy, mert ugye inkább nyitott ablaknál vagyunk, mert a gyuszika nem szereti, hogyha hűvös van, vagy nem tudom, hogyha normális a levegő, és akkor itt én most fuldoklok. Hát azért nem kapok levegőt.
1: Nem örülsz, hogy bevállaltad ezt, hogy
2: helyettesíted. Úgy beszélek, mint egy asztmás, érted? De komolyan.
1: Nem mondhatod, most annyira nincs is még meleg.
2: Most még nincs annyira meleg, nem. Akkor meg... Csak egy-két helyről csepeg, még mindenhonnan nem a víz.
1: Jó, okay. Örülj neki. Én megmondom őszintén, én nagyon bírom ezt az időt, én nagyon kamázom, tudom, gyűlölnek emiatt engem, de figyeljetek, a nyár ugye tényleg annyira rövid ideig tart, és igazából használjuk, te nem mész nyaralni. Nem én fogod nyaralni. Föl magadat a kis izébbel a umbro úszónadrágoddal? Vagy tudod,
2: de most
1: volt
2: megyek,
1: az
2: nem
1: a neve,
2: szoktam.
1: Nem? Vagy mi a neve? A fecske, tudod, mi annak
2: igen,
1: a neve?
2: Igen, valami
1: Speedo, nem umbro, Speedo.
2: Most megyek, majd idén a barátokkal, megyünk Olaszországba.
1: Na tessék.
2: De hova? Nem tudom pontosan, hogy hova, mert megírták, de egy szigeten leszünk Olaszországban, azt tudom, hogy egy órányra leszünk majd Velencétől, mert oda is elmegyünk. És ráadásul... Nem Szicília, de egy kis, azért azt a szigetet megjegyeztem volna, de valami nem tudom. Két szóból elveszett.
1: Két szóból
2: a neve.
1: Ne találgassunk.
2: Tehát ráadásul már eleven nem tud eszembe jutni, mert még egy szíget, de kettő. Velencéhez.
1: Na megkérdezem az AI-t, mert most ez nem érdekel,
2: nagyon, hogy hova mentek közben. Mondom, hogy nagyon szerencsénk lesz, mert hogy lesz egy olyan idegenvezetőnk, aki egyébként nem idegenvezető, csak ő ott van, és az ő édesanyja jó kapcsolatban van velünk, és emiatt ott majd ő körbevezet minket, elvisz olyan helyekre, ahol nem is szoktak elmenni, vagy nem szoktak elvinni az embereket, illetve tud egy csomó jó buli helyet, amit szintén nem tudnak, úgyhogy bulizni sokat fogunk, meg lemegyünk Velencére, tehát egy napot ott
1: leszünk. Hát figyelj, a Velencei lagunában számos sziget található közvetlen Velence szomszédságában. Murano, Burano, Lido, San Michel.
2: Talán ez a San Michel.
1: Azt mondja, talán. Talán gyerekek, az. Sírok.
2: Hát mindegy.
1: Hát van Murano, mindegy. Az a híres üveggyártó, tudod, a murano-i üveg.
2: Igen,
1: az murano-i a központja. Tükör. Van Burano, nagyon hasonló, az 7 kilométerre van csak mindössze Velencétől. Már Burano meg másfél.
2: Mi 10 kilométerre vagyunk. 10 kilométer körül.
1: Hát ezeknél pont nem írja a többinél már. Tehát van Murano, Lido di Venezia, az nem ott már. Van a Velencei Filmfesztivál például.
2: Hát ott szoktam járni.
1: Ja, tudom. Van San Michel.
2: Aha.
1: És van még egy itt, azt mondja, az Burano mellett van már a legősibb lakott, a laguna legősibb lakott sziget, a Torcello.
2: Nem, az biztos, hogy átjön, de nem megyek Torcellóba. Bolondok vannak. Nem, oda nem, oda nem. Valami két szóból álló az első rövid.
1: Hát akkor Saint-Michel.
2: Saint-Michel valószínűleg,
1: hát
2: igen.
1: Az rövid.
2: És embert is, azt hiszem, hogy igen.
1: Akkor Saint-Michel.
2: Nem biztos, mindegy is.
1: Visszajöttél, mondd el.
2: Jó, jó, de akkor sem fogom tudni. Tehát akkor sem fogom tudni.
1: Mikor mentek?
2: Kérlek szépen, július végén megyünk.
1: Július végén.
2: Igen, aha. 29, és akkor augusztusban futunk bele.
1: Tehát egy hét?
2: Igen, egy hét, szombattól szombatig.
1: Szombattól szombatig, aha, aha. És izével mentek?
2: Autóval.
1: Ezt akartam kérdezni.
2: Mert hogy eleve, amikor hívtak, akkor nem mentem volna, de amikor azt megtudtam, hogy az a jó társaság, aki összejön, nagyon jó emberek, imádom őket, ráadásul együtt megyünk, bérlünk egy kis buszt. Na így már igen, tehát hogy azt
1: hány óra így?
2: De fogalmam sincs, 10 biztos. Az nagyon jó lesz, elindulunk reggel is, odaérünk este. Úgyhogy ott megvacsorázunk, lemegyünk a tengerparton, ez majd a hely. Na mindegy, most ez nem is érdekes, nem akarok én magamról beszélni.
1: Hát dehogy nem érdekes, tök jó.
2: De ilyen tényleg jó lesz, mert
1: kultúra, tudod, volt ez a film, nem nincs meg?
2: Ja, de a kultúra, igen.
1: Kultúra, nem úgy cool, hogy
2: értjük,
1: hogy nem úgy, hanem kultúra.
2: Hanem így.
1: De az jó pofa, hogy így, hogyha összegyűlik egy ilyen társaság, és úgy mentek le kis busszal, tehát nem nyomorogtok.
2: Nem, egy nagyon komoly busszal megyünk. Ráadásul nagyon komolyan.
1: Aha.
2: Tehát ilyen tágas,
1: nagy Mercedes persze, kis busz, igen. Ja, menjünk.
2: De tényleg.
1: Elhiszem. Szóval... És ott lesz légkondi a kocsiba?
2: Abban van. De? Megnéztük, hogy abban az autóban olyan legyen. Tényleg, már most lefoglaltuk az autót is, mindent. És...
1: De várj, és milyen lenne olyannal utaznál, mint én, aki nem engedné, hogy légkondizzál?
2: Hát akkor te nem jönnél. Hát az biztos.
1: Hát akkor te nem jön.
2: Mert ott sem engeded az autóban?
1: Ne, ott kifejezetten nem engedem.
2: Úristen.
1: Ott tudod, hogy engedem
2: hát vele se élnék, Gyuszi. Nem, most eldöntöttem, hogy nem fogok vele élni.
1: De várjál, az autóban azért engedem, amikor ilyen nagyon nagy meleg van, és úgy, hogy ne nyomja erőszakosan.
2: Persze, az nem is kell.
1: Mert hogyha nagyon nyomja, mert ültem én már olyan taxis mellett, akinél 12 fokra volt beállítva, és mondtam neki, mondom, a jó Isten áldjon meg, mondom, azonnal kapcsold le, és mondom, húzzuk le az ablakot, mert mondom, megfázok miattad ez alatt a negyedórás útad, még nyakon is váglak.
2: Így van. Persze az butaság, amit sokan csinálunk, hogy tényleg nyár van, és akkor bemegyek.
1: 4 fokba beülni a 15 fokos kocsiba.
2: Hát az ikertesúmék azok hűtőben ülnek, ez egy hűtő a lakásuk, bemegy az ember az ajtón, és így megijedsz a hidegtől, rendesen rágyul a szívbe, hogy megrémülsz.
1: Ugyanez volt ennél a taxisnál, megérkezett, nyitom ki az ajtót, hogy mondjam, hogy jó napot, Maka Gyula néven, és nyitom ki az ajtót, és amikor tudod így a spárba, vagy valahol ott kinyitod a hűtőt. Jaj, mondom, te ember, te mondom, ha és nézem, ott a kocsi elén ki van írva, tudod már ezek modern autóknál már izéve számolt.
2: Hát meg te csak azzal utazol.
1: Én csak azzal utazok, persze. És ki volt írva, hogy most túlasztam a 12-vel, 17 fok, vagy valami ilyesmi. Mondom, Jézus Isten, mondom, ember, mondom, 33 fok van, mondom, a felére van beállítva neked. Tehát ez nem normális.
2: Egyébként annyi elég, hogy általában egy ilyen, amikor ilyen nagyon meleg van. Én úgy szoktam, hogy nálam ilyen 20-27 fokra veszem vissza, és nagyon kellemes, tehát nem egy tipikus.
1: Jó, de kocsiba ezt nem tudod megcsinálni. Kocsiba azt mondom, hogy egy 20-22-re, ha be van inkább 22-re be van állítva, az pont annyi levegőt nyom neked egy negyedórás út alatt, hogy ha olyan vagy, mint én, se fázol meg tőle, és mégiscsak azért hűti a kis testedet, és nem az van, hogy a 70 fokos autóba ülsz be. De
2: hát az, ha csak nem valakit kínozni akarsz, vagy vallatni.
1: Igen.
2: Akkor beülteted, felnyomod, becsatolod, te csatolod.
1: Persze.
2: Be, hogy legyen súly a helyzetnek, hogy itt be vagy csatolva, itt az, amit én mondok, felkapcsolod, és akkor eljöhetnek a kérdések.
1: Igen, de betyár, az mondom, az a csávó, az rendes hűtőpultba ült, és mondtam, hogy légy szí, mondom, könyörögve kérlek, kapcsoljuk le. Hát. Ja, persze, csak én te vagy az első utas, és akkor mindig lehűtöm a kocsit, mert ja, mondom, semmi, persze, hát mondom, ahányan vagyunk, annyi szokás, csak mondom, könyörgöm, mondom, én tudja, hogy megfázok, mondom, hogyha most ebbe az autóba utazunk végez alatt a 4 órás 20 perces út alatt, mondom, én megfázok, az biztos. És a melánnáci kib nincs, amikor 35 fok van, és taknyosan, lázasan otthon fekszel.
2: Lehet, hogy ő...
1: A legrosszabb.
2: Így kapott ilyen százalékot, és akkor értékesíti ezt a klíma berendezést, és mindenki megkezdi, hogy jaj, de jó itt bent a klíma, hogy honnan szerezte ezt a szerkót.
1: Lehet.
2: Hát a jó Isten áldja meg, Isten éltesse a sofőr urat. Azóta már
1: kapott érte pénzt.
2: Akartam mondani egy pont, nem, hogy azóta a tüdőgyulladásban már, de
1: ja,
2: most nem akartam.
1: Hát nem, kegyetlen, az nem szabad. Én is azt gondolom, hogy persze, nyilván az ember keresi a légkondis helyet, keresi a habanautója.
2: Keresné, ha megengedni a kollégája, hogy bekapcsolják, akkor keresni.
1: Hagyjad
2: a
1: gombot. Már, nem jó van így itt nekünk? Na.
2: Persze, nagyon jó, hogy
1: na. Amúgy is már csak egy megszólalásunk van, mindjárt elmegyünk, jövünk vissza, egy Mustafa és egy Nóter Méri dal után.

0: Egy perc múlva 11:30, szamár mind a kettő, főleg aki itt ül, itt van Baranyi Tomé és Maka Gyula, Angéla, Gizella, Béla.
1: Isten éltessen mindenkit, téged is, Gyuszikám, meg a hallgatókat is. Üdvözlöm őket.
0: Amen, amen. Na itt közben amúgy lebuktatta magát, mielőtt belevágunk egy másik témába, ezt hagyd mondjam el nektek, hogy itt oltogat engem a légkondival, aztán itt elmondta, hogy ő se szereti, hogyha meg vagy izzadva, és beülsz egy kocsiba, vagy bemész egy nagyon légkondis helyre, hogy rögtön megfázol, mert ugye hát persze, izzadunk. Persze. Ez egy természetes emberi folyamat, hogy meleg van, elkezdesz.
1: Hát persze, nem úgy, ahogy te. Tehát én nem úgy izzadok, ahogy te.
0: Én, kis barátom, megfoghatod a pólomat még a nap végén is. Én még jó, a hátam az azért az izzadgat, de amúgy hál' Istennek nem vagyok én nagyon izzadó.
1: Én igen.
0: Hátamból jön, főleg, hogyha rajta vagy egész nap, hogy a pita pólóba vagyok, rám van tapadva. Értelemszerűen persze meg van izzadva, de nem vagyok olyan kandi, hogy most nem lehet mellettem megmaradni.
1: Ja, úgy nekem sem, mert hát azért büdösnek nem büdös az ember, hiszen hát használ mindenféle dolgokat.
0: Az így van.
1: De azok a legjobbak, amik inkább csak semlegesítik. Egyébként nagyon fontos erre figyelni, mert hogy nagyon komoly forrás, veszélyforrás a folyamatos dezodor használat. Na. Ugyanis hát itt azért azok felhalmozódnak a mirigyekben, és hát rengeteg problémát okoznak, most így nem megyek bele, de nagyon sok probléma abból adódik, például, hogy a nyirokrendszerünk az nincs rendben, ha van egy olyan betegség, ami mondjuk pont azt támadja ki, vagy nem ki, hanem meg, de akkor viszont az nem egy jó dolog, hogyha nincs jó állapotban ez a nyirokrendszer, és ez bezavarja a működését. Na, de mindegy.
0: Nem mindegy, jó.
1: Szóval kamit, érdemes, jó, meg lehet nézni, olyanokat kell, amelyek semlegesítik a szagot. Tehát ne legyenek benne illatanyagok, vannak ilyenek, és most már lehet őket kapni, és sokkal egészségesebbek. Ha ők ezeket keresünk, akkor azonnal átállnak ezeknek a gyártására majd a kis cégek.
0: Lehetséges, de jó, amit mondasz, hogy jó az ilyenekre is amúgy odafigyelni. Na de földobtál itt zenék alatt egy témaötletet, és mondtam, hogy bármiről beszélhetsz, amiről szeretnél, vagy beszélhetünk pontosabban, amiről szeretnél, kérlek vezest fel, amit eszedbe jutott gondolat.
1: Igen, itt a magyarországi klímánál tartottunk, és hogy ugye nagyon gyakran jellemez minket az, hogyha bármilyen helyzet van, akkor mindjárt számba vesszük nagyon helyesen a veszélyeket és a negatív irányokat. Így működik az agyunk, ez is evolúciós egyébként, tehát tényleg, hogy felkészüljünk minden veszélyre. Ugyanakkor meg azért ma már nem kell elejtenünk a mamutot, meg nem leselkedik ránk mindenhonnan az oroszlán. Tehát érdemes lenne egy kicsit lazítani, és számba venni azokat a lehetőségeket is, amelyek pozitívak. Mert hogy vannak a negatív dominók, amik ugye a hatása szétterjed, és akkor az úgy begyűrűzik az életünkbe, de szerintem pozitív is van. Tehát, hogy abban is érdemes hinni, mert hát tapasztaljuk az életben, hogy a jó dolgoknak is vannak következményei, és azok általában pozitív következményeket hoznak. És hogy vajon tudunk-e így gondolni az életre, meg a mindennapokra, hogy azért merünk-e bizakodóak lenni. Én most például mondjuk az utóbbi időben ahhoz, hogy ez a bizakodásom egy kicsit úgy erőteljesebb lehessen, nagyon sok információs csatornát lekapcsoltam. Nem azt mondom, hogy rosszak, meg hogy nincs helyük az életemben, de bizonyos terekre adok nekik csak időt, meg helyet, mert hogy egyébként, hogyha megnézem az utóbbi 5 év híreit, akkor a 80%-ukat, ha nem hallgattam volna meg, semmi problémám nem lett volna, ugyanúgy ment volna tovább az életem, viszont jóval kevesebbet aggódtam és stresszeltem volna, vagy kevesebb feszültség lett volna a napjaimban. Tehát ez az egyik ilyen dolog lehet az, hogy...
0: Tehát én hírzárlatot tartasz tulajdonképpen?
1: Hát tehát nem tudatosan, tudatosan csinálom a dolgokat, tehát azt mondom, hogy mit tudom én, 2 hétben egyszer mondjuk adok rá magamnak egy délutánt, hogy akkor most megnézek mindent, ami történt a világban, legyen az a politika, a gazdaság, bármi, és akkor 2 hétig megint szüneteltetem, és a többi napon viszont egyáltalán nem foglalkozok vele, tehát nem ezzel telnek a napjaim.
0: Tehát így összesítesz tulajdonképpen, tartasz egy összefoglaló, tömbösítelt, hogy mi történt, mit mondott a kormány, mi van a külpolitikában, stb., mi hírek vannak a nagyvilágban, és utána bezárod a kaput, és akkor utána megint mész úgy tovább, hogy ezt tudomásul vetted, és mész tovább, és csak a hétköznapokra.
1: Így van, meg tudod, miért is érdemes egyébként, mert hogyha megnézed, akkor olyanok lettek így a világpolitikai események, mint egy szappanopera, hogy tulajdonképpen így bármikor bekapcsolódhatsz, mert mondanak valamit, de azt már visszavonják 2 nap múlva, és akkor 2 napig stresszelsz rajta, meg aggodalmaskodsz, meg az a beszédtémád, aztán a levegőbe lövik az egészet. Szóval így emiatt szerintem jobb is hosszabb etapok után ránézni a helyzetre, mert akkor valami letisztultabb látszik. Hogyha minden nap csak követed, akkor viszont ilyen zagyvaság össze-vissza pörgeti a fejedet, igen, és általában negatív dolgokat hoz be.
0: Hát nézd, én például értelemszerűen, mikor nyaraltam, nászúton voltam, egyáltalán nem néztem se híreket, nem telefonoztam, nem néztünk időt. nem tudtuk, hogy hány óra van. És képzeld el, Görögországban lehet, hogy csak ezen a részen a turisták miatt csinálják így, hogy ne tud, hogy mennyi az idő, ne ezzel foglalkoz. Sehol nincs kirakva óra. Se a szállodába, se a szobákba, se a bárokba, az ilyen tavernákba, sehol nincs kirakva óra.
1: Helyes.
0: Ha rajtad nincs karóra, nem tudod, hogy hány óra van. És nekünk ez annyira pozitív volt, nekem is, meg a feleségemnek is, hogy nem tudtuk, hogy hány óra van.
1: Nagyon
0: és nem
1: jó.
0: Is érdekelt minket, hogy hány óra van, mert ki nem szarja le, már bocsánat. Tehát, hogy így mész, azt vagy. És utána hazajössz, akkor már persze meg, hogy hánykor indul a repülő, akkor már nyilván persze azért megnézed az időt, meg stb. De hogy így alapvetően nem foglalkoztunk ott az alatt az öt nap alatt azzal, hogy hány óra van. És ugyanígy akár a belpolitika, a külpolitikai eseményeiben nem nézegettük a dolgokat. Aztán hazajöttem, bekapcsoltuk a tévét, még pakoltunk, meg minden ment, a híradó, ez az amat. Nyilván aztán rájöttem, hogy nem maradtam le semmiről, mert
1: nem
0: maradtunk,
1: és
0: meg
1: ugyanott
0: vagyunk, meg a most akár a belpolitikában megy ugye a harc az ellenzék és a Tisza kormány között, akkor a külpolitikában Trump egyik nap mond valamit, aztán megint nem, aztán megint mond, fenyegetőzik, mikor hogy kell föl ugye az öreg, és akkor így erről maradtunk le. Hát magyarul semmi olyanról, ami most az öt nap alatt most így meghatározta volna az életemet. Tehát amit most mondtál, pontosan ez történt. Igen.
1: Én is azt tapasztalom maga életében, de ez most nagyon tetszett, amit mondtál így az órával, meg az idővel kapcsolatban, hogy szerintem túl sokat érdeklődünk az iránt, hogy mennyi az idő, mert egyszerűen annyiszor nincs rá szükségünk, hogy tudjuk, és én nagyon vágytam arra, hogy legyen egy olyan időszakom, hogy végre unatkozom, amikor semmit nem csinálok. Ez nekem nehéz, mert én eleve mindig föltalálom magam, de ez alatt az unatkozás alatt azt értem, hogy nem foglalkozok sem az idővel, semmi gondolat nincs a fejembe, és rájöttem, mert hogy húzódott, hogy mikor lesz már ez, mikor tudom elkezdeni, hogy semmi más nem kell hozzá, csak én magam egy döntés, hogy akkor most fogok mindent, mert feladat mindig adódna, eldobok mindent a kezemből, és akkor csinálom. Fantasztikusok az ilyen, mit tudom, fél napok, amikor így nem foglalkozol az idővel, és ez mindenkinek megadatható, tehát hogy megadatik, bocsánat.
0: Igen.
1: Tehát, hogyha ha kedveseddel vagy, akkor igen, ha egyedül vagy a barátokkal, hogy tényleg így elfelejteni mondjuk egy 3-4-5 óra hosszáig a telefont, meg az időt, óriási töltődés, egy teljesen más üzemmódba kapcsolsz át.
0: Teljesen. De jó. Közben az a baj, hogy azért a valóságban, mert ugye beszéltünk erről, hogy a nyaralás az egy inkább egy ilyen szép álomszerű valóság, de hogy fogalmazzam, és akkor hazatérsz, akkor az már meg a kőkemény valóság, akkor ott meg nem teheted azt meg, hogy nem nézed az időt, azt nem érsz be dolgozni, vagy hát nem mész el a gyerekért az óviba, vagy mit tudom, mit csinálsz érted.
1: Tehát van, akkor ezt jelenti, ezek szerint van a napban mondjuk 5 olyan esemény, miért meg kell nézni az időt. Akkor
0: hát
1: nézzük meg. Akkor
0: igen.
1: Nézzük meg ötször. Tehát, hogy de mi nem annyiszor nézzük meg. Meg mondod, hogy hazajövünk a valóságunkba, annyiban vitatkoznék veled, hogy nagyon azt hiszük, hogy a valóságunkat mindig mások döntik el. Tehát azért nekünk sokkal több beleszólásunk van a valóságunkba, és szerintem ezzel nem nagyon számlunk. Leszoktattak minket arról már, hogy a gyors kaja, a készétel, a minden, hogy mindent oda a mások intéznek el nekünk, és ezért úgy gondoljuk, hogy a valóságunkat is mások intézik nekünk. Pedig azért annak a nagy részét nekünk kellene. Legalább 60%-át kézbe tartani.
0: Nézd, én értem, amit mondasz, és tök jó lenne ezt mindig így gondolkozni, és én is most mondom, próbálok, amióta itthon vagyok, nagyon pozitívan és nagyon, nagyon lendületesen nekiállni dolgoknak, várok is még a nyáron lehetőséget, tehát hogy itt tényleg van bennem egy energia, de azért sokszor bizonyos hétköznapi szituk, ezeket én így szoktam nevezni, meg szerintem sokan mások is, azok azért úgy le tudnak húzni egy picit. Tehát, hogy
1: mi történik akkor, amikor lehúz?
0: Ideges leszek, olyan semmilyen kedvem nem lesz, olyan azt érzem, hogy nincs kedvem semmihez,
1: hogy ezt viszont lehet, hogy meg kellene tanulnunk jól kezelni. Tehát, hogyha mondjuk ez egy automatizmussá válna az életünkben, hogy amikor valami lehúz, vagy valami, akkor nem azt jelenti, hogy nem húzom föl magam, vagy nem megyek le. Tehát nem ez nem erről szól, hanem ennek egy rövidebb kifutási időt adok. Tehát azt mondom, hogy jó, akkor most ez van, és akkor egy pár percen belül elkezdek tudatosan egy picit ránézni, és másfél-két perc alatt ezek nagyon röviden átfordítottak, félelmetes nagy különbségű állapotokat tudunk megélni, hogyha egy picit tudatosabban használjuk. Tehát én nem azt mondom, hogy nem húzhatjuk fel magunkat, emberek vagyunk, meg jönnek be a negatív események, meg egy rohanó világban.
0: És bármennyire pozitív vagy, azért a legpozitívabb embernek is vannak olyan események, meg történik. történések az életében, amin nem tudod magad nem fölhúzni, nem tudod magad nem idegesíteni, hogy oj, most azt nem csináljak, és izé, bármennyire próbálsz pozitív lenni, és fügyszóval sétálni az utcán, és kismadarak öltöztetnek reggel, mint egy Disney hercegnőt, és nem tudom. Tehát, hogy azért sajnos a valóság sokszor ennél jóval komorabb.
1: Szerintem meg az van, hogy nem pozitívnak kell lenni, mert a pozitivitás az önmagában nem érték. Realistának kell lenni. És én azt gondolom, hogy a realizmus...
0: Én annak tartom magam, és pont az néha nem jó.
1: Nem,
0: pont, mert néha nem tudok fölülemelkedni, mert realista vagyok.
1: Nem,
0: érted?
1: Nem. Hogyha realisták lennénk, akkor szerintem nagyon sokszor észrevennénk, hogy például van egy szitu, ami idegesíted magad. Én például nekem van ilyen, hogy magamat érzem, hogy megint hergelem föl, és akkor van egy pont, amikor döntetnél úgy, hogy jó, oké, rendben van, igazam meg minden, de most tényleg ezért el fogom szúrni a hátra levő mondjuk fél órát, egy órát, ami vagy az előttem álló részt, és azt mondom, hogy jó, akkor most egy picit lazuljunk le, egy kicsit most próbáljunk más gondolatokat fölvenni.
0: Ilyet én is csinálok.
1: Tehát, hogy én gondolok, hogy realista maradni abból a szempontból, hogy biztos, hogy jól értékelem? Biztos, hogy én nekem most ennyire automatizmussal haladva megint fel kell idegesíteni magam a végletekig?
0: Igen,
1: és az a realizmus, hogyha ránézek, hogy ez tényleg ez a valóság? Tényleg így kell csinálnom? És tovább nem pozitívan gondolkodnék, hanem azt mondom, hogy realistán. Mert ha elkezdünk valóban közelíteni a valóságainkhoz, akkor egy sokkal nyugodtabb életet tudunk élni. Mert tényleg hagyjuk, hogy külső dolgok folyamatosan piszkáljanak minket.
0: De szép, amit mondasz, és mondom, én is szoktam ezt tényleg, tehát amikor felidegesítem magam, de aztán igen, átgondolom gyorsan, próbálom magamat igen lecsitítani, nyugtatni, hogy tényleg megéri ezért elrontani a hátralévő napot, mondjuk hátralévő délután testét emiatt, és hogy tényleg, hogy tudom orvosolni. Én például világéletemben az a típus voltam, ezt már nagyon korán megtanultam, ilyen kései tinédzser, ilyen 20 évesen, inkább fiatal felnőttként, hogy mindig az van elintézve, és mindig annak lesz eredmény, amit én magamnak csinálok. Tehát sose számítok másra, sose várok másra, tehát nem várom meg, hogy jó, majd ő elintéz. Nem. Mindig inkább én, ha kell egyszer, 5-6 dolog is a fejemben van, 5-6 dolgot is csinálok, mert ha másra bízom, az sosincs elintézve. Nekem ez az eddig élet tapasztalatom, így közel 38 évesen, úgyhogy én például mai napig
1: látszik is rajtad,
0: mai napig ilyen vagyok, hogy én megyek, én csinálom, az a biztos. Az a, ha másra van bízva, akkor már máson múlik az ő hangulatán, az ő idején, inkább én.
1: Na és épp ezért van az, hogy érdemes ezeket a hangulatainkat is, hogy mondod, így a kezünkbe venni, mert ugye belegondolsz, egyre ilyen változóbb, meg ilyen bizonytalanabb világban élünk, ma az még semmi, ahogy most vagyunk. Ha belegondolsz mondjuk egy 2 évvel ezelőtthöz képest, szerintem őrültek háza van. Tehát én azt tapasztalom magam körül, hogy egyre jobban mindenki bolondul meg velem az élen. Tehát, hogy komolyan, tehát érzem, hogy másfajta működésmódban vagyok, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. Ugyanakkor meg hát ez még fog fokozódni. Na most, ha mindig annak teszem ki a hangulataimat,
0: hát, hogy mi történik. Egy megállj, de igen.
1: Nem lesz, szerintem ez egyre jobban, nem, de hogy ez egyre jobban.
0: Teljes anarhiába borulunk?
1: Ahogy látom, igen. Tehát én azt látom, de ez nem kell benne részt venni feltétlenül. Tehát azt jelenti, hogy neked az anarhiában, pont ezt akarom mondani, hogy gondold el, hogy jön ez, és ha te kiteszed magad mindig a külső hatásoknak az ember, akkor egy bohóc leszel. Mert egész nap végig idegeskeded, ugorbuklálod a napot.
0: Ja.
1: És úgy valahogy egyfajta nyugalmat megtalálva, lehet, hogy megtaláljuk a derünket is.
0: Hát figyelj, legyen ez egy szép végszó a mai napra. Hát figyeljetek, ilyenekre számíthattok. Itt lesz velünk még Tomi csütörtökön is, és pénteken is. Úgyhogy én nem tudok más mondani, mint hogy tartsatok velünk holnap is. Mára pedig csodaszép nyári napot kívánok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A magyarországi és kelet-közép-európai roma kultúra egyik legkarakteresebb, legmeghatározóbb eleme a zene, amely nem csupán szórakoztató funkcióval bír, hanem a kollektív emlékezet, az identitás megőrzése és a mindennapi túlélés eszköze is. A roma zenei hagyományon belül különösen izgalmas és egyedülálló fejezetet képvisel az úgynevezett kannázás. Ez a hangszeres technika, amely egy hétköznapi használati tárgyat, a fém teljes kannát alakítja át professzionális ritmus hangszerré, tökéletesen mintázza a roma kultúra alapvető sajátosságai. Az improvizációs készséget, a kreativitást, a szegénységből fakadó találékonyságot és a ritmus zsigeri szeretetét. A szükségből született művészet, történeti és szociológiai háttér. A kannázás kialakulása szorosan összefügg a romák történelmi és társadalmi helyzetével. Évszázadokon keresztül a mély szegénységben élő perifériára szorult roma közösségeknek nem volt pénzük drága gyári hangszerekre, például dobok vagy egyéb készletek vásárlására. A zene és a ritmus iránti belső igény azonban megkövetelte az önkifejezést. A romák zsenialitása abban rejlett, hogy a környezetükben található, eredetileg teljesen más funkciót betöltő használati tárgyakat vonták be a zenélésbe. Így lett a teljes vagy zsíros kannából basszus és ritmus hangszer, a fakanából ütő, a vizes poharakból vagy kannalanként összeütött evőeszközökből kísérő csörgő. A kanna, különösen a 10-20 literes alumínium vagy bádok teljes kanna ideális választásnak bizonyult, masszív szerkezete bírta az intenzív ütéseket, anyaga és formája miatt pedig megfelelően gazdag hangzásvilágot biztosított. A kannázás nem egyszerűen a tárgy ritmikus csapkodása, ez egy rendkívül komplex, komoly fizikai állóképességet és finom motoros koordinációt igénylő zenei technika. A virtuóz kannások többféle hangszint képesek előcsalogatni a hangszerből. Mély, basszus hangok. A kanna száját tenyérrel lefedve, vagy a kanna oldalát lapos kézzel megütve kapják meg a mély telt lüktetést, amely a zenekarban a nagybőgőt vagy a lábdobot helyettesítheti. Magas fémes hangok, tak. A kanna vállát, szélét vagy fülét újabb, gyűrűvel vagy fakanállal megütve éles, csattanó hangokat hoznak létre, amelyek a pergődobhoz vagy a fémcsörgőhöz hasonlítanak. Hangsúlyok, effektek. A kanna szájának nyitásával és zárásával, a levegőoszlop manipulálásával tehát a játékos képes változtatni a hangmagasságot, így egyfajta beszélő dobeffektust hoz létre. A játékosok gyakran fémgyűrűket húznak az ujjaikra, hogy fémmel való érintkezés még élesebb, pattogósabb hangot adjon ki, ami elengedhetetlen a gyors tempójú roma táncdalok, tehát pergetők kíséreténél. A roma kultúrában a zene ritkán öncélú művészet, szinte mindig közösségi esemény. A kannázás, a hagyományos roma mulatságok, bálok és családi összejövetelek, például keresztelők, esküvők vagy virrasztások motorja.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mától félpályás lezárásra kell készülni a harmadik kerületben, a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Tart az útépítés a 13. kerületben a Hajdú utcában, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között. Ezért ma napközben lezárják az érintett útszakaszt. Egyirányosítják mától befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt.
0: Időjárás.
4: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk ma a térségben. Csapadék nem várható. A helyenként előforduló élénk széllökések kivételével a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, ami miatt még melegebbnek érezhetjük majd a ma délutáni 32-33 fokos maximumot. A naplementével kezd majd enyhülni csak a hőség, ami számokban annyit jelent, hogy este 9-kor 30, 10-kor 28, éjfélkor pedig 26 fokot mérhetünk, s holnap hajnalra mindössze 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban is környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-lóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.

piros lett a pipacs virága, meg nős rögény, meg sokára. De piros lett a pipacs virága, meg nős rögény, meg sokára. Várjál, kicsikém, mely, fiatal vagyok, és szép. 16 éves vagyok, szeretnél, nem tudok. Gyere, babán, tanítsál meg szeretni. Várjál, kicsikém, mely, fiatal vagyok, és

most lett a pipa cse virágvágar, megnősülök én nem sokat.

0: tudok. Gyere, papám, tanítsál meg szeretni.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Zsali, hója!

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délután kívánok mindenkinek ebben a hőségben, Baranyi Tamás vagyok. Június 24-e szerda van, és az Iván nevű urakat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. A héber eredetű név jelentése Isten kegyelmes vagy Isten megkegyelmezett. Ebben a 4 percben megnézzük a budapesti utak helyzetét, majd aztán következik egy picit részletesebb időjárás jelentés, kitekintve egészen a vasárnapi napig. Jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mától félpályás lezárásra kell készülni a 3. kerületben, a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Tart az útépítés a 13. kerületben, a Hajdú utcában, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, ezért ma napközben lezárják az érintett útszakaszt. Egyirányosítják mától befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt. Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Napközben a 12. kerületben az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István partnál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Csatorna felújítás miatt zárták le a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért az a Márga utca felől Zsák utca lett. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és a Menyecske utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás. Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. A Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. És akkor most nézzük az időjárást a további napokra is kitekintve. Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk ma a térségben. Csapadék nem várható. A helyenként előforduló élénk széllökések kivételével a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, ami miatt még melegebbnek érezhetjük majd a ma délutáni 32-33 fokos maximumot. A naplementével kezd majd enyhülni csak a hőség, ami számokban annyit jelent, hogy este 9-kor 30, 10-kor 28, éjfélkor pedig 26 fokot mérhetünk. S holnap hajnalra mindössze 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Budapesten a további napokban extrém hőségre és zavartalan napsütésre kell készülni. A kánikula tovább fokozódik, és a hétvégéhez közeledve egyre nehezebben hűl majd le a levegő. Csütörtökön egész nap zavartalan, tűző napsütés várható, csapadéknak vagy felhőnek nyoma sem lesz. A hajnali órákban 22 Celsiusról induló nap délutáni csúcsértéke eléri és meg is haladhatja a 34 fokot. Pénteken tovább fokozódik majd a száraz forróság, és a hőmérő higanyszála eléri a 36 Celsiust. A jelenlegi előrejelzések szombatra 37, vasárnapra 38 fokos kánikulát vetítenek előre. Vigyázzunk magunkra és egymásra a következő napokban, főleg azokra figyelve, akik nehezebben tudják megoldani a mindennapi teendőiket.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes délután kívánok mindenkinek, és egy egészen remek napot, Baranyi Tamás vagyok. Próbáljuk mindannyian valamivel enyhíteni a meleget, ígyunk sok folyadékot, elsősorban vizet, és hallgassunk kellemes zenéket itt a Rádiódikben. A következőkben a budapesti útinform következik, aztán pedig a hírekben elhangzottnál egy picit részletesebb időjárás jelentés, kitekintve vasárnapig. Lezárják a második kerületben a Keleti Károly utcát, a Tizedes utcától a Kitajbepál utcáig útépítés miatt. Lezárják az ötödik kerületben a Verespálni utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálni utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálni utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát, a Kossuth Lajos utca és a Ferenc István utca között este 8 órától éjfélig. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, ezért lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a 12. kerületben a Mártonhegyi utat, a Diana utca közelében csatornaépítés miatt. Véglegesen zárják le a 10. kerületben a Metény utcát. A továbbiakban csak kerékpárral lehet áthajtani rajta. Hétköznapokon este 6:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mától félpályás lezárásra kell készülni a 3. kerületben, a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Tart az útépítés a 13. kerületben, a Hajdú utcában, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, ezért ma napközben lezárják az érintett útszakaszt. Egyirányosítják mától befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt. Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Napközben a 12. kerületben, az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. S akkor most nézzük az időjárást a további napokra is kitekintve. Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk ma a térségben. Csapadék nem várható. A helyenként előforduló élénk széllökések kivételével a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, ami miatt még melegebbnek érezhetjük majd a ma délutáni 32-33 fokos maximumot. A naplementével kezd majd enyhülni csak a hőség, ami számokban annyit jelent, hogy este 9-kor 30, 10-kor 28, éjfélkor pedig 26 fokot mérhetünk, s holnap hajnalra mindössze 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Budapesten a további napokban extrém hőségre és zavartalan napsütésre kell készülni. A kánikula tovább fokozódik, és a hétvégéhez közeledve egyre nehezebben hűl majd le a levegő. Csütörtökön egész nap zavartalan, tűző napsütés várható, csapadéknak vagy felhőnek nyoma sem lesz. A hajnali órákban 22 Celsiusról induló nap délutáni csúcsértéke eléri és meg is haladhatja a 34 fokot. Pénteken tovább fokozódik majd a száraz forróság, és a hőmérő higanyszála eléri a 36 Celsiust. A jelenlegi előrejelzések szombatra 37, vasárnapra 38 fokos kánikulát vetítenek előre. Vigyázzunk magunkra és egymásra a következő napokban.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
1: Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország víz közműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosak közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mától félpályás lezárásra kell készülni a harmadik kerületben, a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Tart az útépítés a 13. kerületben, a Hajdú utcában, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, ezért ma napközben lezárják az érintett útszakaszt. Egyirányosítják mától befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt.
0: Időjárás.
2: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk ma a térségben. Csapadék nem várható. A helyenként előforduló élénk széllökések kivételével a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, ami miatt még melegebbnek érezhetjük majd a ma délutáni 32-33 fokos maximumot. A naplementével kezd majd enyhülni csak a hőség, ami számokban annyit jelent, hogy este 9-kor 30, 10-kor 28, éjfélkor pedig 26 fokot mérhetünk, s holnap hajnalra mindössze 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
4: Én a bánatomat mindig kifogom.

0: Apátyi Tumenge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Mindenkinek enyhülést kívánok a délutáni melegben, Baranyi Tamás vagyok. Június 24-e van, Iván névnap, amely héber eredetű, és jelentése Isten kegyelmes, vagy Isten megkegyelmezett. Megnézzük egy picit részletesebben az időjárást, egészen a hétvégéig kitekintve, előtte azonban jöjjön a budapesti útinform. Jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányosítanak befelé a Bogdánffy utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánffy utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mától félpályás lezárásra kell készülni a harmadik kerületben, a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Tart az útépítés a 13. kerületben, a Hajdú utcában, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, ezért ma napközben lezárják az érintett útszakaszt. Egyirányosítják mától befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt. Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Napközben a 12. kerületben, az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben, az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Csatorna felújítás miatt zárták le a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért az a Márga utca felől Zsák utca lett. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és a Menyecske utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás. Lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. A Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. És akkor most nézzük az időjárást a további napokra is kitekintve. Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk ma a térségben. Csapadék nem várható. A helyenként előforduló élénk széllökések kivételével a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, ami miatt még melegebbnek érezhetjük majd a ma délutáni 32-33 fokos maximumot. A naplementével kezd majd enyhülni csak a hőség, ami számokban annyit jelent, hogy este 9-kor 30, 10-kor 28, éjfélkor pedig 26 fokot mérhetünk. S holnap hajnalra mindössze 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Budapesten a további napokban extrém hőségre és zavartalan napsütésre kell készülni. A kánikula tovább fokozódik, és a hétvégéhez közeledve egyre nehezebben hűl majd le a levegő. Csütörtökön egész nap zavartalan, tűző napsütés várható, csapadéknak vagy felhőnek nyoma sem lesz. A hajnali órákban 22 Celsiusról induló nap délutáni csúcsértéke eléri és meg is haladhatja a 34 fokot. Pénteken tovább fokozódik majd a száraz forróság, és a hőmérő higanyszála eléri a 36 Celsiust. A jelenlegi előrejelzések szombatra 37, vasárnapra 38 fokos kánikulát vetítenek előre. Vigyázzunk magunkra és egymásra a következő napokban, főleg azokra figyelve, akik nehezebben tudják megoldani a mindennapi teendőiket.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Szép délután kívánok mindenkinek ebben a hőségben, Baranyi Tamás vagyok. Június 24-e szerda van, és az Iván nevű urakat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. A héber eredetű név jelentése Isten kegyelmes, vagy Isten megkegyelmezett. Ebben a 4 percben megnézzük a budapesti utak helyzetét, majd aztán következik egy picit részletesebb időjárás jelentés, kitekintve egészen a vasárnapi napig. Jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mától félpályás lezárásra kell készülni a 3. kerületben, a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Tart az útépítés a 13. kerületben, a Hajdú utcában, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, ezért ma napközben lezárják az érintett útszakaszt. Egyirányosítják mától befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt. Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Napközben a 12. kerületben, az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőörös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben, az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István partnál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Csatorna felújítás miatt zárták le a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért az a Márga utca felől Zsák utca lett. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és a Menyecske utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás. Lezárják a külső sávot a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton, a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé, a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. A Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. És akkor most nézzük az időjárást a további napokra is kitekintve. Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk ma a térségben. Csapadék nem várható. A helyenként előforduló élénk széllökések kivételével a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, ami miatt még melegebbnek érezhetjük majd a ma délutáni 32-33 fokos maximumot. A nap lementével kezd majd enyhülni csak a hőség, ami számokban annyit jelent, hogy este 9-kor 30, 10-kor 28, éjfélkor pedig 26 fokot mérhetünk, s holnap hajnalra mindössze 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Budapesten a további napokban extrém hőségre és zavartalan napsütésre kell készülni. A kánikula tovább fokozódik, és a hétvégéhez közeledve egyre nehezebben hűl majd le a levegő. Csütörtökön egész nap zavartalan, tűző napsütés várható, csapadéknak vagy felhőnek nyoma sem lesz. A hajnali órákban 22 Celsiusról induló nap délutáni csúcsértéke eléri és meg is haladhatja a 34 fokot. Pénteken tovább fokozódik majd a száraz forróság, és a hőmérő higanyszála eléri a 36 Celsiust. A jelenlegi előrejelzések szombatra 37, vasárnapra 38 fokos kánikulát vetítenek előre. Vigyázzunk magunkra és egymásra a következő napokban.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió DIK nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság legfontosabb hagyományos ételei. A cigányság gasztronómiája évszázadok alatt alakult ki és szorosan összefüggött a közösségek vándorló életmódjával, valamint azokkal a területekkel, ahol letelepedtek. A hagyományos cigány ételek egyszerű alapanyagokból készültek, mégis rendkívül ízletesek és laktatóak voltak. A főzés során kiemelt szerepet kapott a tűz, a bogrács és a szabadtéri sütés, főzés, amelyek nem csak az ételkészítés eszközei voltak, hanem a közösségi élet fontos részei is. Az egyik legismertebb cigány étel a cigánykáposzta, amely a magyar konyha hatásait is tükrözi. Az étel alapját a káposzta, a hús és a különböző fűszerek adják. A hosszú ideig főzött egy tál étel különösen alkalmas volt arra, hogy nagyobb családokat vagy közösségeket lásson el. Hasonlóan népszerű volt a különféle pörkölt és gulyás jellegű fogások készítése, amely gyakran vadon gyűjtött növényeket vagy helyben beszerezhető alapanyagokat használtak. A cigány közösségek körében nagy hagyománya volt a kenyérsütésnek. Sok helyen a bodag, vagyis a parázson sütött lepény kenyér számított alapvető tápláléknak. A bodag elkészítéséhez kevés hozzávaló kellett. Liszt, víz és só. Ez mind. Ez különösen fontos volt azokban az időkben, amikor a családok gyakran úton voltak, és nem rendelkeztek állandó sütővel vagy éppen konyhával. A húsételek szintén jelentős szerepet játszottak a cigány konyhában. A sertés, a baromfi, valamint bizonyos vidékeken a vadak húsa is gyakran került az asztalra. Az ételeket rendszerint erősen fűszerezték, paprikával, fokhagymával és hagymával. A fűszerezés nem csak az ízek gazdagítását szolgálta, hanem a húsok tartósításában és fogyaszthatóságában is segített. A húsételek után a desszertek között megtalálhatók voltak az egyszerű, házilag készített édességek. A különböző lekvárokkal, mézzel vagy cukorral édesített tészták a családi ünnepek kedvelt fogásai voltak. Az étkezés a cigány kultúrában nem pusztán a táplálkozást jelentette, hanem a családi összetartozás és a közösségi kapcsolatok megerősítésének fontos eszköze volt. Összességében tehát a cigány gasztronómia a találékonyság, az alkalmazkodó képesség és a közösségi hagyományok különleges ötvözete. A hagyományos ételek ma is fontos szerepet játszanak a kulturális identitás megőrzésében, és egyre többen érdeklődnek irántuk a cigány és nem cigány közösségekben egyaránt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mától félpályás lezárásra kell készülni a harmadik kerületben, a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Tart az útépítés a 13. kerületben, a Hajdú utcában, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, ezért ma napközben lezárják az érintett útszakaszt. Egyirányosítják mától befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt.
0: Időjárás.
4: Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk ma a térségben. Csapadék nem várható. A helyenként előforduló élénk széllökések kivételével a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, ami miatt még melegebbnek érezhetjük majd a ma délutáni 32-33 fokos maximumot. A naplementével kezd majd enyhülni csak a hőség, ami számokban annyit jelent, hogy este 9-kor 30, 10-kor 28, éjfélkor pedig 26 fokot mérhetünk, s holnap hajnalra mindössze 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban is környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Kettek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-ról.
0: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és egy egészen remek napot. Baranyi Tamás vagyok. Próbáljuk mindannyian valamivel enyhíteni a meleget, ígyunk sok folyadékot, elsősorban vizet, és hallgassunk kellemes zenéket itt a Rádiódikben. A következőkben a budapesti útinform következik, aztán pedig a hírekben elhangzottnál egy picit részletesebb időjárás jelentés, kitekintve vasárnapig. Lezárják a második kerületben a Keleti Károly utcát, a Tizedes utcától a Kitaj-Bepál utcáig útépítés miatt. Lezárják az ötödik kerületben a Verespálni utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálni utca és a Fejér-György utca között megfordul a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálni utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát, a Kossuth Lajos utca és a Ferenc István utca között este 8 órától éjfélig. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, ezért lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatornaépítés miatt. Véglegesen zárják le a 10. kerületben a Metting utcát. A továbbiakban csak kerékpárral lehet áthajtani rajta. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mától félpályás lezárásra kell készülni a 3. kerületben a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Tart az útépítés a 13. kerületben a Hajdú utcában, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, ezért ma napközben lezárják az érintett útszakaszt. Egyirányosítják mától befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt. Az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Napközben a 12. kerületben az Ötvös úton a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. S akkor most nézzük az időjárást a további napokra is kitekintve. Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk ma a térségben. Csapadék nem várható. A helyenként előforduló élénk széllökések kivételével a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, ami miatt még melegebbnek érezhetjük majd a ma délutáni 32-33 fokos maximumot. A naplementével kezd majd enyhülni csak a hőség, ami számokban annyit jelent, hogy este 9-kor 30, 10-kor 28, éjfélkor pedig 26 fokot mérhetünk, s holnap hajnalra mindössze 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Budapesten a további napokban extrém hőségre és zavartalan napsütésre kell készülni. A kánikula tovább fokozódik, és a hétvégéhez közeledve egyre nehezebben hűl majd le a levegő. Csütörtökön egész nap zavartalan, tűző napsütés várható, csapadéknak vagy felhőnek nyoma sem lesz. A hajnali órákban 22 Celsiusról induló nap délutáni csúcsértéke eléri és meg is haladhatja a 34 fokot. Pénteken tovább fokozódik majd a száraz forróság, és a hőmérő higanyszála eléri a 36 Celsiust.

A BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mától félpályás lezárásra kell készülni a harmadik kerületben, a Magyar József utcában, a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Tart az útépítés a 13. kerületben, a Hajdú utcában, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között. Ezért ma napközben lezárják az érintett útszakaszt. Egyirányosítják mától befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát, a Pacsirta utcától a Veselényi utcáig felújítás miatt. Az 5. kerületben, az Akadémia utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Napközben a 12. kerületben, az Ötvös úton, a Művész út és a Hollósi út között a forgalom szakaszonként jelzőörös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. A 12. kerületben, az Istenhegyi úton, a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Csatorna felújítás miatt zárták le a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért az a Márga utca felől Zsák utca lett. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és a Menyecske utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás. Lezárják a külső sávot a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton, a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé, a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. A Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. És akkor most nézzük az időjárást a további napokra is kitekintve. Sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk ma a térségben. Csapadék nem várható. A helyenként előforduló élénk széllökések kivételével a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, ami miatt még melegebbnek érezhetjük majd a ma délutáni 32-33 fokos maximumot. A naplementével kezd majd enyhülni csak a hőség, ami számokban annyit jelent, hogy este 9-kor 30, 10-kor 28, éjfélkor pedig 26 fokot mérhetünk, s holnap hajnalra mindössze 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Budapesten a további napokban extrém hőségre és zavartalan napsütésre kell készülni. A kánikula tovább fokozódik, és a hétvégéhez közeledve egyre nehezebben hűl majd le a levegő. Csütörtökön egész nap zavartalan, tűző napsütés várható, csapadéknak vagy felhőnek nyoma sem lesz. A hajnali órákban 22 Celsiusról induló nap délutáni csúcsértéke eléri és meg is haladhatja a 34 fokot. Pénteken tovább fokozódik majd a száraz forróság, és a hőmérő higanyszála eléri a 36 Celsiust. A jelenlegi előrejelzések szombatra 37, vasárnapra 38 fokos kánikulát vetítenek előre. Vigyázzunk magunkra és egymásra a következő napokban, főleg azokra figyelve, akik nehezebben tudják megoldani a mindennapi teendőiket.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Egyelőre nem kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Utazását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca közötti szakaszon útszűkületen kell áthajtani. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással lehet csak közlekedni, és irányonként egy sáv járható. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál, a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv szintén egy rövidebb szakaszon. A Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületen kell áthajtani, a Rácz László utcában a Major utca és az Andor utca között egy rövidebb szakaszon félpályás lezárásra kell készülni, a Martonhegyi utat lezárták a Diana utca közelében, illetve le van zárva szintén a Keleti Károly utca a Tizedes utcától a Kithaibel Pál utcáig, a Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Veres-Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között. Tart a felújítás a Balaton utcában, így le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasz. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Rózsa utca, a Szondi utca után. A Mester utcában a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sineken lehet közlekedni, oda lett terelve a forgalom. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és hát azért egy kicsit vagányan is, ne bénázzunk a belső sávba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán nagyon sok napsütésre és kevés felhőre van kilátás országszerte, így értelemszerűen csapadék nem nagyon várható. A legtöbb helyen gyenge és mérsékelt marad a légmozgás, de a nap második felében helyenként egy-egy élénk északnyugati szél azért előfordulhat. A délután 33 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, a mai minimum hőmérséklet pedig 23 fok lesz, az lesz a leghidegebb pontja a nap. Szerintem azért ez így eléggé korrekt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Mindenféleképpen tárcsázátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, hiszen ez a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikken. Szóval minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül. Én a helyetekben ezt az alkalmat nem használnám ki, hiszen ez egy kiváló lehetőség arra, hogy meglepjük a szeretteinket, közeli hozzátartozókat, rokonokat, kollégákat is akár. Úgyhogy ez egy apró kis gesztus, semmiben nem tart írni egy SMS-t, 0630 30 30 100, viszont hogyha egy kicsit bevállalósabb vagy a kelleténél, akár fel is hívhattok engem nyugodtan, nem harapok, nem bántok, csak kívánságokat teljesítek, méghozzá a lehetőség szerinti legtöbbet. Szóval olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Benitől kaptam nem olyan rég, így szól. Szia Csabi, Beni vagyok, és a tisztító üzemnek szeretnék kérni egy dalt Csepelre, méghozzá Bobó színésznő című számát. Hát akkor Beninek és az egész tisztító üzemnek fog szólni sok szeretettel kivétel nélkül Csepelre, Bobótól, a színésznő.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon sok szeretettel és a tengermély tisztelettel várom és a teljesítem és a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is, én így is úgy is teljesítem a zenei kívánságokat, méghozzá a lehető legtöbbet, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan Roland SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, Roland vagyok, Nógrád megyéből, és a főnökömnek, Pittyesnek szeretnék nagy lócra kérni valami szerelmes zenét Kunó Máriótól. Üzenem neki, hogy ne adja fel, már a sarkában van a boldogság. Hát akkor kedves nagy lóci Pittyes, a Rolandnak a főnöke, azt üzenjük neked, hogy már nincs olyan messze a boldogság, szó szerint idézve, már a sarkadban van a boldogság, úgyhogy fogadj sok szeretettel Máriótól a My Love Story című dalát.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca közötti szakaszon útszűkületen kell áthajtani. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással lehet csak közlekedni, és irányonként egy sáv járható. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál, a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv szintén egy rövidebb szakaszon. A Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületen kell áthajtani, a Rácz László utcában a Major utca és az Andor utca között egy rövidebb szakaszon félpályás lezárásra kell készülni, a Martonhegyi utat lezárták a Diana utca közelében, illetve le van zárva szintén a Keleti Károly utca a Tizedes utcától a Kithaibel Pál utcáig, a Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Veres Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között. Tart a felújítás a Balaton utcában, így le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasz. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Rózsa utca, a Szondi utca után. A Mester utcában a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sineken lehet közlekedni, oda lett terelve a forgalom. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és hát azért egy kicsit vagányan is, ne bénázzunk a belső sávba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán nagyon sok napsütésre és kevés felhőre van kilátás országszerte, így értelemszerűen csapadék nem nagyon várható. A legtöbb helyen gyenge és mérsékelt marad a légmozgás, de a nap második felében helyenként egy-egy élénk északnyugati szél azért előfordulhat. A délután 33 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, a mai minimum hőmérséklet pedig 23 fok lesz, az lesz a leghidegebb pontja a nap. Szerintem azért ez így eléggé korrekt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A cél a magyar lakosság egészségi állapotának javítása, egyúttal az ellátórendszer hatékonyságának fejlesztése. A tervek szerint gyorsabbá válik a gyógyszertámogatások megítélése. Az egészségügyi miniszter benyújtotta a parlamentnek a kötelező egészségbiztosítási ellátásokat szabályozó 1997-es törvény módosítását. A cél az egészségbiztosítást érintő egyedi méltányossági ügyek egységes állami elbírálásának biztosítása. Amint arra emlékeztettek, eddig kettős rendszerben történt a gyógyszerkérelmek felülvizsgálata, többek között a Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért által, a törvény tervezet szerint azonban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő veszi át teljes mértékben a feladatot a jövőben. Azok a gyógyszerek, amelyekre a hagyományos társadalom biztosítási keret nem nyújt fedezetet, az egészségbiztosítási alap költségvetéséből a meghatározott keretek között méltányosságból támogatást nyújthatnak be az igénylőknek. Ilyenek többek között a társadalom biztosítási támogatással nem megrendelhető allopátiás gyógyszerek, a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek vagy egyes gyógyászati segédeszközök. A támogatás során figyelembe veszik a beteg ember életminőségének javítása érdekében az egyén sajátos helyzetét, a közös társadalmi kockázat viselést és a méltányosság elvét is. A törvénymódosítás kapcsán az egészségügyi miniszter azzal érvelt, hogy az eddigi rendszert igazságosabb jobbá, a betegek számára átláthatóbbá kell tenni, ezért veszi át az alapítvány feladatait az egészségbiztosító. A módosítástól az ügyintézés felgyorsulását is remélik majd, és hát az ügymenet folyamatossága miatt a törvény hatályba lépését megelőző napig benyújtott kérelmeket még a BSLA bírálja el egészen július 31-ig. A fenti időpontot követően pedig ismét az egészségbiztosító, tehát a NEAC dönt a gyógyszerkérelmek ügyében. Hát azért ez nem hangzik rosszul, és hát reméljük, hogy azért ez jól fog majd elsülni, és hogy nem lesz az, hogy akkor mindenki kérelmeket nyújt be olyanra, amik mondjuk tényleg azért nem legális, de nem is illegális. Nem törvénytelen, de azért nem is etikus. Ezt azért jó lenne elkerülni az ilyen szituációkat, hogy nehogy tényleg kihasználják azok az emberek, akik mondjuk nem szorulnának rá, teljes mértékben ki tudják fizetni azt a 4700 forintos gyógyszert, de aki meg rászorul, azok elől meg majd elveszik a lehetőséget, mert reméljük, hogy ez nem fog majd előfordulni.

0: szakszi, gyere! Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

speciálba asszonynak küldöm a dalt, hanem nagyon sok szeretettel köszöntelek, Csabi. Szeretném kérni ezt meg ezt a dalt a drága feleségemnek, XY-nak, és ezt meg ezt üzenem neki. Köszönöm szépen, hogy teljesíted a kívánságomat. Én így írnék egy SMS-t, ha őszinte lehetek veletek, úgyhogy ti is tegyetek így, hiszen én bemondok nektek bármit, de sokkal szívhez szólóbb szerintem, hogyha legalább egy-egy keresztnevet kapok, és akkor így be tudom mondani, hogy Pityuk a küldi Jancsikának, mert nagyon szereti, mondjuk, vagy ilyesmi, és olvasom nektek inkább a követendő példát, hogy milyen SMS-t kaptam. Sziasztok, Kristóf vagyok, és a feleségemnek, Kittinek szeretnék küldeni egy dalt Jászberénkbe. Szeretni csak egyet lehet, a Váradi Fiúktól. Hát akkor Várad Jolasz és a Váradi Rikó duettje, Szeretni csak egyet lehet, ez fog szólni sok szeretettel Kristóf kérésére, élete szerelmének, a feleségének, Kittinek, Jászberénkbe.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: rádiónk, a mi hangunk. A mi hangunk.
1: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A vándor cigányokról szóló legrégebbi feljegyzések. A cigányság eredete hosszú időn keresztül tudományos viták tárgyát képezte, azonban a nyelvészeti és történeti kutatások mára egyértelművé tették, hogy őseik az indiai szubkontinens északnyugati területeiről származtak. A cigány nyelv számos olyan elemet őriz, amelyek kapcsolatot mutatnak az indiai nyelvekkel, különösen a hindi és a pandzsábi nyelvvel. A legrégebbi történelmi feljegyzések a cigány népcsoportokról a középkorból származnak. A kutatók szerint a cigányság több hullámban hagyta el Indiát, és fokozatosan haladt nyugat felé. Útjuk során áthaladtak Perzsián, Örményországon és a Bizánci Birodalom területein. A 11.-12. századból már találhatók olyan források, amelyek különleges, idegen eredetű népcsoportokról számolnak be a Közel-Keleten és Kis-Ázsiában. A Bizánci Birodalomban a cigányok elődeit egyes források acciganoi vagy hasonló néven említik. Ezek a megnevezések később számos európai nyelvben is nyomot hagytak. A korabéli számolók szerint ezek a csoportok különféle mesterségekkel foglalkoztak, például kovácsolással, állatkereskedelemmel, zenéléssel vagy éppen jóslással. Európában a 14.-15. század során jelentek meg legnagyobb számban. Az első hiteles európai oklevelek között szerepelnek olyan dokumentumok, amelyek a Balkánon és Közép-Európában említik a vándorló cigány közösségeket. Sok helyen zarándokként vagy menedéket kereső utazóként fogadták őket, és uralkodói engedélyekkel közlekedtek egyik országból a másikba. A 15. század elejére a cigány közösségek már számos európai országban voltak jelen. Megjelentek a mai Németország, Franciaország, Spanyolország és Magyarország területén is. Kezdetben gyakran kíváncsisággal és vendégszeretettel fogadták őket, később azonban több helyen korlátozó intézkedések és előítéletek alakultak ki velük szemben. A vándorló életmód sokáig meghatározta a cigány közösségek mindennapjait. A mesterségek, a kereskedelem, a zene fontos megélhetési forrásnak számítottak, a közösségek pedig alkalmazkodtak a különböző országok kultúrájához, ugyanakkor megőrizték saját nyelvüket, hagyományaikat és szokásaikat is. A legrégebbi feljegyzések tehát nem csak a cigányság európai megjelenéséről adnak információt, hanem arról is, hogy egy rendkívül alkalmazkodó és sokszínű népcsoport miként járja be évszázadokon keresztül Európa és Ázsia jelentős részét. Ezek a történelmi források ma is fontos alapját képezik a cigányság múltjának kutatásában és kulturális örökségének megőrzésében.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca közötti szakaszon útszűkületen kell áthajtani. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással lehet csak közlekedni, és irányonként egy sáv járható. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál, a Robert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv szintén egy rövidebb szakaszon. A Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületen kell áthajtani, a Rácz László utcában a Major utca és az Andor utca között egy rövidebb szakaszon félpályás lezárásra kell készülni, a Martonhegyi utat lezárták a Diana utca közelében, illetve le van zárva szintén a Keleti Károly utca a Tizedes utcától a Kithaibel Pál utcáig, a Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Veres-Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között. Tart a felújítás a Balaton utcában, így le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasz. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Rózsa utca, a Szondi utca után. A Mester utcában a Tali-Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sineken lehet közlekedni, oda lett terelve a forgalom. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és hát azért egy kicsit vagányan is, ne bénázzunk a belső sávba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai nap folyamán nagyon sok napsütésre és kevés felhőre van kilátás országszerte, így értelemszerűen csapadék nem nagyon várható. A legtöbb helyen gyenge és mérsékelt marad a légmozgás, de a nap második felében helyenként egy-egy élénk északnyugati szél azért előfordulhat. A délután 33 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, a mai minimum hőmérséklet pedig 23 fok lesz, az lesz a leghidegebb pontja a nap. Szerintem azért ez így eléggé korrekt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-ben, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért, mivel csak 3 óra a műsoridő bruttóba, így nem is húznám tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasnám gyorsan a következő SMS-t, és hát ezzel együtt értelemszerűen teljesítem a következő kívánságot, melyet nemrégen kaptam. Így szól: szia Csabi, Mihály vagyok, és az Ács brigádomnak szeretnék kérni egy dalt, mert fizetés volt. Köszönöm szépen! Na hát akkor Mihálynak és a kedves csapatának, az Ács királyoknak fog szólni egy jó kis dal fizetés alkalmából, ez pedig legyen Rolandtól a Millión. Remélem, vagyis tiszta szívemből kívánom inkább, hogy mindenkinek 7 számjegyű összeg jusson, és akkor úgy mindenki jól jár. Viszont akkor most Mihály kérésére fog szólni a dal, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06 30 30 30 100-as telefonszámra.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, és milyen zenét szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel, nekem mindegy, én így is úgy is teljesítem a kívánságokat, és a beolvasom azt, amit írtok nekem, úgyhogy én szó szerint olvasom be, szóval, hogyha valaki tudja magáról, hogy nem tud írni, olvasni, vagy mondjuk helyesen jól megfogalmazva beszélni, akkor csak nyomja meg a mikrofonjelet a billentyűzetén, és diktálja be, amit szeretne, mert én szó szerint olvasom be mindig, amit írnak. Pontosan ezért, hogy ezt bebizonyítsam nektek, olvasom is azt az SMS-t, amit nemrég kaptam. Szervusz, szeretnék kérni egy dalt az Oszkárnak, s a Lajosnak, hogy Érdi Babától a Fríz lovaim. Na, én így olvastam be, ahogy le volt írva, úgyhogy nagyon sok szeretettel el is indítom Oszkárnak és Lajosnak Érdi Babától a Fríz lovaim című dalt. Remélem, hogy azért kell nekik ilyen lovacskás zene, mert tényleg nagyon komoly lovakkal rendelkeznek, illetve akár hintókkal is, amennyiben nem. Tiszta szívemből kívánom nekik, hogy egy 3 méteres, deres, kőkemény frízlovuk legyen. Nehogy száz.
1: Borosjuk

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca közötti szakaszon útszűkületen kell áthajtani. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással lehet csak közlekedni, és irányonként egy sáv járható. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál, a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv szintén egy rövidebb szakaszon. A Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületen kell áthajtani, a Rácz László utcában a Major utca és az Andor utca között egy rövidebb szakaszon félpályás lezárásra kell készülni, a Martonhegyi utat lezárták a Diana utca közelében, illetve le van zárva szintén a Keleti Károly utca a Tizedes utcától a Kithaibel Pál utcáig, a Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Veres-Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között. Tart a felújítás a Balaton utcában, így le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasz. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Rózsa utca, a Szondi utca után. A Mester utcában a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sineken lehet közlekedni, oda lett terelve a forgalom. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és hát azért egy kicsit vagányan is, ne bénázzunk a belső sávba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán nagyon sok napsütésre és kevés felhőre van kilátás országszerte, így értelemszerűen csapadék nem nagyon várható. A legtöbb helyen gyenge és mérsékelt marad a légmozgás, de a nap második felében helyenként egy-egy élénk északnyugati szél azért előfordulhat. A délután 33 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, a mai minimum hőmérséklet pedig 23 fok lesz, az lesz a leghidegebb pontja a nap. Szerintem azért ez így eléggé korrekt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Mit tartalmazzon az UTI patika? Hogyan igényeljük és mire használhatjuk az uniós TB kártyát, illetve miért fontos, hogy legyen utasbiztosítás? Orvos mondja el az UTI patika kisokost, a hivatalos szervek pedig további hasznos tanácsokkal szolgálnak minket a felhőtlen nyaraláshoz. Ezt fogom nektek most beolvasni. A nyaralás idején gyakran találkozhatunk például kullancsokkal, amelyek ellen a legjobb védekezés a megelőzés, tehát mindenféleképpen szerintem, illetve a szakértők szerint is szükséges ilyen kullancs elleni védekezésre felkészülni. Szerintem teljes mértékben egyértelmű, hogy magas a faktor számú napvédőt is azért kéne használni nyaralásra, és hát az lenne a kérdésem az ilyen, hogy is fogalmazzam meg, ilyen napvédő gyártókhoz, hogy minek gyártanak 25-ös, 30-as, 35-ös, 40-es faktor számú napvédőt, hogyha az 50-es a legjobb. Az biztos, hogy beválik, tehát inkább legyen nagyobb a faktorszám, és mondjuk csak kevésbé süssön a nap, akkor elég lett volna a 25-ös is. Nem tudom, hogy mi értelme van, tehát vagy a legjobbat árulják, vagy ne áruljanak. De hogy van gagyi, van közepes, meg van a legjobb, mind a három ugyanannyiba kerül, semmi értelme nincs. Miért nem adják telibe csak az 50 faktor számú napvédőt, és akkor nem kell gyártsanak kisebb faktorszámot, ezáltal kevesebb a kiadásuk, és mi olcsóbban meg tudnánk venni akár a napvédőket. Nyilván azért szúnyogriasztó nélkül elindulni a nyaralásra eléggé butaság szerintem, bár az igazság az, hogy gyakorlatilag az ország, sőt a világ bármely pontján szerintem nagyjából másfél perc alatt hozzá lehet jutni bárhol egy szúnyogriasztóhoz. Mi se vittünk igazából Miami-ba, kijöttünk a szállodából, és gyakorlatilag 40 méteren belül már a kezembe volt egy 0 kilométeres szúnyogriasztó, de azért tényleg érdemes felkészülni, azoknak a személyeknek, akik kicsit izoláltabb helyre mennek mondjuk így nyaralni, kempingezni, vagy mondjuk így sátrazni. Legyen nálunk láz és esetleg vérnyomásmérő, láz csillapító tapasz vagy tabletta, és emellett, akinél szükséges, vércukorszintet mérő eszköz is. Az izomlazító készítmény és a fájdalom csillapító tapasz ne maradjon ki a bőröntből. A nagy melegben idegesebbek lehetünk, könnyebben válhatunk ingerlékenyé, felborulhat a szervezet cukorháztartása is, és ennek következtében zsibbadhatnak a végtagok. Bár mondjuk ez nekem kicsit olyan, hogy szinte már körbeugrottuk az egész ABC-t azért, mert meleg van, és az összes betűn szinte végigmentünk már. A legesleg elejére, hogyha visszamegyünk, hogyha nagyon nagy meleg van, akkor az ember úgyse fog a tűző napon ott állni, hogy legyen még jobban melege, úgyis meghúzza magát az árnyékba, vagy bemegy egy klimatizált étterembe, eszik valamit, és egy kicsit visszahűti magát. Azért ennyire én nem gondolom, hogy drasztikus lehet egy kis meleg, hogy felborulhat a cukorháztartás, és akkor elkezd zsibbadni a végtag, de amennyiben ez tényleg így van, ők mindenféleképpen készüljenek fel erre a lehetőségre is, hiszen mi profik vagyunk, és nem engedhetjük meg azt magunknak, hogy valami bajunk legyen. Magnéziumot is azért illik pakolni az úti patikába, és mindenképpen vigyünk magunkkal probiotikumot is, és hát akkor tényleg nem lehet azt mondani, hogy bármi baj ér minket, akkor megszívtuk, hiszen ilyen MacGyver stílbe mindenre felkészültünk.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Én azt javaslom a számotokra, hogy mivel ez a Bódi kívánság show, kapjátok elő a telefonotokat és tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, ami annyit jelent számotokra gyakorlatban, hogy a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot ténylegesen élőben teljesítjük, úgyhogy én a helyettekben nem hagynám ki ezt a lehetőséget, és hát két opciótok is van, vagy megírjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívtok, és megmondjátok úgy, hogy kik vagytok, kinek és milyen zenét, valamint miért szeretnétek küldeni, én pedig olvasnám is nektek gyorsan a számotokra követendő példát, most éppen egy SMS-t kaptam nemrég, Dávidtól így szól. Sziasztok, Dávid vagyok. Domonyba szeretnék küldeni egy dalt Piroska Peti komámnak Bódi Gusztitól. Köszönöm szépen előre is, további szép napot nektek. Hát akkor Dávid kérésére a Piroska Petinek fog szólni a drága komájának Domonyba egy Bódi Guszti dal. Hosszú rögös ez az út. Hadd szóljon sok szeretettel akkor, Isten áldásával.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Díj.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Módi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített árkivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül, akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca közötti szakaszon útszűkületen kell áthajtani. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással lehet csak közlekedni, és irányonként 1 sáv járható. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál, a Robert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv szintén egy rövidebb szakaszon. A Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületen kell áthajtani, a Rácz László utcában a Major utca és az Andor utca között egy rövidebb szakaszon félpályás lezárásra kell készülni, a Martonhegyi utat lezárták a Diana utca közelében, illetve le van zárva szintén a Keleti Károly utca a Tizedes utcától a Kithaibel Pál utcáig, a Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Veres-Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között. Tart a felújítás a Balaton utcában, így le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasz. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Rózsa utca, a Szondi utca után. A Mester utcában a Tali-Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sineken lehet közlekedni, oda lett terelve a forgalom. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és hát azért egy kicsit vagányan is, ne bénázzunk a belső sávba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán nagyon sok napsütésre és kevés felhőre van kilátás országszerte, így értelemszerűen csapadék nem nagyon várható. A legtöbb helyen gyenge és mérsékelt marad a légmozgás, de a nap második felében helyenként egy-egy élénk északnyugati szél azért előfordulhat. A délután 33 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, a mai minimum hőmérséklet pedig 23 fok lesz, az lesz a leghidegebb pontja a nap. Szerintem azért ez így eléggé korrekt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Én a helyetekben elővenném a telefonomat, tárcsáznám a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és vagy megírnám SMS-ben, vagy pedig felhívnám a Bódi Csabi Juniort, és megmondanám neki, hogy ki vagyok, miért, milyen alkalomból, kinek, és milyen zenét szeretnék küldeni, hiszen most is jelenleg a Bódi Kívánság Show zajlik éppen itt a 100.3 rádiódikken, úgyhogy ez annyit jelent számotokra, hogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerint legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint amennyi bele tud férni értelemszerűen a napi 3 órányi műsoridőbe. Én összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenkire sosem fog elég idő jutni, ezúton is elnézést, de igazából inkább csak megértést szeretnék kérni tőletek, most pedig következzen Muca és a kedves SMS-e, melyet nem olyan régen kaptam, így szól: szia, Muca szeretne küldeni Gusztus egy dalt, a Kamimót, és várom, hogy találkozzunk újra. Köszönöm. Hát akkor a Kamimó fog szólni nagyon sok szeretettel, Arany Szemek és a Dadó közös kis szerzeménye, dala, slágere, Muca kérésére Gusztinak, és azt üzeni neki, hogy nagyon várja, hogy minél hamarabb újra találkozzunk.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rá.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

Nagyon sok szeretettel várom, és egy teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és mint ahogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig, úgy most is a lehetőség szerinti ténylegesen legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, szóval pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Ricardótól, így szól. Szia, a Giulio-nak küldenék egy zenét, nagyon sok szeretettel, és kívánom, hogy minél hamarabb jöjjön ki a kórházból. Köszönöm, Ricardo. Na hát ez nagyon sajnálatos, hogy Giulio kórházba van, mi hamarabbi felépülést és vagy gyógyulást kívánunk neki. Nagyon sok szeretettel fog akkor szólni Ricardo kérésére Giulio-nak, Jamie-től, ha haza kell menni, ezzel motiválva, hogy minél hamarabb menjen haza a kórházból.

0: csokolni. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca közötti szakaszon útszűkületen kell áthajtani. Az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sáv elhúzással lehet csak közlekedni, és irányonként egy sáv járható. Le van zárva az egyenesen haladó külső sáv a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Tököli útnál, a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv szintén egy rövidebb szakaszon. A Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületen kell áthajtani, a Rácz László utcában a Major utca és az Andor utca között egy rövidebb szakaszon félpályás lezárásra kell készülni, a Martonhegyi utat lezárták a Diana utca közelében, illetve le van zárva szintén a Keleti Károly utca a Tizedes utcától a Kithai Bell Pál utcáig, a Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé le van zárva a külső sáv, illetve le van zárva a Veres-Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között. Tart a felújítás a Balaton utcában, így le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasz. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a Rózsa utca, a Szondi utca után. A Mester utcában a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút közötti szakaszon a villamos sineken lehet közlekedni, oda lett terelve a forgalom. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és hát azért egy kicsit vagányan is, ne bénázzunk a belső sávba. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán nagyon sok napsütésre és kevés felhőre van kilátás országszerte, így értelemszerűen csapadék nem nagyon várható. A legtöbb helyen gyenge és mérsékelt marad a légmozgás, de a nap második felében helyenként egy-egy élénk északnyugati szél azért előfordulhat. A délután 33 fok körül várható a csúcshőmérséklet, a mai minimum hőmérséklet pedig 23 fok lesz, az lesz a leghidegebb pontja a nap. Szerintem azért ez így eléggé korrekt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Megjelent a 2026-os 7-es szakképzési tanév rendjének tervezete. Több változásra is kell majd számítani a korábbi évekhez képest. Az Eduline beszámolt arról, hogy a 2026 7-es szakképzési tanév rövidebb lesz, mint például az idei, és hamarabb ér majd véget a közoktatási tanévhez képest. A nyilvánosságra hozott tervezetet június 30-áig lehet véleményezni. A tervezet szerint a következő tanév a szakképzésben tanulók számára 178 napos lesz, ami a tavalyihoz képest egy nappal rövidebb. Hát ez egy brutális, fenomenális változás. A 2026-os tanév szeptember 1-én keddi napon fogja majd kezdetét venni, és az utolsó tanítási nap 2027. június 15-e kedd. A szakképzési tanévet több ízben törik majd megszünetek, a köznevelési rendszerhez hasonlóan ősszel, télen és tavasszal is lesznek olyan napok, amikor nem kell iskolába menni. Az őszi szünet 2026. október 23-tól november 1-ig fog tartani, a szünet előtti utolsó tanítási nap pedig október 22 csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap november 2-a hétfő. A téli szünet 2026. december 19-én szombaton kezdődik, és a 2027. január 3-án vasárnap fog véget érni. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek lesz, a szünet utáni első tanítási nap pedig január 4-e hétfő. A tavaszi szünet 2027. március 25-e és április 4-e között lesz. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 24 szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 5 hétfő. A szakmai vizsgákra az október-novemberi vizsgaidőszak esetén 2026. október 5-én, a februári-márciusi vizsgaidőszak esetén 2027. február 1-én, a májusi-júniusi vizsgaidőszak esetén pedig 2027. május 3-án kerül majd sor. A rendelet szerint a tanév első fél éve 2027. január 22-én fog majd véget érni, és a diákok a fél évi bizonyítványukat január 29-ig kapják majd meg. A technikumok 12. évfolyamán a közismereti tantárgyak oktatása április 30-án fog véget érni. Ezt követően a tanítási év végéig a közismereti tantárgyak oktatásának időkeretét a tanulók érettségi vizsgára történő egyéni vagy csoportos felkészülésére kell fordítani. Hát most azért hozzáfűznék egy-két dolgot. Tök érdekes, hogy gyakorlatilag szinte még alig lett vége a mostani tanévnek, és már is a jövő tanévről kell beszélgetni, illetve hogy milyen furcsa kimondani azt, hogy 2027. január 29 mondjuk. Tehát, hogy még a 2026-hoz sem annyira nagyon szoktunk hozzá, nem, hogy már egyből 2027-et mondjunk, és emlékezzetek vissza, hogy mit csináltatok 2025. december 31-én. Csak szólok, hogy azóta egy jó bő fél év már eltelt, úgyhogy nem tudom nektek jobban kihangsúlyozni azt, hogy mennyire gyorsan telik az idő.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon szépen szeretném megköszönni nektek ezt a mai napot. Egy kiváló műsort zárhatok most le. Kiemelkedően sok SMS, illetve betelefonálás érkezett. Az igazság az, hogy ez a szám szerint összesítve több száz SMS, illetve betelefonálás, és én nekem bruttó 3 óra naponta a műsoridőm, amiben mindenkire nem kerül sajnos sor, hiszen lehetetlenség. Természetesen azért ott van az előírás is, hogy mennyi beszéd, illetve zene mehet egy órában, százalékos arányban, meg hát úgy unblock is, ugye, hogyha csak SMS-eket olvasok be, az se jó, ha csak a kért zenéket játszom le, és nem olvasok be semmit, az se jó. Próbálok egy arany középutat keresni, találni, és azon végigmenni. Szerintem azért ez ma eléggé jól sikerült. Amennyiben van olyan ember, aki ezt nem gondolja így, ő neki csak annyit üzenek, hogy holnap nagyon sok szeretettel, újult erővel visszatérek délután 3-kor a 100.3 rádió Dikkelé, és teljesíteni fogom a további zenei kívánságokat, mint ahogy amúgy minden más hétköznap délután 3-tól 6-ig. Addig is kellemes időtöltést, és minden jót kívánok nektek, ez magába foglalja a szép estét, szép délutánt, jó reggelt, jó munkát, jó pihenést, jó vacsorát, mindent egybefoglal. Itt hagyom nektek búcsúzásul Máriót, Csík Laciékat a Hello Bello slágerükkel, illetve Nagy G. Kis W. Nagy M-et is. Szóljon a Márk bátyám, te vagy minden gondolatom slágere, ezzel búcsúzom, sziasztok!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A magyarországi és kelet-közép-európai roma kultúra egyik legkarakteresebb, legmeghatározóbb eleme a zene, amely nem csupán szórakoztató funkcióval bír, hanem a kollektív emlékezet, az identitás megőrzése és a mindennapi túlélés eszköze is. A roma zenei hagyományon belül különösen izgalmas és egyedülálló fejezetet képvisel az úgynevezett kannázás. Ez a hangszeres technika, amely egy hétköznapi használati tárgyat, a fém teljes kannát alakítja át professzionális ritmus hangszerré, tökéletesen mintázza a roma kultúra alapvető sajátosságai. Az improvizációs készséget, a kreativitást, a szegénységből fakadó találékonyságot és a ritmus zsigeri szeretetét. A szükségből született művészet, történeti és szociológiai háttér. A kannázás kialakulása szorosan összefügg a romák történelmi és társadalmi helyzetével. Évszázadokon keresztül a mély szegénységben élő perifériára szorult roma közösségeknek nem volt pénzük drága gyári hangszerekre, például dobok vagy egyéb készletek vásárlására. A zene és a ritmus iránti belső igény azonban megkövetelte az önkifejezést. A romák zsenialitása abban rejlett, hogy a környezetükben található, eredetileg teljesen más funkciót betöltő használati tárgyakat vonták be a zenélésbe. Így lett a teljes vagy zsíros kannából basszus és ritmus hangszer, a fakanából ütő, a vizes poharakból vagy kannalanként összeütött evőeszközökből kísérő csörgő. A kanna, különösen a 10-20 literes alumínium vagy bádok teljes kanna ideális választásnak bizonyult, masszív szerkezete bírta az intenzív ütéseket, anyaga és formája miatt pedig megfelelően gazdag hangzásvilágot biztosított. A kannázás nem egyszerűen a tárgy ritmikus csapkodása, ez egy rendkívül komplex, komoly fizikai állóképességet és finom motoros koordinációt igénylő zenei technika. A virtuóz kannások többféle hangszint képesek előcsalogatni a hangszerből. Mély, basszus hangok, a kanna száját tenyérrel lefedve vagy a kanna oldalát lapos kézzel megütve kapják meg a mély telt lüktetést, amely a zenekarban a nagybőgőt vagy a lábdobot helyettesítheti. Magas fémes hangok, tak, a kanna vállát, szélét vagy fülét újabb, gyűrűvel vagy fakanállal megütve éles, csattanó hangokat hoznak létre, amelyek a pergődobhoz vagy a fémcsörgőhöz hasonlítanak. Hangsúlyok, effektek, a kanna szájának nyitásával és zárásával, a levegőoszlop manipulálásával, tehát a játékos képes változtatni a hangmagasságot, így egyfajta beszélő dobeffektust hoz létre. A játékosok gyakran fémgyűrűket húznak az ujjaikra, hogy fémmel való érintkezés még élesebb, pattogósabb hangot adjon ki, ami elengedhetetlen a gyors tempójú roma táncdalok, tehát pergetők kíséreténél. A roma kultúrában a zene ritkán öncélú művészet, szinte mindig közösségi esemény. A kannázás, a hagyományos roma mulatságok, bálok és családi összejövetelek, például keresztelők, esküvők vagy virrasztások motorja.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Vója tu menge!
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, puszilok mindenkit, kinek a zenéjével menjünk tovább, írjátok meg nekem kommentbe, ki a kedvenc énekesetek, ki a kedvenc előadótok, és hogy kinek szóljon a következő dal. És fontos, hogy azért ezt megbeszéljük, hogy ez a műsor 6 órától este 8 óráig tart, úgyhogy mindenféleképpen az időintervallumban tartsatok velem.

100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak, Boruk Szabina vagyok, és kedves hallgatók, most egy kis zenei érdekességgel szeretnék kedveskedni nektek, mert hogy folytatódik a kívánság műsor. Ha a magyar roma zene legnagyobb alakjairól beszélünk, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon sok hazai előadót lehetne itt megemlíteni, akik tényleg olyan értékekkel rendelkeznek, hogy egész világszintű produkciókat tudnának egyébként szerintem meghódítani, és nagyon sokan egyébként külföldön is úgymond fellépnek, és nagyon sok előadót már ismer több országon keresztül, nem csak a roma társadalom, hanem a többségi társadalom is, és legyünk nagyon-nagyon büszkék a roma előadóinkra, és írjátok meg nekem kommentben, hogy kik azok a roma énekesek, akik nektek úgymond a kedvenceitek, vagy akikre nagyon felnéztek tisztelettel, akár a munkásságukra, zeneiségükre, vagy a hagyományos dallamokra, amit igazából a fiatal generációkhoz is akár el tudnak jutni.

0: milyen vója
1: 100.3 Rádiódik.
2: Én úgy gondolom, hogy egyébként a roma kultúrában a család, a zene, az mindig kihagyhatatlan dolog, és ezért minden zenében a család úgymond szerepet is ölt, és szerintem nagyon sok családi dolgot, viszályt, szerelmet, románcot, vagy akár élettörténéseket is be tudunk mutatni a zene által. És mi roma emberek nagyon-nagyon sokszor szeretjük ezeket igazából megmutatni a dalokon keresztül. A tudás nálunk romáknál leginkább generációról egyébként generációra száll, és hagyomány is őrzi azt, hogy például aki nagyon tud táncolni, az tovább, hogy a gyermekének azt, vagy például akik nagyon tudnak zenélni, akkor a legkisebbnek is már beleadják a kezükbe, akár a pici kis, nem tudom, tamburát, vagy akár a kis kannát, és én úgy gondolom, hogy ez is egy fantasztikus életérzés, egy úgymond családi erekje, de hogyha ti nem így gondoljátok, akkor írjátok meg nekem. Nem szabad elfelejteni a múltunkat, nyilván integrálódni kell, de a gyökereinkről ne feledkezzünk meg, és legyünk büszkék, hogy honnan is érkeztünk, és honnan is származunk, de fontos tudni azt is, hogy hová megyünk tovább, úgyhogy a következő dalt a jövőre való tekintettel mindenkinek küldöm, sok-sok szeretettel.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Rádió Dick.
1: 63 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Borúk Szabina vagyok, és továbbra is dalokkal szeretnék nektek kedveskedni. A következő dalt sok-sok szeretettel szeretnék küldeni Hardy a nagymamájának és a két bátyjának. Szeretettel és tisztelettel a nehéz napokat, hogy át tudják élni, hogy erősek tudjanak maradni, és egy picit próbálja ezzel motiválni őket. Úgyhogy én is jó egészséget kívánok nekik, puszilag benneteket.
0: Ma

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízkörnyezete. Hálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daft Tume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere te fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: 100.3 Rádiódik. Fogod?
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. A következő dal szeretném felajánlani Krisztián Bagról, méghozzá a testvéreinek. Sok erőt és egészséget kíván nekik, és sok-sok kitartást. Hadd szóljon hát akkor a jó fiúknak a következő zene.

0: hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Megyünk tovább a jó hangulatú zenékkel, és meg szeretnénk most célozni Balassa Gyarmatot. Erőt, egészséget és boldogságot kívánok nektek. Szedjétek össze magatokat, aztán pedig remélem, hogy mindenkinek úgy alakul a helyzete, ahogyan azt szeretné. Elmegyünk most egy jó kis zenélésre, aztán írjátok meg még nekem, hogy hová menjen még a dal.

0: 100.3 Rádió Dik.
1: Zsali Vója.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, sokan írtatok nekem, Borúk Szabina néven, ugyanis elérhető vagyok a TikTokon, hogy Vácra is menjen egy jó hangulatú kis zene. Hát akkor Vácon, aki minket hallgat, az most menjen, és hát érezze jól magát, de csak úgy, hogy velünk maradjon a Dik Rádión. Sokan

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: 100.3 Rádió D-k, romákról nem csak romáknak, Borúk Szabina vagyok. Sajnos lejárt a műsoridő mára, de most kedveskedni szeretnék az uraknak, mert előzőleg a konfomban csak a hölgyeknek szerettem volna meglepetés gyanánt kedveskedni, de most az urakról sem szeretnék megfeledkezni, végezetül, de nem utolsó sorban, úgyhogy ezzel a dallal búcsúzom minden hallgatótól is közben. Vigyázzatok magatokra, és köszönöm mindenkinek a figyelmét. Csumi daftumá!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked!
2: 2026. június 24-e szerda 20 óra van, jó estét kívánok, ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. A cigányság legfontosabb hagyományos ételei, a vándor cigányokról szóló legrégebbi feljegyzések. A szükségből született művészet, történeti és szociológiai háttere a kannázásnak.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: A cigányság legfontosabb hagyományos ételei. A cigányság gasztronómiája évszázadok alatt alakult ki, és szorosan összefüggött a közösségek vándorló életmódjával, valamint azokkal a területekkel, ahol letelepedtek. A hagyományos cigány ételek egyszerű alapanyagokból készültek, mégis rendkívül ízletesek és laktatóak voltak. A főzés során kiemelt szerepet kapott a tűz, a bogrács és a szabadtéri sütés, főzés, amelyek nem csak az ételkészítés eszközei voltak, hanem a közösségi élet fontos részei is. Az egyik legismertebb cigány étel a cigánykáposzta, amely a magyar konyha hatásait is tükrözi. Az étel alapját a káposzta, a hús és a különböző fűszerek adják. A hosszú ideig főzött egy tál étel különösen alkalmas volt arra, hogy nagyobb családokat vagy közösségeket lásson el. Hasonlóan népszerű volt a különféle pörkölt és gulyás jellegű fogások készítése, amely gyakran vadon gyűjtött növényeket vagy helyben beszerezhető alapanyagokat használtak. A cigány közösségek körében nagy hagyománya volt a kenyérsütésnek. Sok helyen a bodag, vagyis a parázson sütött lepény kenyér számított alapvető tápláléknak. A bodag elkészítéséhez kevés hozzávaló kellett. Liszt, víz és só, ez mind. Ez különösen fontos volt azokban az időkben, amikor a családok gyakran úton voltak, és nem rendelkeztek állandó sütővel vagy éppen konyhával. A húsételek szintén jelentős szerepet játszottak a cigány konyhában. A sertés, a baromfi, valamint bizonyos vidékeken a vadak húsa is gyakran került az asztalra. Az ételeket rendszerint erősen fűszerezték, paprikával, fokhagymával és hagymával. A fűszerezés nem csak az ízek gazdagítását szolgálta, hanem a húsok tartósításában és fogyaszthatóságában is segített. A húsételek után a desszertek között megtalálhatók voltak az egyszerű, házilag készített édességek. A különböző lekvárokkal, mézzel vagy cukorral édesített tészták a családi ünnepek kedvelt fogásai voltak. Az étkezés a cigány kultúrában nem pusztán a táplálkozást jelentette, hanem a családi összetartozás és a közösségi kapcsolatok megerősítésének fontos eszköze volt. Összességében tehát a cigány gasztronómia a találékonyság, az alkalmazkodó képesség és a közösségi hagyományok különleges ötvözete. A hagyományos ételek ma is fontos szerepet játszanak a kulturális identitás megőrzésében, és egyre többen érdeklődnek irántuk a cigány és nem cigány közösségekben egyaránt. A vándor cigányokról szóló legrégebbi feljegyzések. A cigányság eredete hosszú időn keresztül tudományos viták tárgyát képezte, azonban a nyelvészeti és történeti kutatások mára egyértelművé tették, hogy őseik az indiai szubkontinens északnyugati területeiről származtak. A cigány nyelv számos olyan elemet őriz, amelyek kapcsolatot mutatnak az indiai nyelvekkel, különösen a hindi és a pandzsábi nyelvvel. A legrégebbi történelmi feljegyzések a cigány népcsoportokról a középkorból származnak. A kutatók szerint a cigányság több hullámban hagyta el Indiát, és fokozatosan haladt nyugat felé. Útjuk során áthaladtak Perzsián, Örményországon és a Bizánci Birodalom területein. A 11.-12. századból már találhatók olyan források, amelyek különleges, idegen eredetű népcsoportokról számolnak be a Közel-Keleten és Kis-Ázsiában. A Bizánci Birodalomban a cigányok elődeit egyes források acciganoi vagy hasonló néven említik. Ezek a megnevezések később számos európai nyelvben is nyomot hagytak. A korabeli számolók szerint ezek a csoportok különféle mesterségekkel foglalkoztak, például kovácsolással, állatkereskedelemmel, zenéléssel vagy éppen jóslással. Európában a 14.-15. század során jelentek meg legnagyobb számban. Az első hiteles európai oklevelek között szerepelnek olyan dokumentumok, amelyek a Balkánon és Közép-Európában említik a vándorló cigány közösségeket. Sok helyen zarándokként vagy menedéket kereső utazóként fogadták őket, és uralkodói engedélyekkel közlekedtek egyik országból a másikba. A 15. század elejére a cigány közösségek már számos európai országban voltak jelen. Megjelentek a mai Németország, Franciaország, Spanyolország és Magyarország területén is. Kezdetben gyakran kíváncsisággal és vendégszeretettel fogadták őket, később azonban több helyen korlátozó intézkedések és előítéletek alakultak ki velük szemben. A vándorló életmód sokáig meghatározta a cigány közösségek mindennapjait. A mesterségek, a kereskedelem, a zene fontos megélhetési forrásnak számítottak, a közösségek pedig alkalmazkodtak a különböző országok kultúrájához, ugyanakkor megőrizték saját nyelvüket, hagyományaikat és szokásaikat is. A legrégebbi feljegyzések tehát nem csak a cigányság európai megjelenéséről adnak információt, hanem arról is, hogy egy rendkívül alkalmazkodó és sokszínű népcsoport miként járja be évszázadokon keresztül Európa és Ázsia jelentős részét. Ezek a történelmi források ma is fontos alapját képezik a cigányság múltjának kutatásában és kulturális örökségének megőrzésében. A magyarországi és kelet-közép-európai roma kultúra egyik legkarakteresebb, legmeghatározóbb eleme a zene, amely nem csupán szórakoztató funkcióval bír, hanem a kollektív emlékezet, az identitás megőrzése és a mindennapi túlélés eszköze is. A roma zenei hagyományon belül különösen izgalmas és egyedülálló fejezetet képvisel az úgynevezett kannázás. Ez a hangszeres technika, amely egy hétköznapi használati tárgyat, a fém teljes kannát alakítja át professzionális ritmus hangszerré, tökéletesen mintázza a roma kultúra alapvető sajátosságai. Az improvizációs készséget, a kreativitást, a szegénységből fakadó találékonyságot és a ritmus zsigeri szeretetét. A szükségből született művészet, történeti és szociológiai hátter. A kannázás kialakulása szorosan összefügg a romák történelmi és társadalmi helyzetével. Évszázadokon keresztül a mély szegénységben élő perifériára szorult roma közösségeknek nem volt pénzük drága gyári hangszerekre, például dobok vagy egyéb készletek vásárlására. A zene és a ritmus iránti belső igény azonban megkövetelte az önkifejezést. A romák zsenialitása abban rejlett, hogy a környezetükben található, eredetileg teljesen más funkciót betöltő használati tárgyakat vonták be a zenélésbe. Így lett a teljes vagy zsíros kannából basszus és ritmus hangszer, a fakanából ütő, a vizes poharakból vagy kannalanként összeütött evőeszközökből kísérő csörgő. A kanna, különösen a 10-20 literes alumínium vagy bádok teljes kanna ideális választásnak bizonyult, masszív szerkezete bírta az intenzív ütéseket, anyaga és formája miatt pedig megfelelően gazdag hangzásvilágot biztosított. A kannázás nem egyszerűen a tárgy ritmikus csapkodása, ez egy rendkívül komplex, komoly fizikai állóképességet és finom motoros koordinációt igénylő zenei technika. A virtuóz kannások többféle hangszínt képesek előcsalogatni a hangszerből. Mély, basszus hangok, a kanna száját tenyérrel lefedve vagy a kanna oldalát lapos kézzel megütve kapják meg a mély telt lüktetést, amely a zenekarban a nagybőgőt vagy a lábdobot helyettesítheti. Magas fémes hangok, tak, a kanna vállát, szélét vagy fülét újabb, gyűrűvel vagy fakanállal megütve éles, csattanó hangokat hoznak létre, amelyek a pergődobhoz vagy a fémcsörgőhöz hasonlítanak. Hangsúlyok, effektek, a kanna szájának nyitásával és zárásával, a levegőoszlop manipulálásával, tehát a játékos képes változtatni a hangmagasságot, így egyfajta beszélő dobeffektust hoz létre. A játékosok gyakran fémgyűrűket húznak az ujjaikra, hogy fémmel való érintkezés még élesebb, pattogósabb hangot adjon ki, ami elengedhetetlen a gyors tempójú roma táncdalok, tehát pergetők kíséreténél. A roma kultúrában a zene ritkán öncélú művészet, szinte mindig közösségi esemény, a kannázás, a hagyományos roma mulatságok, bálok és családi összejövetelek, például keresztelők, esküvők vagy virrasztások motorja.
0: készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Június 24-e szerda van, és 20 óra múlt. A következő órában Magyaroma jazzt hallhatnak itt a Rádió Dickben, majd 21 órától Magyaroma folk zenét. Induljunk is a Váradi Roma Café Rózsa Rózsa című felvételével. Majd érkezik Berki Artúr, illetve a Botos Family, és ezt a blokkot zárja Bujka János, Ürmös Sándor és Molnár László felvétele. Maradjanak velem!

nyugodjon, hogy az égen páros csillag ragyogjon. Ragyog csillag,

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik Magyaroma jazz órájában, és Alajtner Andrással megyünk tovább. Majd őt követi Bangó Margit és a Bomba Remix. Aztán érkezik a Szakcsi Lakatos trió a Vörös Karavánnal, és ezt a blokkot zárja Nyári Kálmán és a Finucci Bros Ki Tudja című felvétele. Maradjanak velem!

0: Rádiódik. Hallod?
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Magyarom a jazz órájában, amelyben még két dal fér bele. Érkezik Halper László a New Song című felvétellel, majd az órát egy rumbával fogjuk zárni, amelyet Amadeusnak címezték Jánoskáék. Azután elmegyünk hírekre, de érdemes velem maradni, hiszen érkezik a magyar roma folk, a hazai autentikus cigány muzsikus kiválóságait hozom el önöknek 9 órától, maradjanak velem!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Egyelőre nem kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik, például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Magyar-Roma folkorájában, és indítunk is a dromárával, majd érkezik az etnorom, a kovács és a cigánykaraván, és ezt a blokkot zárja a Párnográszt, Már nem szédülök című ikonikus felvétele. Maradjanak velem!

0: 100.3 Rádiódik.
1: A Párnográszt muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádiódik. Magyar-roma folkorájában a Ternipével megyünk tovább, majd érkezik az Etnorom, aztán ottam cigány voltam című felvétele. Őket váltja Balogh József és Szécsi Magda, dala a szóla gitár, jaj de jó. És ezt a blokkot zárja a Patai Gypsy Band 2021 nevű formáció és a Hajnal Csillag című felvételük. Maradjanak velem!

0: Trendvója 100.3
1: Rádiódik.
2: A Párnográszt muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádiódik. Magyar-roma folkorájában a Ternipével megyünk tovább, majd érkezik az Etnorom, aztán ottam cigány voltam című felvétele. Őket váltja Balogh József és Szécsi Magda, dala a szóla gitár, jaj de jó. És ezt a blokkot zárja a Patai Gypsy Band 2021 nevű formáció és a Hajnal Csillag című felvételük. Maradjanak velem!

0: zenéink változatosan. Rádiódik.
1: Az Androm muzsikált nekünk, itt az FM 100.3 Rádiódik, Magyar Roma folkórájában, Romengóval és Lakatos Mónikával megyünk tovább, majd érkezik az Olá Gypsy Beat, és ezt az órát zárja Barok Kálmán és a Romano Kokalo, de érdemes velünk maradni 22 órától is, hiszen Dr. Suki András a Roma Szalonban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja a hallgatókat. Én Kökény Anna voltam, is nagyon köszönöm a két órányi figyelmüket, és mindenkinek nagyon kellemes, szép éjszakát kívánok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság legfontosabb hagyományos ételei. A cigányság gasztronómiája évszázadok alatt alakult ki, és szorosan összefüggött a közösségek vándorló életmódjával, valamint azokkal a területekkel, ahol letelepedtek. A hagyományos cigány ételek egyszerű alapanyagokból készültek, mégis rendkívül ízletesek és laktatóak voltak. A főzés során kiemelt szerepet kapott a tűz, a bogrács és a szabadtéri sütés, főzés, amelyek nem csak az ételkészítés eszközei voltak, hanem a közösségi élet fontos részei is. Az egyik legismertebb cigány étel a cigánykáposzta, amely a magyar konyha hatásait is tükrözi. Az étel alapját a káposzta, a hús és a különböző fűszerek adják. A hosszú ideig főzött egy tál étel különösen alkalmas volt arra, hogy nagyobb családokat vagy közösségeket lásson el. Hasonlóan népszerű volt a különféle pörkölt és gulyás jellegű fogások készítése, amely gyakran vadon gyűjtött növényeket vagy helyben beszerezhető alapanyagokat használtak. A cigány közösségek körében nagy hagyománya volt a kenyérsütésnek. Sok helyen a bodag, vagyis a parázson sütött lepény kenyér számított alapvető tápláléknak. A bodag elkészítéséhez kevés hozzávaló kellett. Liszt, víz és só. Ez mind. Ez különösen fontos volt azokban az időkben, amikor a családok gyakran úton voltak, és nem rendelkeztek állandó sütővel vagy éppen konyhával. A húsételek szintén jelentős szerepet játszottak a cigánykonyhában. A sertés, a baromfi, valamint bizonyos vidékeken a vadak húsa is gyakran került az asztalra. Az ételeket rendszerint erősen fűszerezték, paprikával, fokhagymával és hagymával. A fűszerezés nem csak az ízek gazdagítását szolgálta, hanem a húsok tartósításában és fogyaszthatóságában is segített. A húsételek után a desszertek között megtalálhatók voltak az egyszerű, házilag készített édességek. A különböző lekvárokkal, mézzel vagy cukorral édesített tészták a családi ünnepek kedvelt fogásai voltak. Az étkezés a cigány kultúrában nem pusztán a táplálkozást jelentette, hanem a családi összetartozás és a közösségi kapcsolatok megerősítésének fontos eszköze volt. Összességében tehát a cigány gasztronómia a találékonyság, az alkalmazkodó képesség és a közösségi hagyományok különleges ötvözete. A hagyományos ételek ma is fontos szerepet játszanak a kulturális identitás megőrzésében, és egyre többen érdeklődnek irántuk a cigány és nem cigány közösségekben egyaránt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Doi,

0: 103 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Rádiódik kulturális műsorában. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Mai adásunkban egy olyan zenei világba lépünk be, amely egyszerre tartozik a magyar kultúrához, a roma közösségek történetéhez, a kávéházak, vendéglők, szalonok és koncerttermek világához, és ahhoz a különleges szájról szájra, kézről kézre, hegedűről hegedűre öröklődő tudáshoz, amelyet nagyon nehéz kottába zárni. Híres cigányzenészekről lesz szó. Prímásokról, zenekarvezetőkről, nótaszerzőkről, virtuózokról. Olyan művészekről, akik nem csak eljátszották a dallamokat, hanem személyiségükkel, hangjukkal, hegedűjükkel, gesztusaikkal és rögtönző készségükkel újra is teremtették azokat. A cigányzene kifejezést ma sokféleképpen használjuk, és nem árt rögtön az elején tisztázni, nem egyetlen zenei stílusról beszélünk. Más az autentikus roma népzenei hagyomány, más a magyar nóta világa, más a verbunkos öröksége, más a kávéházi cigányzene, és megint más a nemzetközi virtuóz színpad világa, amelyben klasszikus zene, jazz, folklor és improvizáció találkozik. De a magyar kultúrában ezek a szálak sokszor összefonódtak. A cigányzenész nem egyszerűen előadó volt, sok esetben közvetítő, ízlésformáló, társadalmi szereplő, sőt egy-egy korszak zenei emlékezetének hordozója. A mai műsorban elindulunk a 18. századtól, Cinka Pannától, a legendás női prímástól. Megidézzük Bihari Jánost, a verbunkos egyik legnagyobb mesterét, beszélünk Dankó Pistáról, a magyar nóta fejedelméről, majd a 20. század és a közelmúlt nagy alakjai közül Lakatos Sándor, ifjabb Sánta Ferenc, Robi Lakatos és a 100 tagú cigányzenekar is helyet kap. Első zenénk rögtön azt a nagyzenekari ünnepi, szinte színházi cigányzenei hangzás idézi meg, amelyet a 100 tagú cigányzenekar tett világszerte ismerté. Monti csárdása következik, az egyik legismertebb virtuóz darab, amelyben ott van minden, lassú bevezetés, szenvedély, rubátó, majd tűzi játékszerű friss rész. Hallgassuk a 100 tagú cigányzenekart. Következik a 100 tagú cigányzenekar előadásában Vittorio Monti csárdás című műve az Athéni koncert felvételéről. A zenekart Berki Béla vezeti.

Ez volt Monti csárdása a 100 tagú cigányzenekar előadásában. Egy ilyen darabban jól hallható, miért lett a cigányzenekari hagyomány egyik kulcsszava a virtuózitás. De fontos hozzátenni, a virtuózitás itt nem puszta gyorsaság. Nem csak arról van szó, hogy ki tud több hangot eljátszani rövidebb idő alatt. A cigányzenei virtuózitás lényege az idő kezelésében, a hang színében, a várakoztatásban, a díszítésben, a gesztusban, a fokozásban rejlik. Abban, hogy a prímás hogyan tart vissza egy hangot, hogyan indít el egy futamot, hogyan néz rá a cimbalmosra, hogyan lélegzik együtt a zenekarral. Ha a híres cigányzenészek történetét kezdjük mesélni, az egyik első név, amelyet mindenképpen ki kell mondanunk, Cinka Panna. Cinka Panna alakját ma már részben történeti adatok, részben legendák veszik körül. A 18. században élt, és hagyomány az egyik legkorábbi híres magyarországi roma prímásként tartja számon. Különlegességét az is adja, hogy nőként vált zenekarvezetővé egy olyan korban, amikor a hangszeres pályát, különösen a prímási szerepet szinte kizárólag férfiakkal azonosították. A róla szóló emlékezet szerint már gyerekkorában kitűnt tehetségével. A prímás szerepe pedig nem egyszerűen azt jelentette, hogy valaki az első hegedűt játssza. A prímás irányította a zenekart. Ő vezette a tempóváltásokat, ő döntötte el a rubátókat, a lassításokat, gyorsításokat, a zenei karaktert. Ő volt a zenekar arca, hangja és gyakran a társadalmi kapcsolatok kezelője is. Cinka Panna történetében talán az a legfontosabb, hogy már a 18. században megjelenik az a cigányzenekari felállás és előadói etosz, amely később a magyar zenei élet egyik meghatározó elemévé válik. A prímás, a kísérő vonósok, a bőgő és a cimbalom együttese. Ebből a kamarazenei jellegű, de rendkívül hajlékony formációból nő ki később a kávéházi, vendéglői és koncertpódiumi cigányzene gazdag világa. Cinka Panna neve ma nem azért fontos, mert pontosan rekonstruálni tudnánk minden hangját, hanem azért, mert az ő alakja szimbolikus. Azt mutatja meg, hogy a roma muzsikusok már nagyon korán jelen voltak a magyar társadalom zenei életében, és nem csupán kiszolgálták az ízlést, hanem alakították is azt. A prímás nem háttérfigura volt, hanem formáló erő. Bihari János a verbunkos királya. Így a következő nagy név Bihari János, aki a 18-19. Század fordulójának egyik legnagyobb hatású, cigány származású magyar hegedű művésze és zeneszerzője volt. A verbunkos stílus egyik kiemelkedő alakjaként tartjuk számon. A verbunkos eredetileg a katonatoborzás zenéjéhez kapcsolódott, de idővel sokkal több lett ennél, a magyar nemzeti zenei karakter egyik fontos hordozójává vált. Bihari zenéje abban a korban szólalt meg, amikor a magyar nemzeti romantika még formálódóban volt. A magyar arisztokrácia, a városi polgárság, a színházi világ és a társasági élet egyaránt felfedezte magának ezt a tüzes, díszített, erőteljes zenét. Bihari János zenekara főúri udvarokban, bálokon, ünnepségeken játszott, és korabeli visszaemlékezések szerint játékának elementáris hatása volt. A verbunkosban két alapvető karakter változik. A lassú, méltóságteljes, sokszor fájdalmas éneklő rész, és a gyors, táncos, szikrázó friss. Ez a kettőség később a csárdásban is alapvetővé válik. A lassú és friss ellentéte nem csak tempóbeli különbség, hanem érzelmi dramaturgia. Előbb megszólal a panasz, a büszkeség, a vágyakozás, majd felszabadul a mozgás, a tánc, a közösségi öröm.
Bihari János jelentőségét az is mutatja, hogy a magyar zenei romantika úgynevezett virtuóz triászában emlegetik Lavotta Jánossal és Csermák Antallal együtt. Ők hárman a magyaros hangszeres zene olyan irányát képviselték, amely később Liszt Ferenc magyar rapszódiáira, Brahms magyar táncaira és sok más európai szerző magyaros stílusképére is hatott. Itt érdemes kimondani egy fontos dolgot. A cigányzenészek sokáig nem feltétlenül a kotta írás világán keresztül hagytak nyomot. A hatásuk gyakran előadásmódban, stílusban, karakterben, fordulatokban, díszítésekben, tempókezelésben élt tovább. Ezért nehéz néha pontosan szétválasztani, mi volt szerzemény, mi volt feldolgozás, mi volt rögtönzés, és mi vált később közkincsé. De éppen ez a cigányzenei hagyomány egyik titka. Nem múzeumi tárgyként őrizte a zenét, hanem élő anyagként kezelte. Tankó Pista a nóta fejedelme. A 19. század második felének és a századfordulónak egyik legismertebb neve Tankó Pista, aki nem csak prímásként, hanem nótaszerzőként is legendává vált. A magyar nóta műfaja a 19. században és a 20. század elején rendkívül népszerű volt. Ma sokan vitatják, hogy hogyan viszonyul a népdalhoz, a műdalhoz, a cigányzenéhez, de egy biztos, a magyar társasági és érzelmi kultúrában hatalmas szerepet játszott. Tankó Pista dalai sok ember számára a magyar sors, szerelem, bánat, vágyakozás, elszakadás és mulatság hangját jelentették. A nóta világába gyakran egyszerűbb zenei anyagból építkezik, mint a klasszikus kamarazene vagy a nagyzenekari irodalom, de előadói szempontból rendkívül érzékeny műfaj. Egy rosszul előadott nóta gicsé válhat, egy jobb prímás kezében viszont személyes vallomássá, közösségi emlékezetté, szinte színházi monológgá alakul. Tankó Pista pályája arra is példa, hogy a cigányzenész milyen módon tudott hidat képezni társadalmi rétegek között. Zenéjét énekesek, színészek, vendéglők, társaságok, úri és polgári körök egyaránt átvették. A nóta a maga korában nem háttérzene volt, hanem identitás élmény. Az emberek ismerték, kérték, énekelték, magukénak érezték. Tankó Pista története arra is figyelmeztet. A cigányzenész sokszor olyan műfajokban alkotott maradandót, amelyeket a hivatalos zenetörténet sokáig lenézett, vagy másodlagosnak tartott. Pedig a kulturális emlékezet nem csak a nagy szimfóniák és operák formálják. Formálják azok a dallamok is, amelyeket családi asztaloknál, vendéglőkben, ünnepeken, rádióban, színházban hallgattak, és énekelnek az emberek. Lakatos Sándor és a 20. századi prímás kultúra. A 20. század cigányzenéjének egyik nagy alakja Lakatos Sándor. Nevéhez a klasszikus prímási hagyomány, a magyar nóta, a csárdás és a virtuóz cigányzenei előadásmód egyaránt kapcsolódik. Lakatos Sándor játékában az a fajta elegancia és arányérzék szólal meg, amely a régi prímások sajátja volt. Nem csak tüzesen tudott játszani, hanem énekelni is tudott a hegedűn. A jó prímás ugyanis nem egyszerűen hegedűs. A jó prímás a dallamot beszédként kezeli. Egy-egy hajlítás, portamentó, díszítés vagy késleltetett belépés olyan, mint egy hangsúly a mondatban. Ezt a fajta zenei beszédet nem lehet pusztán technikai gyakorlatokból megtanulni. Ehhez hallás, ízlés, hagyomány és rengeteg élő zenei tapasztalat kell. Lakatos Sándor pályája azért is fontos, mert ő már a rádió, a televízió és a hanglemez korszakában vált ismerté. A korábbi primások hangját legfeljebb leírásokból, kottákból, visszaemlékezésekből sejthetjük.
A 20. századi nagy cigányzenészek esetében viszont már felvételek őrzik a stílust. Ez óriási érték, mert a cigányzenében a lényeg sokszor éppen az apró előadói részletekben van. Most Lakatos Sándor játékából hallgatunk meg egy részletet. Érdemes figyelni a tempó rugalmasságára, a hegedű hangszínére és arra, hogyan válik a virtuózitás szinte beszédszerűvé. Következik Lakatos Sándor és zenekara előadásában a Virtuóz Csárdás.

Lakatos Sándor játékában jól hallható volt az a prímási magatartás, amelyben a hegedű egyszerre énekel, beszél, vezet és irányít. A zenekar nem mechanikus kíséret, hanem lélegző közösség. Követi a prímást, reagál rá, együtt építi vele a zenei folyamatot. Ifjú Sánta Ferenc a koncertpódium prímása. A 20. század második felének és a 21. század elejének egyik kiemelkedő alakja ifjú Sánta Ferenc volt. Kossuth díjas, Liszt Ferenc díjas, hegedűművész, prímás. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar művészeti vezetője, aki a cigányzenei hagyományt a koncertpódium rangjára emelte. Az ő pályája különösen érdekes abból a szempontból, hogy a cigányzenei prímás szerepe nála nem csak vendéglői vagy mulatós közegben jelent meg, hanem reprezentatív, színpadi, nemzeti kulturális térben is. Ez nagyon fontos változás. A cigányzene sokáig egyszerre volt jelen a mindennapi szórakozásban és a magasabb presztízsű reprezentációban. De a 20. század végére egyre erősebben megjelent az igény, hogy ezt a hagyományt koncertértékként, örökségként, művészi teljesítményként is lássuk. Ifjú Sánta Ferenc esetében a technikai tudás, a klasszikus zenei igényesség és a prímási hagyomány egyszerre volt jelen. Az ő művészete arra mutat rá, hogy a cigányzenész nem pusztán ösztönös muzsikus, ahogy azt régi sztereotípiák sokszor sugallták. Természetesen az ösztön, a hallás, spontaneitás nagyon fontos. De a nagy művészeknél mindez tudással, fegyelemmel, stílus ismerettel és rendkívüli munkával párosul. Egy prímásnak pillanatok alatt kell döntenie, milyen legyen a tempó, meddig tartson a lassú. Mikor induljon a friss? Mennyit bír el a díszítés? Mikor kell visszafogni a hangot, és mikor kell teljes erővel megszólalni? Ezek a döntések nem papíron születnek, hanem előadás közben. Ettől lesz a cigányzene mindig kicsit egyszeri és megismételhetetlen. Robi Lakatos a világzenei virtuóz. A következő név már egy nemzetközi dimenziót mutat, illetve ajtót nyit, méghozzá Robi Lakatos neve ez. Aki a magyar cigány hegedűs hagyományból indul, de művészete túllép egyetlen műfaj határain. Játékában találkozik a klasszikus virtuózitás, a jazzes szabadság, a magyar cigányzenei tradíció és a világzenei színpadi gondolkodás. Nem véletlen, hogy gyakran ördöngős hegedűsként emlegetik. Nála a technika elképesztő szabadsággal párosul. Robi Lakatos művészetében különösen izgalmas, ahogyan a hagyományt nem lezárt örökségként kezeli, hanem nyitott nyelvként. Brahms, Monti, orosz románcok, jazzes futamok, cimbalmos színek, klasszikus kadenciák és improvizatív gesztusok kerülnek egymás mellé. Ez a fajta zenei gondolkodás nagyon jól mutatja, hogy a cigányzenei hagyomány nem csak múlt, hanem jelen idejű alkotó erő. A cigányzenészek történetében mindig is jelen volt az alkalmazkodás és az átalakítás képessége. A jó muzsikus tudta, mit kér a közönség, de azt is tudta, hogyan teheti hozzá a saját hangját. Robi Lakatos ezt nemzetközi szinten valósította meg. A koncertterem, a fesztivál, a jazzklub és a klasszikus zenei pódium között mozog. Most Brahms 5. magyar táncából hallgatunk egy részletet Robi Lakatos Ensemble előadásában. Brahms magyar táncai önmagukban is érdekes példái annak, hogyan hatott a magyaros és cigány zenekari előadásmód az európai zeneszerzői képzeletre. Robi Lakatos előadásában pedig ez a zene visszakerül ahhoz a virtuóz, szabad, improvizatív közeghez, amelyből ihletét merítette. Következik Robi Lakatos Ensemble előadásában Brahms 5. magyar tánca.

Robi Lakatos játékában a hagyomány már világnyelvé válik. Ugyanaz a prímási gondolkodás szólal meg, amelyet Bihari Jánostól, a régi cigányzenekaroktól és a kávéházi muzsikusoktól ismerünk. De modern, nemzetközi koncertformában. A 100 tagú cigányzenekar és a közösségi virtuózitás. A cigányzenészek történetében általában nagy egyéniségekről beszélünk. Prímásokról, akiknek neve, hangja, stílusa önálló legendává vált. De van egy olyan formáció, amelyben a cigányzenei hagyomány közösségi nagyzenekari formában jelenik meg. Ez a 100 tagú cigányzenekar. A 100 tagú cigányzenekar különlegessége nem csak a létszámában van, hanem abban is, hogy a cigányzenekari hagyományt reprezentatív, ünnepi, színpadi formába emeli. A zenekar repertoárjában klasszikus művek, magyaros darabok, népdal és nótafeldolgozások, csárdások és virtuóz kompozíciók is szerepelnek. Egy ekkora együttesnél különösen érdekes kérdés, hogyan maradhat meg a cigányzene rugalmassága? Hiszen a hagyományos cigányzenekar egyik lényege éppen az, hogy kicsi, gyorsan reagál, a primás pillanatnyi döntéseire épül. A 100 tagú cigányzenekar esetében ez a rugalmasság másképp működik. Nagyobb gesztusokkal, monumentális hangzással, tömegszerű energiával. Mintha a kávéházi asztal mellől a koncertterem nagy színpadára kerülne, ugyanaz a zenei szenvedély. A zenekar jelentősége abban is áll, hogy a cigányzenészek társadalmi és kulturális teljesítményét láthatóvá teszi. A prímás, a cimbalmos, a bőgős, a brácsás nem háttérmunkás, hanem a magyar kultúra hordozója. A 100 tagú cigányzenekar ezért nem csak zenei produkció, hanem kulturális állítás is. Azt üzeni, hogy ez az örökség érték, amelyet őrizni, tanítani, bemutatni és újra értelmezni kell. A prímás, mint kulturális szereplő. Ugyanis ha végignézzük a mai műsor szereplőin, Cinka Pannától Bihari Jánoson, Tankó Pistán, Lakatos Sándoron és Sánta Ferencen át Robi Lakatosig, egy közös vonást biztosan láttunk. A prímás több volt, mint hangszeres előadó. A prímás egyszerre volt művész, vezető, kommunikátor, hagyományőrző és újító. Ismernie kellett a repertoárt, a közönséget, az alkalmat, a társadalmi elvárásokat. Tudnia kellett, mikor kell könnyeket csalni a hallgató szemébe, mikor kell táncra indítani, mikor kell elegánsan visszafogni a zenekart, és mikor kell megmutatni a teljes virtuóz erőt. A cigányzenészek története ezért a magyar társadalom történet része is. Benne van a falusi és városi kultúra találkozása, a nemesi udvarok, a polgári kávéházak, a vendéglők, a rádió és televízió virága, a nemzetközi turnék, a színpadi reprezentáció és a családi zenész dinasztiák története. De közben ne felejtsük el, ez a történet nem csak dicsőség történet. A cigány zenészek sokszor egyszerre voltak ünnepelt művészek és társadalmi előítéletek elszenvedői. A közönség rajongott a játékukért, de a roma közösségek társadalmi megbecsültsége nem mindig követte ezt a rajongást. Ez a kettőség máig fontos tanulság. A kultúrát nem elég szeretni a színpadon. Azokat az embereket és közösségeket is tisztelni kell, akik ezt a kultúrát létrehozták és fenntartották. Mai műsorunkban híres cigányzenészek nyomába eredtünk. Cinka Panna alakjában a kezdetek legendás női prímását idéztük meg. Bihari Jánosnál a verbunkos tüzét és a magyar zenei romantika forrásvidékét láttuk. Dankó Pista a magyar nóta érzelmi világát hozta elénk. Lakatos Sándor a 20. századi prímás kultúra eleganciáját képviselte. Ifjú Sánta Ferenc a koncertpódium rangjára emelte cigányzenei hagyomány egyik nagy mestere volt.
Robi Lakatos pedig azt mutatta meg, hogy hogyan várhat ez az örökség nemzetközi, modern műfajokon átívelő zenei nyelvé. A cigányzene története nem lezárt fejezet. Ma is vannak kiváló fiatal primások, cimbalmosok, zenekarok, akik tovább viszik ezt a tudást. De a hagyomány fennmaradásához nem elég a nosztalgia. Kell hozzá oktatás, fellépési lehetőség, szakmai megbecsülés, archívumok, felvételek, rádióműsorok, koncertek és mindenek előtt kíváncsi, nyitott hallgatók. Mert a cigányzene akkor él igazán, ha nem csak múltként beszélünk róla, hanem meghallgatjuk. Ha figyelünk a hegedű hangjára, a cimbalom csillogására, a bőgő alapjára, a brácsa lüktetésére, a prímás lélegzetére, ha észrevesszük benne a fájdalmat, az örömöt, az iróniát, a büszkeséget és a szabadságot. Zárásként ifjú Sánta Ferenc és a Magyar Nemzeti Cigányzenekar felvételéből ajánlok egy részletet. Hallgassuk úgy, mint egy nagy hagyomány megszólalását. Nem múzeumi tárgyként, hanem élő zeneként. Műsorunk végén következik ifjú Sánta Ferenc és a Magyar Nemzeti Cigányzenekar felvétele, a Király Étterem cigányzenei világát megidézve.

0: Ifjú Sánta Ferenc és zenekara felvételével búcsúzunk a mai adásunktól. Kedves hallgatóink, ma este híres cigányzenészekre emlékeztünk, de talán még inkább arra a zenei örökségre, amelyet ők képviseltek. A prímások művészetére, a cigányzenekarok különleges hangzására, és arra a tudásra, amely generációról generációra öröklődött tovább. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Önök a Rádió D kulturális műsorát hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
1: 100.3 Rádió D, ahol a mi hangunk hallatszódik.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is, a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül, akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: Szapá, kívtum enge!
1: 100.3 Rádió Dik.
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit, a Média és Valóság podcastra fordítja idejét. Baranyi Tamás vagyok, és itt van mellettem a kolléganőm, rózsaszínben még mindig Szandi, szia!
4: Én is szeretettel üdvözöllek elsősorban téged, illetve a nézőket, valamint a hallgatókat. Média és Valóság, ismét felvétel.
3: És ráadásul most egy olyan témánk van, amit azt hiszem, hogy már nagyon elcsépelten ismerünk. Információs társadalom, információ alapú társadalom. Mi jut eszedbe, hogyha ezt mondom?
4: Semmiféleképpen nem érzek benne közösségi kohéziót, hanem nekem egy ilyen e-buborék, tehát én nagyon idegenkedek ettől, bár majdnem boomer vagyok, úgyhogy ez szerintem nem olyan nagy meglepetés.
3: Szerintem attól te messze vagy, de tényleg érdekes dolog, hogy annyiszor használjuk, hogy az információra épül ma az életünk, és ugyanakkor pedig azt látom, hogy annyi információ van körülöttünk, hogy tulajdonképpen össze vagyunk zavarodva ebben a társadalomban. Most egy picit megpróbáljuk tisztába tenni a valóságot és a média kapcsolatát az információs társadalomon keresztül, illetve kitérünk, és főként erről fogunk beszélni, remélem, a digitális marketingről is, mert hogy az is jelen van az életünkben, sokkal több szintéren, ahogyan arra gondolunk. Mostani vendégünk Weinwurm Bence, a névre kicsit rá voltam szorongva, de ki tudtam mondani, Metropolitan Egyetem oktatója. Szervusz Bence, köszönöm, sziasztok, hogy itt vagy velünk, és hogy eljöttél.
5: Köszönöm szépen.
4: Nagyon jól felvezette itt a Tomi a kérdéseket. Bence, te hogyan definiálnád a valóság fogalmát a mai média környezetben?
5: Hát szerintem nincs.
4: Nincs.
5: Nincs. Vagy hát ha van is, akkor nagyon nehéz észrevenni benne. Tehát, a probléma az, hogy nagyon sok probléma van. Tehát induljunk onnan, hogy rengeteg az információ. Tehát nagyon-nagyon sok információt szeretnénk elfogyasztani. Nagyon rövid időnk van rá. Ugye időben nem lett több, információból igen. És ugye az információ sem, de pénz. Tehát ugye van, akkor úgy szeretnél még többet, még többet, még többet. Ebből kifolyólag ugye az információnak rövidülnie kell ahhoz, hogy be tudj fogadni minél többet időarányosan. És ebből kifolyólag ugye csökken az ellenőrzési vágyunk nekünk egyébként, mint tartalomfogyasztóknak szintén. Így aztán nagyon sokszor nem veszük észre azt, amikor nem a valóságot látjuk. Lehet ez egy álhír, lehet ez egy megtévesztő reklám, lehet ez csak egy elképzelt valóság, bármi. Tehát most a közösségi médiára gondoltok, hát azért ott, hát azt mondom, hogy a fele se igaz, ha a fele igaz lenne, szerintem
3: az
5: jó lenne.
3: Az igen.
5: Tehát azért az viszonylag régi mondás, hogy ne higgyünk el mindent, amit ott látunk. Úgyhogy ez sajnos egy ilyen világ, szerintem nincsen valóság, vagy ha valóság van, akkor az nagyon melósan előszedhető ebből a zavaros tömegből.
3: Igen, és az én kérdésem is egy picit ez lenne az első, ha ehhez kapcsolódik, hogy ugye van a valóság, azt gondolnánk, hogy tulajdonképpen az információval le tudjuk írni a valóságot. De hogyha megnézzük azon a területen, ahol most kutakodunk, ott tulajdonképpen algoritmusok azok, amelyek már egyfajta szűrőn keresztül engedik hozzánk, amit ma majd később valamilyen szinten a valóságnak fogunk érzékelni. Tehát emiatt nekem egyáltalán az az alap kérdésem, nem is annyira a valóság megismerése, hanem hogy a média egyáltalán bármelyik felülete, platformja az szolgálhatja azt, hogy egy teljes képet alkossunk, mivel eleve szűr, tipizál, uniformizál és olyan üzeneteket közvetít az értetőség kedvéért. Tehát, hogyha a valósághoz akarunk közelíteni, akkor a médiára mennyire érdemes, vagy hogyan, milyen hozzáállással érdemes közelítenünk?
5: Mindenképpen kritikai gondolkodással, de ez az egész internetes világra, meg információs társadalomra érvényes. Egy picit, és nem felmenteni akarom a médiát a jelenlegi szituációból semmilyen szinten, de azért azt látni kell, hogy a média alapesetben azért egy üzleti vállalkozás szinte minden esetben. Tehát reklámokból él mindenki, hirdetésből él, abból él, hogy minél többen fogyasztanak tartalmat, összesen egyértelmű. Innentől kezdve azt a méretetlen mennyiségű tartalmat valahogy szűrnöd kell. Tehát ezt látnod kell, hogy nem tudsz mindent megmutatni minden felhasználónak. Tehát ez nem létezik. Se a Facebookon, se az Instagramon, tehát nem lehet. Ebből kifolyólag ezek az algoritmusok, amiket te is említettél, ezek nagyon hatékonyan megpróbálják neked személyre szabni azt a tartalmat, amit egyébként a nap 24 órájából 12-ben, 8-ba kimennyit fogyasztasz.
3: És ez valamennyire hasznos is egyébként.
5: Hasznos, abszolút hasznos, hiszen minket. Egy csomó meddőszórástól megmenekülsz. Nem neked kell kézzel azt mondani valamire, hogy nem érdekel. Tehát te szereted a főzős videókat, de nem szereted mondjuk, nem tudom én, az extrém sportot, akkor nem kell extrém sportot fogyasztani, mert az algoritmus meg fogja mondani, hogy ne fogyassz extrém sportot. Tehát ez ebből a szemben tök hasznos. Ugyanakkor azért bizonyos tekintetben, és most mellőzzük egy picit a reklámtartalmakat, meg az ilyen kereskedelmi tartalmakat, bizonyos esetekben azért ez a fajta valóságbuborék, azt te mondtad, azt hiszem a valóságbuborékot, azért ez egy ismert fogalom már a média kutatásban, meg a szociológiában, filter bubble-nak hívják, nagyjából egy ilyen 7-8-9 éve definiálta egy amerikai fiatal kutató, Eli Pariser, hogyha valakit érdekel, bírsz is vagy tanulmányt, tök jó, de ez a fajta buborék hatás, ami megjelenik a médiában, zömében a közösségi médiában nyilván, ez azért tud negatív is lenni. Tehát bezár egy olyan vélemény falba, egy ilyen, nem tudom, hangárba, amiben egyébként ennek is van egy neve, hogy ezek a mirrorok, vagy olyan tükrök, meg ilyen össze-vissza pattogó üzenetek, amikből nem látsz ki. Tehát nagyon sok esetben ugye beleragadsz valamibe, és azt gondolod, hogy az a valóság, az az igazság, holott egy csomó igazságelem ezen a buborékon kívül talált elő. Volt egy nagyon jó eset annak idején, amikor a Trump először megnyerte a választásokat 16-ban, azt hiszem. Nem emlékszem pontosan, hogy 16-ban nyert.
3: 7 évvel.
5: Igen, 16-ban. Akkor mindenki csodálkozott, hogy miért nyert a Trump. Hát mindenki azt gondolta, hogy nem fog nyerni a Trump. Hát azért, mert annak idején az egyik közösségi média óriás, pontosan ezzel a szűrő buborékkal, de akkor fölépített két nagy tábort. Egy republikánus és egy demokrata tábort, és egyik sem látta a másikat. Tehát mindig a saját hálózatán belül pattogtatta az információt.
3: Ismerős.
5: A demokraták elhitték, hogy ők nyernek, a republikánusok eljöttek, hogy ők nyernek. Hát nyert, aki nyert, és a másik tábor meglepődött.
3: De egyébként alapvetően mi így éljük szerintem az életünket, ezek a digitális eszközök rá erősítenek erre a folyamatra.
5: Most mert mindannyian a maguk világában. Nem is tudsz máshogy. Tehát nem tudsz minden tartalmat elfogyasztani. Tehát valamilyen szinten én értem, és ezért mondom, hogy nem felmenteni akarom, de megértem azokat a média vállalkozásokat, akiknek az a dolguk, hogy orientálják a tartalomfogyasztásodat. Ezzel oké. Okay. A probléma abból adódik, hogy ez nagyon ellustítja a fogyasztót. Mert igen, azt gondolod, hogy akkor majd mindenki megold helyetted mindent. Holott a kritikus gondolkodásnak mindenkiben magában kellene kifejlődni valamilyen szinten, vagy az érdeklődésnek, és valamilyen szinten megpróbálni kilátni ebből a buborékból, ha egyáltalán fölismerjük, hogy buborékban vagyunk. De sokszor még az se sikerül. Vannak generációk, vannak rétegek, akkor nem is veszik észre, hogy buborékban ülnek.
4: Főleg ezekkel a személyre szabott reklámokkal, illetve algoritmussal, ugye ezek abszolút azt súlykolják az emberbe, hogy valóban csak az ő kicsi világa van. Én a marketing tanulmányaimból egy dologra emlékszek, ez az ATL, BTL marketing, above the line, below the line, borzasztó volt, de hogy mesélni Bence egy kicsit arról nekünk, hogy mennyire lettek célzottak a reklámok, tehát hogy a különböző szabályok ugye arra vonatkozóan, hogy fel kellett tüntetni, hogy mi az, ami mesterséges intelligencia által generált kép, videóanyag, hogy ezek védenek minket egy kicsit, vagy keresik a kiskapukat szintén?
5: Nyilván mindenki abban érdekelt, reklámos, tehát hirdető, médiahely, mindenki abban érdekelt, hogy lehetőleg több pénz költődjön el ezen a csatornán, és minden milyen szempontból, hirdetési formájában, értékesítés formájában, tehát pénznek kellene mozognia. Ebből következően ugye nyilván a célzás az mindig a fogyasztóra összpontosul, minden oldalról. Most mennyire célzottak ezek a hirdetések, hát ez már 10 éve. Tehát olyan mennyiségű adat gyűlik rólunk mindenféle platformon, most nem akarok kiemelni egyet sem, mert igazából mindegyik őrült mennyiségű adatot gyűjt minden egyes felhasználó, és igazából nem is kell tenni érte semmit. Elég, hogyha a zsebedben van egy telefon és mozogsz. Elég, hogyha keresel egy éttermet, vagy rákeresel, mire hova akarsz elmenni nyaralni, mert most áprilisban el kell kezdeni a nyaralást szervezni. Abban a pillanatban ez egy olyan információ, kereskedelmi információ lesz a hirdetőknek, amit szépen attribútumoknak hívják, ezek az attribútumok fölkerülnek a te kis profilod mellé, és ugye nem egy profilunk, hanem sok. Ugye? Tehát itt is van, ott is van, amott is van. Fölkerülnek a profilunk mellé, amelyeket aztán ezek a hirdető cégek, a médiahelyek elkezdenek értékesíteni teljesen jogosan, hiszen behegyeztünk. Ez volt az ingyenességnek az ára, ugye? Hogy beleegyezünk abba, hogy ezeket az adatokat rólunk használhatják. Na most innentől kezdve tökéletesen el fogja adni neked, el fogja adni azt az adatot, amiből tudni fogja, hogy most éppen olaszországi, görögország, spanyol nyaralást szeretnél, az már ugye egy nagyon jó alapinformáció egy utazás szervezőnek, hogy akkor célzottan azt mondja, akkor kérem szépen az összes olyan felhasználót, aki mondjuk Dél-Olaszországba szeretne menni nyaralni, akkor megkapja. Akkor nézzük, hogy ezen kívül ki az, aki mondjuk nem tudom én, a Campania tartományba szerintem, és nem tudom, miért ez jutott eszembe, tök mindegy. És elkezd neked majd Nápoly környéki szállásokat kiosztogatni, és te azt fogod érezni, hogy hát itt valaki tudja az én gondolataimat. Holott igazából én mondtam el, hogy mi érdekel. Csak ha nem emlékszem rá. Annyi mindent csinálunk párhuzamosan ebben a digitális térben, hogy ember legyen a talpán, aki megjegyzi, hogy éppen hova kattintottam. És már pedig ezekre kattintottunk. Tehát nem magától találja ki egyetlen algoritmus sem, hogy én Olaszországba szeretnék menni nyaralni.
3: Szerintem az egyik ilyen nagy hiba, vagy nagy nehézség az, amiről is szó volt eddig, nekem legalábbis az jött le, azt szűrtem le most magamnak, hogy tulajdonképpen a komfortzónánkon belül maradunk, és ez az egyik legnagyobb probléma. Tehát akár a marketinget nézzük, akár magát az információ alapú társadalomnak a hatásait, akkor arról van szó, hogy benne maradunk ebben a buborékban, amiről szó volt. És vannak itt felhasználási feltételek, be lehet állítani különböző, amikor ugye felajánlja nekünk egy-egy platform, hogy ugye felhasználja az adatainkat, és akkor, hogy miért, mire, illetve vannak lehetőségeink beállítani. Hogy mi lenne az az elv, ami azt szolgálná, és most nem másra gondolok, nincs ilyen összeesküvés elmélet a fejemben, egyszerűen az, hogy szeretnék folyamatosan egy táguló világba, táguló ismeretekkel rendelkező világban maradni, akkor mire, milyen elv szerint kell nekünk kezelnünk ezeket a felületeket? Mi legyen az a, az, az alapelv, akár a beállításoknál, akár pedig más módon, hogy valóban ne legyünk bezárva ebbe a világba?
5: Két dolog keveredik az én megértésem szerint. Egyszerűen van egy vágy, hogy kilépjünk ebből a komfortzónából, hogy te fogalmaznál. Másfelől meg van egy vágy, hogy egyébként oldja meg minden közösségi média szereplő helyettünk azt, hogy ne kelljen kilépni a komfortzónánkból. De ugye még az előző kérdés és válaszok, ez a kettő valahol összefügg, ugye a mesterség és intelligencia, mit kell jelölni, mit kell jelölni, van-e szabály, nincs-e szabály. Igazából törvényi szabályok mondjuk a mesterség és intelligenciával készített hirdetésekre nincsenek jelenleg. Tehát ez nem egy ilyen törvénybe vésett dolog. Ettől függetlenül egyébként legalább kettő olyan nagy közösségi média szereplő van, aki egyébként a tartalmaknál jelöli azt, hogy itt az alkotó valamilyen mesterség és intelligencia eszközzel hát belenyúlt abba a tartalomba, ami látható. Ez sem feltétlenül rossz, mert ma már szinte az összes videóvágó szoftverben van olyan mesterséges intelligencia komponens, amitől ez MI-nak fog minősülni. Tehát önmagában ez még lehet egy önálló alkotás, miért ne lehetne. A nagyobb probléma mondjuk a hirdetés szövegeknél van, ott nem nagyon fogod tudni, hogy melyiket készítette egy ChatGPT vagy egy Gemini, már pedig meg tudja írni a hirdetés szöveget ember nélkül is, azok alapján, az adatok alapján, amit mi elmondunk. Most hogy visszakanyarodjak a kérdésedre, hogy van-e egyáltalán vágyunk? Nyilván van, de nyilván nincs is. Tehát ehhez megint csak oda lyukadok ki, amit az elején mondtam, hogy a kritikus gondolkodásnak a teljes mértékű hiánya azért az nagyon erősen látszik a mai társadalomban. És ez most egyébként életkortól független. Tehát az, amit te mondasz, te ezzel nagyon kisebbségben vagy. Tehát, hogy te szeretnél valamit látni abból, ami a világban van. Nem, az emberek higgyük el, nem szeretnének látni. Tehát ő benne van abban, és ez tök jó.
3: Időről időre kapom magam rajta, hogy hoppá, ezt roppant a vágyat kényelmes. Én magam is elfelejtem.
5: Igen, roppant kényelmes, egyébként ezt lássuk be. Igen. Ahogy kényelmes a házhozszállítás, hogy a Covid alatt nagyon jól megszoktuk, hogy az étel házhoz jön, hogy a közért be nem kell lemenni, mert elhozza akár, most nem mondok márka nevet, mert nem tudom, hogy lehet, nem akarok márka nevet, elhozza az ilyen-olyan-olyan online közértes szállítócég, elhozza a tejet meg a kenyeret. Ez ugyanolyan kényelmi szolgáltatással állat, neked nem kell gondolkodni azon, hogy te most cukiállatos videót akarsz fogyasztani, vagy tudom én, tengerpart nézőset. Nem kell. Hát elnöti helyettet.
4: Azért mosolygok végig, amikor föltetted a kérdést is, hogy tehát, hogyha így szeretnék egy kicsit a komfortzónámból kijönni, akkor én odalépek a könyvespolchoz, leveszem a Dosztojevszkitől a Fehér éjszakákat, elolvasom, tudom mi a vége, kaptam egy kis biztonságot, megcsinálok, mondjuk nem bírom tovább 3 óránál egy digitális detoxot, amikor elmegyek a gyerekkel a rollerrel a boltba, és hiába ott áll az autó, akkor sem is nem rendelem meg, és akkor ettől ilyen jól érzem magam, mint nem tudom, régebben a méltányos gazdaságból vásárolt bármitől. Most ezt egy kicsit így ezzel próbálom megkompenzálni, de a neten sokkal hamarabb kérdőjelezek meg bármit. Tehát nekem nincs olyan, hogy ez falsinfó, mindent falsinfóként kezelek, annyira bizalmat.
5: Ez a jobbik verzió. Ez a jobbik verzió. Csak te is kisebbségben vagy, szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kisebbségben vagy ezzel a gondolkodással. Uh-huh. Ez nekik nem lenne rossz. Nyilván ennek a megfelelő egyensúlyban tartott verziója nem lenne rossz dolog, de ezzel szerintem kisebbségben vagy. Tehát kimész az utcára, megkérdezed, 10-8 ember nem így gondolkodik.
4: Uh-huh. És a maga ez a fake news jelenség, ez mennyire befolyásolja a társadalomnak a mindennapjaiban való megnyilvánulását, hozzáállását, ambícióját, terveit?
5: Ez egy jó kérdés, mert a fake news ugye nagyjából 6-8 éve ilyen szitok szó lett. Tehát valamivel nem értünk egyet, akkor rámondjuk, hogy fake news, és akkor ez egy ilyen
3: nagy gyűjtőfogalom, de nem mondtunk semmi.
5: Gyűjtőfogalom, az ugyanolyan, csomó ilyen gyűjtőfogalom létezett a politikai, meg a közötti kommunikációban, amit itt vagdalkozásban lehetett mondani, ugye ezt annak idején, mert az Egyesült Államokban kitaláltak, hogy minden, amire azt mondjuk, hogy fake news, akkor azt nem kell hinni. Ennek ellenére lehet, hogy nem az. Magával ugye az álhír terjedése, vagy bármilyen nem valós hír terjedése megint csak ugyanaz a probléma, mint a kritikus gondolkodással. Valahogy ellenőrizni kellene a forrást. Se időt, se energiát, se komfortzónából kilépési vágyad nincs hozzá. A nagyon egyértelműen nem valid információk azért föltűnnek. Tehát az általános műveltséggel rendelkező embernek feltűnnek. Azért azok az övtet, de a föld lapos, azért azt általában tudjuk, hogy nem igaz. Tehát,
3: hát szerintem elég sokat tudják, hogy mi lapos. Egyre többen
5: tudják. Igen, ennek van egy divatja, hogy most a föld lapos, ez most ilyen, de ezek valószínűleg ilyen valami ellenlázadásból történő gondolkodások, de most tegyük fel, hogy a föld nem lapos. Én hajlok arra, hogy nem lapos. A föld. De most a viccet félretéve, tehát nyilvánvalóan vannak egyértelműen ilyen fake news jellegű dolgok, de az apróbb dolgoknál, és ugye most beszéltünk itt az orosz-ukrán konfliktustól kezdve mindenről, egy háborús konfliktusban, de lehet bármelyik háború, most sajnos van belőle gazdagon a világban, bármelyik háborús konfliktusban a feleknek egyértelmű érdeke, hogy dezinformálják a másik felet. Tehát ez az orosz-ukrán konfliktusban is így van. Nyilván az oroszok is dezinformálnak, meg az ukránok is. De ez teljesen egyértelmű háborús helyzetben minden hadsereg ezt csinálja. Na hát ember legyen a talpán, aki el választja egymástól, hogy mi az igaz, mi a nem. Ez baromi nehéz. Én ezt aláírom. És akkor ugye az egyik fajta médiafogyasztó az ugye próbál valamilyen tényellenőrzést végrehajtani, utána nézni. Időigényes. A másik az azt mondja, hogy nem érdekel. Majd én fejben eldöntöm, hogy mi az igaz. És akkor van egy harmadik, és egyre nagyobb réteg mondjuk az ilyen politikai, közéleti és egyéb világpolitikai, világtörténésekhez kapcsolódó információ, de egyáltalán nem fogyaszt ilyet. Tehát elkezdett nem fogyasztani. Tudatosan távol marad ettől az információtól, mert már unja, mert már sok, mert már nem akarja ezzel foglalkozni, és akkor inkább helyette ő szórakozik, tanul, a munkáját végzi, és szándékosan kikerüli ezeket az információt, átlapozza, érdektelennek jelöli, nem tudom. Tehát, és az algoritmus egyébként nagyon jól meg fogja tanulni, hogy téged ez nem érdekel, nem fogod kapni.
3: Ez nagyon érdekes jelenség, hogy így vagyunk vele, itt a harmadik csoportra, ahol beszélek, mert hogy tulajdonképpen ezzel ugyanakkor idővel fel kell, hogy ismerjük, hogy megnyílik egy új piaci rés, mert ha már piaci alapon gondolkodunk, akkor valószínű, hogy lesz egy olyan igény, egyre inkább egyre termelődni fog, hogy szeretnénk egy korrekt, valóban kiegyensúlyozott tájékoztatás bármivel kapcsolatban. Erre aztán nem tudom, vannak jelek ma már, hogy építenek? Mint ahogyan a mesterséges intelligenciánál az egyéniség, illetve a helyet.
5: Nem tudok ilyenről, és most nem Magyarországról beszélek, világszínvonalon, nem tudok olyanról, hogy erre bárkinek óriás. Tehát mindenki azt mondja, hogy én vagyok az igaz. És teljesen függetlenül a média szereplőtől, mindegyik azt mondja, hogy én vagyok az egy személyis igaz.
3: De rendben, kisebb a költsége.
5: Egyrészt ennek a kisebb a költsége, meg ez gyakorlatilag egy reklám, ha megfelelő agresszivitással és célzással teszed, akkor majd el fogják neked hinni. Ettől még az a fajta objektív, kiegyensúlyozott, tényekre szorítkozó média szerintem nagyon régóta nincs. Vagy ha van is, akkor egy nagyon szűk réteg számára jelent ez az vonzó alternatívát. Tehát azért a többség, lássuk be, a többség, ahogy az elején mondtam, a felgyorsult információfogyasztás alapján elegendő egy cím és egy lead elolvasás ahhoz, hogy ő azt gondolja magáról, hogy hát tisztelgök a világ történéseivel. Hát az messze nem a alapos informálódás. Tehát nem tudod, hogy mi van a cikkben, csak a címét olvastad el, és akkor ebből levonsz magadnak valamilyen következtetés. Nagyon veszélyes irány, és nagyon sokan csinálják. Tehát nagyon-nagyon sokan csinálják, és hoznak úgy döntéseket, pénzügyi, társadalmi kérdésekben véleményalkotást, hogy nincsenek tisztában a teljességgel.
3: Igen, és csak egy egyszerű, naív kérdést teszel föl, és mindjárt elrepeződik, hogy nincs mögötte valódi ismeret.
5: Így van, és akkor mond egy olyan mondatot, amiről azonnal kiderül, hogy hát nem, hogy elolvasta el, hanem fogalmas nincs, mit kellett volna elolvasnia.
4: A kritikus gondolkodáson túl mivel lehet még fejleszteni a média műveltséget?
5: Hát szerintem magának a médiának kellene, én azt gondolom, megmutatni, hogy már pedig ő egy értékes csatorna, tehát nem arról beszélni, hogy már pedig én független objektív vagyok, vagy kiegyensúlyozott vagyok, vagy tényeket közök, hanem erre nem kell beszélni, hogy ezt kell csinálni. Tehát szerintem példát kéne adni, és nagyon-nagyon régen láttam magyar sajtóban ilyen típusú sajtó megjelenéseket, talán még a digitális kor előtt volt utoljára ilyen, amikor amikor így lehetett azt mondani egy-két média termékre, hogy hát még ha nem is értek egyet azzal az irányultsággal, amivel ők megjelennek a piacon, mondjuk politikailag, hogy ez közéleti vagy politikai napi heti lap volt, de legalább ami ott le van írva, az nagy valószínűséggel úgy történt. És azért ez egy óriási, én dolgoztam a 90-es évek elején nyomtatott sajtóban, ott azért volt 5 napilap, az 5 napilap 5 különböző irányzatot képviselt, de ott a kollégák meg a szerkesztőségen, ha álltak háborúba egymással vélemény szinten, gazdaságilag igen, kiad el több példányt, hát ez persze nyilván, ez egy tök jó dolog. De hát véleményileg senki nem háborozott a másikkal.
3: Mert akkor még azért az az alapja, hogy én az egyetemet kezdtem a 2000-ben, tehát hogy azért nekem is megvan ez a rész, amikor ugye figyelem a médiát, hogy akkor még megvolt az, hogy az 5V, tehát hogy az úgy kőbe volt vésbe, hogy a tények azért azok valódiak, és aztán majd a hozzáfűzött kommentek, magyarázatok, azok lehetnek sokféleképpen. Most egy picit még az előző kérdésnél maradt bennem egy hurok, és ha nem bánjátok, akkor arra visszatérek a digitális marketingre, hogy valahogy azt gondolom, és hát ez valószínűleg így van, hogy ez egy sokkal interaktívabb platform, tehát hogy sokkal előbb tud minket monitorozni. Ezért mindig az a kérdésem, hogy ez valójában formálja az igényünket, vagy csak leköveti? Mert hogy sokkal nagyobb lehetősége van a formálása is.
5: Formálja, az egyértelműen. Inkább formálja. Én azt gondolom, inkább formálja. Én azt gondolom, inkább formálja, hogyha most megnézitek az elmúlt elmúlt két-három évnek a közösségi médiában felbukkant különböző termék vásárláshoz kapcsolódó divat trendeket, hát azok mind formálások voltak. Tehát az, most nem tudom, hogy mennyire márkanév alapú, vagy mennyire nem, azért hát abból milliárdokat kerestek azok a gyártók, akik ennek a, meg az utánzatokkal, amik az elmúlt, mint tudom, másfél-két évben ugye értékesítésre kerültek. Senki nem gondolta 2 évvel ezelőtt, a Távol-Keletről el fog indulni egy ilyen őrület, és Európában megy az Egyesült Államok, hogy maradjunk abban, hogy a nyugat-európai kultúrkörbe ekkora divatja lesz ezeknek a termékeknek. Hát ebből rengeteg van ám. Tehát ezek mind olyanok, hogy te nem gondolsz rá, előbb-utóbb megjelenik, és hogyha van gyereked, akkor előbb-utóbb meg fog vele érkezni, hogy hát apa, anya, légy szíves, vegyél már egy ilyet, mert ez van a barátaimnak is, uh-huh, az iskolában is. Hogyha nem veszek ilyet, hogy nekem nincs ilyenem,
3: akkor nem létezel.
5: Igen.
3: Nem, hogy nem vagy menő, nem vagy.
5: Nem létezel, meg akkor kitagadnak, meg akkor nem lehetek a barátja az XY-nak, akivel egyébként eddig jóba voltam. Tehát ezek nagyon erősen formáló tényezők, és ezek mind jönnek a különböző közösségi média csatornákról, a shortform videókból, és ugye a shortform videó egy a legjobb eszköz, tehát ezt most már látjuk 3 éve, gyakorlatilag egyed uralkodó marketing eszköz, a legegyszerűbben üzenetet továbbítani képes csatorna, műfaj, kép, videó, hang, szöveg, zene. Uh-huh. Már elég egy zene, már nem is kell hozzá reklam, elég a zene, már tudja a célcsoport, hogy egyáltalán miről beszélgetünk.
4: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Rádió Dik. Rólunk, neked.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Az alapfogalmak tekintetében segítségünkre lennél abban, hogy elmondanád, Bence, a nézőknek, hallgatóknak, hogy mi a különbség az online marketing és a digitális marketing között? Mert ezek olyan megfoghatatlan. Értem valahol, de mégis megfoghatatlan.
3: Hát nevezzük inkább máshogy egy kicsit. Ugye a reklám, vagy a hagyományos reklám és a digitális formátumú reklám között megvan a különbség, ugye van egy print, meg egy óriás plakát, meg televízió, meg rádió, bár a rádiótelevízió is már félig-meddig digitális, hiszen a digitális csatornával az már, sugárzással az már ugye valamelyest digitális lett. De ezeket hívjuk ugye a hagyományos reklámeszközöknek, hogy teljesen, tehát ATL, BTL, TTL, még ilyen is van.
2: Jaj, tényleg, jó,
3: igen. Mindenféle van, úgyhogy igen.
4: Nagyon gáz.
3: Vizsgán biztos még tudtad annak idején.
2: Igen.
3: Tehát ezek a hagyományos média megjelenései hirdetésnek. Ez ugye valamikor a 2000-es évek elején elkezdett fölköltözni ugye az online térbe, de ma már ugyanígy az online-on belül is használunk ilyen kvázi klasszikus reklámot, hogy vannak banner hirdetések, amit megtalálsz bármelyik hírportálon vagy tematikus portálon, ott van egy szép kocka, lekattintod, ha akarod. Ezt egészítette ki, meg lehet ugye gyakorlatilag egyeduralkodó a kereső alapú hirdetés, tehát a PPC, tehát a pay-per-click alapú hirdetés, ugye Google óta gyakorlatilag szinte mindenki ezt használja, hatékonyabb formája a hirdetéseknek, és ha most az online meg a digitálist akarjuk külön választani, igazából nem nagyon lehet, én inkább azt mondanám, hogy van egy ilyen online per digitális tér, ugye ezek a hagyományos hirdetések, ami lehet PPC, lehet banner hirdetés, lehet bármi, és akkor vannak a különböző együttműködéseken és videókon alapuló a két nagy, két és fél, azért mondom két és félnek, mert a YouTube-ot nem venném 100%-osan ide a shortform videó tekintetében. Nagyon erős a YouTube shortformban, abszolút, de azért a YouTube másban
4: nem
3: jó. Igen, a YouTube másban jó.
4: Mint egy az Instagramnál is egyébként, tehát hogy jók benne, de valahogy azért úgy...
3: Szerintem ezt nagyon jól csinálja a YouTube, tehát a Google, mert hiszen az a tulajdonos. Tehát azért a két nagy platform, az Instagram és a TikTok, ami a shortform videóknak a gyakorlatilag egyeduralkodó piaca ma, azok egy teljesen más, se nem PPC, se nem reklám, de mégis PPC alapon működnek, és hát ezt egészíti ki egy csomó interaktív dolog. Gondoljatok a játékokra, gondoljatok arra, amikor hát én nem nagyon szeretem ezt a szót, hogy influencer, mert az degradálódott azért az elmúlt években. Tehát valami olyan márka nagykövet, vagy márka archoz kötődő kommunikáció zajlik, aminél te beszélgethetsz azzal az emberrel, megírhatsz egy üzenetet, és akkor válaszol jó esetben. Tehát, hogyha nem egy ilyen milliós követőbázisra rendelkedő valaki, hanem egy ilyen befutható léptékű ember, akkor te tudsz beszélgetni. Na most ehhez teljesen más viszonyrendszert alakít ki a márka, vagy a hirdető és a fogyasztó között, mert nem a márkába beszélgetsz. Tehát ezt gondoljuk, hát nem a márkába beszélgetsz.
4: Bejön a személyesség.
3: Van egy személyesség, van egy közvetítő réteg, meg elveszik a márkasága mondjuk a közösségi médiában egy csomó esetben a márkának. Hogyha ezt jól csinálja, akkor a fogyasztó ilyen haverként tekint rá, ugyanúgy, mint egy bármilyen másik profilra vagy ismerősére. És akkor ez egyébként át tudja törni azt a reklámkerülési falat, meg azt a reklámblokkolási falat, ami mondjuk egy rétegben, egy generációban azért megjelenik, tehát ez az Y és az Z generáció, az elég erősen reklámszkeptikus.
4: Igen, most így kicsit szerintem megértettem, mert hogy olyasmiről van
3: ezért
4: szó.
3: Ezért működik náluk jól a shortform videó.
4: Aha.
3: Mert nem reklámként fogyasztják a reklámot.
4: Igen. Pont ezt akart mondani, hogy igazából az van, hogy inkább egy személyes attitűd az, ami vezet engem, és nem annyira a brand, hanem az a, ha már brand, akkor inkább annak az embernek a személyisége a brand, ami azt mondom, hogy ha nem is nagyobb rész, de valami módon egy katalizátora a dolognak.
3: Gondolj
4: és
3: bele.
4: Lehet, hogy ez is egy ilyen különbség, akkor ha jól értem.
3: Igen, mindenképpen a márka el tud bújni a személy mögé, idézőjelben. Hát gondolj abba a szituációba bele, hogy nagymamád, mit tudom én, most megint nem mondok márkát, egyfajta kézkrémet használt, mindenki ismeri, ennel kezdődik, tök mindegy. 100 éve mindenki ezt használja. Na, nagyon már használta, tehát te is megveszed. Na most ugyanezt, hogyha elképzeled 18-19 évesen Z-generációsként a digitális térben, akkor ugyanazt fogod látni, hogy az egyik ismerősöd, barátod, haverod, vagy olyan, akit egyébként ismerhetsz, mert koncerten együtt lógtunk, vagy a kocsmában együtt ittunk sört, ő egyébként ugyanezt a terméket használja. A számodra ez a tök meggyőző dolog lesz, ugye? Nem, azt mondja, nem az XY nagy cég fogja azt mondani, hogy vedd meg a termékemet, mert nagyon jó, és 100 éve mindenki ezt használja, azt fogja mondani, hogy valaki, akit éppen ismersz, hogy amúgy tök jó, nem szállat ki a kezem.
2: Viszont ez érdekes, mert ez már word of mouth, tehát hogy nem ez csak. Már a szájról szájra terjedés is, nem? Tehát, hogy a garancia talán ebben van, hogy ismerek húsvérembert, aki, és mégsem az online rám ömlesztett
3: bármi. Igen, tehát az influencer marketingnek ez az egyik nagy hajtóereje, hogy egy közülünk, aki mondja. Ugye itt is van egyébként már egy vágás. Tehát azért a márkák egy része, azt lássuk, az influencerekkel való együttműködés nem olcsó. Tehát azt mindenki azt gondolja, hogy olcsó, nem az. Tehát egy nagy influt megfogadni, akinek több százezer követője van, hogy ő készítsen, most nem mondok szándékosan neveket, készítsen bármilyen termékről 10-20-30, akármit, igen, csinálni kontentet, azért ott több százezer forint mozdul meg egy-egy tartalomra, vagy akár milliós tétel, tehát forintban. És ez a magyar piac nem akkora. Tehát lássuk be, azért itt egy 3-4 millió Instagram TikTok felhasználóról beszélgetünk, tehát közel sem állunk egy, még csak egy nem német vagy francia, vagy az Egyesült Államokhoz aztán pláne sehol. De itt is azért egy ilyen 500 ezer és 1 millió 2 közötti tarifa van, egy nagy influencer. Most mit csinál a márka, mit tud csinálni? Egy nagy influ, hány embert érsz el, mondjuk 300 ezeret, és abból mennyi a meddőszórásod, mondjuk a 80%. Tehát igazából elértél 8-10 ezer embert puzat. Akkor miért nem megyünk el, inkább miért nem keresünk 50 olyan mikroinfluencert, nanoinfluencert, ez a szak mikroinfluencer a neve, akinek van mondjuk maximum 6-7 ezer követője. Hozzám képest sok, ugye, mert én nekem nincs ennyi követőm, tehát ők tök jól mozognak abban a kis mikroklímában, amiben ők vannak, valamilyen értéket hordoznak, az ömében egyébként jót, igazából ők még nem kommercializálták saját magukat, ha tehát én itt elhelyezek egy üzenetet, hogy már pedig ez a kézkrém ez jó, vagy ebből a kulacsból tök jó inni sportolás közben, és ilyenből fogok neked 5-öt, 20-at, 30-at, akkor nincs meddőszórásod, minél alacsonyabb a követőszám, annál nagyobb lesz az organikus elérésed. Sokkal nagyobb ember tömeghez fogsz eljutni ezzel az információval, sokkal olcsóbban. Mert ez az ember nem fog tőled elkérni 1 millió forintot, azt fogja mondani, adja nekem egy kulacsot ingyen, meg adja 50 ezer forintot, azt öröm boldogja.
4: Sőt, szerintem egy kisebb követő tábor, az hát most nem tudom másképp mondani, nem a családias szót akarom használni, de egyfajta, igen, jó, inkább egy erősebb közösségről van szó, átláthatóbb, és emiatt szerintem a bizalom, mivel kisebb a létszám, sokkal erősebb abban a táborban, mint egy nagy tábornál, tehát maga a bizalom, amit ki akar használni, gondolom, akkor a forgalmazó, és akkor a személyes bizalmat valakire ráhelyezve egy kisebb közösségben sokkal hatékonyabban tudja megadni, vagy sugározni.
3: Teljesen igazad van. Abszolút igazad van, és ugye a nagy cégek is, meg ügynökségek is elkezdték ezt felismerni, hogy a mikroinfluencerek, vagy a népgyermeké nevezzük parasztosan, azok sokkal jobban közvetítik az üzeneteket, mert ők ott vannak, velük találkozol, tehát lehet, hogy ismered. Nekem is van én ismerősöm az egyetemről, már aki tanítok is éppen most, hogy szépen az elmúlt 1-2-3 évben különböző edzésekkel, meg táplálkozással, meg életmóddal, meg egyebekkel a saját példáján keresztül fölépített egy ilyen személyes brandet, hogy ő azt csinálja, amit, és most már ugye megvannak azok az együttműködési lehetőségei, hülyére nem keresi magát belőle, tehát ebből nem fog elmenni, mit tudom én, Kilimandzsárót mászni, tehát azt nem fogja, de a egyetemistaként 23-24 évesen
4: célba vezeti.
3: Nem csak a kékes, azért ő elég jól megvan belőle egyetemistaként, a munka mellé nagyjából a fizetésével megegyező mennyiséget, melózik vele, tény és való, elég sokat, de nagyjából a fizetésének, tudom én, a felét, kétharmadát megkeresi ilyen együttműködésekből, lehet, hogy nem pénzben, lehet, hogy csak a terméket nem kell megvenni, más spóroltál, ugye? És akkor innentől kezdve, és én találkozom ezzel a tartalommal minden nap, mert ott van a sztoriban, ott van a feedben, ott látom, és lehet, hogy milyen jó pofa, még van valami inside joke, még reagálok is rá, ez ugye megbusztolja az algoritmus, tehát igazából még jót is teszek vele. Nem fogom megvenni a terméket, de találkozom vele, mert nem nekem szól, ugye? Tehát ez egy, most aki most éppen eszembe jutott, ez egy lány, 20 nem tudom, úgyhogy elnézést kérek tőle így ismeretlen, hogy alá vagy fölé becsülöm az életkorát, de még 23 körül lehet. Nem nekem szólnak a termékek, nyilvánvalóan. De egyébként van olyan, ami lehet, mert hogy csinált múltkor valamilyen tökő gyümölcsös reggelit, még akár, meg miért enném meg, tehát megehettem azt is. De alapvetően nem nekem szól. Reagálok rá? Persze. Jobban vagyunk? Persze. Konzultációra eljön, igen, valószínűleg én fogom államvizsgáztatni nagy valószínűséggel. Ismerjük egymást, jobban vagyunk? Persze. Már ilyen tanár-diák viszonyban megvan a nexusunk. Tanítottam ha jön mesterre, fogom megtanítani szintén. De önmagában ezzel sokkal többet ér egy márka, hogyha ezekkel a fiúkkal, lányokkal dolgozik együtt, mert elér azokhoz is, akik ez egyébként nem nagyon tudná elérni. Vagy ha igen, akkor csak nagyon sok pénz van.
4: Most az jut eszembe erről, hogyha vannak ezek a ugye, partneri kapcsolatok, akkor egy forgalmazónak mi az érdeke? Említetted, hogy készül olyan videót is a lány, amiben mondjuk egy jó reggelit döbb össze, ami akár neked is jó lehet. Tehát van itt egy ilyen rész, hogy érdemes valakit nézni, mert előbb-utóbb valami olyasmi is feljött, ami engem is érdekelhet, ugyanakkor pedig egy forgalmazónál, ez pont, hogy egy ilyen bukó dolog, mert hogy ő neki valószínű az lenne az érdeke, hogy ő maradjon egy mozgássávban, hogy azon belüli termékcsoportot értékesítsen, mert akkor nincsenek ilyen plusz fölösleges interakciók. Tehát, hogy ez érdeke lehet mondjuk egy-egy forgalmazónak, hogy beszűkítse az influencert, vagy pedig bármilyen platformon.
3: Ugye maga a digitális tér az mindig egy kísérletezés. Mit lehet eladni, és mit nem. Valami egyébként teljesen meglepő módon értékesíthető digitális tér, ami meg egyáltalán nem. Tehát szerintem egyébként a márkák, most az ilyen kisebb influencerek esetében az együttműködések általában nem multiktól érkeznek. Tehát nem arról beszélünk, hogy van egy cég, aminek van egy 100 termékből álló szortimentje, és akkor azt hogy adja az influencereknek, és akkor lehet menni vele. Ezek általában ilyen 2-3-4 termékből álló szortimentek, általában valamilyen nis megoldásról beszélgetünk. Ami tök jó.
4: Nis,
3: tehát, hogy hát valami kisebb, tehát kisebb mennyiségben, szűkebb célcsoportnak előállított termékkör, lehet ez kozmetikum, lehet ez étel, lehet ez
2: parfüm,
3: ruhadarab, tehát egy csomó minden lehet. Kézműves élelmiszer, rengeteg ilyen dolog van, de ezek ugye nem tömegtermékek. Ebben az esetben ugye nyilvánvalóan nem is az azonnal értékesítés a cél. Tehát nem arról szól, mint egy, mit tudom én, egy nagy élelmiszerlánc, aki el akar adni tejből, az van fölírva, hogy a falra az értékesítési chartba, hogy akkor ezen a héten 3000 doboz tejet kell eladni, mert akkor vagyunk nullába, 3100-nál már bónusz van. Tehát nem ez az értékesítési stratégia az ilyen cégeknél, hanem az, hogy majd előbb-utóbb érjek oda. Tehát, hogy persze nyilván ez egy tök jó dolog, hogy adjak el belőle 10-20-szal többet, de alapesetben a sokkal fontosabb, hogy az illető, mondjuk vendéglátóipari egységeknél az illető, mondjuk én, lementsem azt a helyet. Tehát látok, mondom, hogy na ez egy tök jó hely, tök jó a kaja, elmentem magamnak, és ha legközelebb akarok menni valahol a kaján, akkor megnézem a mentett mappáimat, nekem is van egyébként, az Z-generációban ez óriási divat. Nem Google-ban keresnek éttermeket, hanem TikTokról, meg Instagramról mentik el azokat, amiket látnak, és abból keresik ki, hogy na, akkor most menjünk ide kajálni, vagy menjünk ide mulatni, vagy itt ünnepeljük meg a születésnapot. Azért, mert egy kvázi influ, aki lehet, hogy a barátja, ajánlotta, hogy az egy jó hely.
2: Hú, de jó, hogy ezt felhozod. Végig azon gondolkoztam, hogy akkor, amikor látok egy ilyen nagyobb partneri együttműködést több százezer követős influencernek, akkor azt így, nem tudom, van bennem egy ellenérzet, és nem keresek rá. De ha valóban egy mikroinfluencer tesz ki valamit úgy, hogy előtte soha semmiről, akkor az én keresési viselkedésem is megváltozik, mert én akkor valószínű, hogy vagy TikTokra, vagy Google-be be fogom írni. És ezt meg tovább pörgetve az jutott eszembe, hogy mennyire változott meg a SEO, az AI, illetve a voice search hatására.
4: Bocsánat, hogy mennyire változott meg azt,
3: nagyon. Tehát nagyon, és mondjam mondok egy példát rá. Egyébként a nagy követőbázisra rendelkező influencer által kirakott tartalomnál ugye benned van egy ellenérzés, igen. A kicsinél nincs, ez azért van, amit az előbb mondtam, a márka elbújik az influ mögé.
2: Igen.
3: Tehát ott nem a márkát működik, látod, hanem
2: igen,
3: az embert
2: igen,
3: látod.
2: Igen.
3: Tehát ennyi a hatásmérőzés, egyébként roppant egyszerű pszichológiai trükk. Ugye ott meg látod, hogy hát gyakorlatilag egy élő hirdetőtáblába beszélgetek. Ugye valószínűleg kisebb a hatékonysága. Imás szempontjából egy nagy márkának persze nyilván kell egy nagy influencert is belerakni a rendszerbe, de valószínűleg egy telekom nem fogja darabra megmondani, hogy a melyik tarifacsomagból hány darab fogyott, annak hatására Szoboszlai Dominek az arc. Tehát ezt nem fogod tudni kimutatni így egyenes arányban. Ezzel szemben mondjuk a kis influkat ki tudod mutatni. Most, hogy az eredeti kérdésed, vagy a következtető kérdésedre forduljuk. Ugye a Google alapesetben ugye PPC hirdetésekből tartja fenn magát. Tehát ez egy szerintem nem sértő összeget keres a Google abból, hogy kattintás alapú hirdetések futnak a kulcs szavak alatt, vagy fölött. Ez elkezdett változni a tavaly évben. Ugyanis az AI, nem nagyon szeretem a ChatGPT-re az AI szót használni, mert nem igazán AI, de hasonló módon működik, mint az AI. A ChatGPT-nek a működése elkezdte átalakítani a fogyasztóknak a kereséshez, tartalomfogyasztáshoz való viszonyát. És ma odáig jutottunk, hogy az AI alkalmazásokat nevezzük akkor ilyen nyelvi asszisztenseknek. A nyelvi asszisztenseknek a használata ma már kivált sok esetben keresést. Ami ott jelent meg tavaly Q2, Q3-ban a Google-nál, hogy szemmel láthatóan bezuhantak a PPC-ből származó bevételek, hiszen kikerülte a fogyasztó

0: sokkal pontosabb, és hát privát véleményem, tehát ez egyáltalán nem szakmai vélemény, privát véleményem, sokkal jobban szeretem ma már a Gemini-t, mint a ChatGPT-t, sokkal pontosabb. Viszont mit csinált a Google? Visszaterelt önmagába. Ugye? Tehát, hogyha most negyed év múlva esetleg a Gemini-ban megjelennének a hirdetések, egy büdös szavam nem lenne. Ugye, én visszamentem, tehát, mert jó lett az asszisztens, nekem megfelelő válaszokat ad, akár a munkához, akár oktatáshoz, akár IT-ban, tehát tök mindegy, bármi, amivel foglalkozom. Ott a Gemini nekem nagyon jó válaszokat tud adni. Mit csinált a Google? Gyakorlatilag visszaterelt a saját keresési bázisára azzal, hogy a Gemini-on keresztül történik a keresés. Ha most ezek után megjelenik egy PPC hirdetés mondjuk egy multi-turn chatben, amikor beszélgetek az asszisztenssel, hogy akkor erről és erről a témáról mit gondol, igazából nem sértődhetnék meg, mert hiszen felhatalmaztam a Google-t, hogy ezt tegye. Tehát igen, átalakítja a PPC világot, mert nem ott keresel, ahol eddig kerestél. És azért ez egy nagyon nagy kihívás, nem csak a Google-nak, tehát ez ugyanúgy kihívás a TikToknak, az Instagramnak, a Facebooknak, de mindenkinek, aki valamilyen kattintás alapú hirdetéssel gondolkodik, mert a nyelvi asszisztensek, a GPT-k, azok gyakorlatilag átvették azt a szerepet, amit korábban ezek a platformok ugye önállóan, akár egyik a képre, másik a videóra, amik a munkára, egyik az információra, szépen magában tartom, most ezt integráltam, megjelenik egy AI alkalmazásban.
1: Igen, szó volt most arról nemrég, hogy különböző, akár mondjuk a logaritmusokon keresztül tudja irányítani, befolyásolni a mi igényeinket. Különböző cégek meg tudják ezt tenni. Ami ezután nekem érdekes, hogy azt látom, hogy bele tudunk kerülni egy ilyen spirálba, amikor folyamatosan gerjesztenek bennünk vágyakat, meg célokat tűznek ki elénk, amit mi nagyon el szeretnénk érni, és ebbe így becsavarodunk, azt a naív kérdést már nem teszem föl, hogy mit tehetünk ez ellen, viszont a túloldal lenne nekem most érdekes, hogy van-e olyan, hogy mert ez lehet a remény, hogy mondjuk emiatt, hogy egyre inkább egysíkúbb, egyoldalúbb, egyre jobban csavarodik be, hogy mit akarnak nekem eladni, hogy ez visszajut valami módon a forgalmazónak. Tehát, hogy valami miatt, valahogy pont emiatt célt vagy irányt veszt az üzenet.
0: Nyilván voltak azért az elmúlt időszakban is voltak olyan kampányok, ahol annyira valószínűleg túl sok pénze volt ugye a hirdetőnek, tehát kellő mennyiségű tőkével rendelkezett, és innentől kezdve úgy gondoltak, hogy mindent is megvesz. Nem túl helyes magyarul, hogy mindent is, de mindent megvesz. PPC-től a hagyományos hirdetésig, az összes létező influencert, és már mindenhonnan ugyanaz érkezett. Nem mondom a márkát. Kettő is volt ilyen az elmúlt 3 évben. Rövid távon, igen, kontraproduktív volt ez a fajta, mindenhonnan ugyanazt folyik, hosszú távon viszont nem. Tehát hosszú távon ezek a webáruházak, mind a kettő webáruház egyébként, hosszú távon ezek a webáruházak amúgy elég jól megvetették a lábukat, egy nagyon intenzív, most üzletileg egy más kérdés, hogy neked megéri-e ennyi pénzt beleinvestálni egy kampányba. Ugye néhány évvel ezelőtt, 2023 óta van ugye a T-betűs kínai webáruháznak a nagy menetelés Európában.
1: Tomi.
0: Igen, ők. Hát ők azért évi $2 milliárd körül öntenek ebbe
2: azt
0: bele.
2: $2 milliárd.
0: Csak hirdetésbe. Hogy hol éri meg nekik? Nyilván most már látszik, hogy hol éri meg. Tehát gyakorlatilag vettek egy 600 milliós piacot konkrétan Európában. Ugye Magyarországon teljesen bezuhant a magyar tulajdonú webáruházaknak a forgalma. Nem bezuhant, de hát pillanatok alatt megelőzte a kínai versenytárs a magyarokat, de ugyanez a probléma Németországban, Franciaországban, Hollandiában. Tehát ez egy globális, ha úgy tetszik, európai probléma. Ugye az Európai Unió próbál ezzel valamit kezdeni, de hát azért azt lássuk, hogy a szabad piac nem erről szól, hogy csak úgy beavatkozgatunk, és azt mondjuk, hogy hát akkor most te ne csináld, légy szíves. És mivel pénz van, az látszik, tehát Kínában van rá pénz, a termékek minősége most már nem az, amin ugye pár évvel ezelőtt még ugye ilyen szóvicceket gyártottunk, hogy az ilyen-olyan-olyan termék az hát nagyjából kicsomagod és összeomlik. Most már nem. Tehát most éppen, és tényleg viccet félretéve, tehát van szakállam, most ez podcastben nem fog látszani, de a videón igen. Tehát van szakállam, és akkor járok emberhez, aki néha megigazítja, és akkor mondta neki, hogy tud-e ajánlani valamilyen kis borotvát, amivel magamnak ugye a formákat meg tudom csinálni, és mondta, nyugodtan rendelj a T betűs, vagy az A betűs, vagy az S betűs webáruházból. Mondta, viccel már mondom, hogy ilyet azért nem. De nyugodtan, azt mondja, nekem is van. Mondta azt egy barber. Azt mondja, boltba nem hoznám be, profi termékeket

0: nem mondanám, de egyébként arra tök, most vettem egyet, hát viccelni fogsz, 3890 forintért vásároltam egy részből készült, gyönyörű szép dizájnos eszközt, 5 nap alatt meg is érkezett, különböző fejekkel, gondom nincs vele. USB-C-vel feltöltöttem, ez volt február elején, azóta sem kellett újra tölteni, használom 2-3 naponta. Ma is szépen kicsinosítottam magam, hogy jöttem ide hozzátok. Nem, azért annyira nem. De egy tökéletesen jó termék. Tehát arra, amire nekem otthon szükségem van, profi módon lehozza azt a termék minőséget. Ugyanezzel a termék kereséssel bemegyek egy bármilyen boltba, M betűsbe, R betűsbe, D betűsbe, tök mindegy, akkor ugyanezt a terméket, vagy valami hasonló terméket, nyilván egy nagy európai márkától, vagy amerikai márkától meg tudom venni, nem 3000, hanem 33000 forintért. Melyiket fogom megvenni? Nyilván a 3000 forintost, hogyha a minősége megfelelő. Márpedig én most csináltam egy tesztet, most a fiam is mondta, neki is van szakálla, hogy akkor ő is vesz egyet. Tehát igazából 2 mínusz az európai márkának, 2 plusz a kínai márkának.
1: Igen.
2: Nagyon jó dolgokról beszélgetünk, és hát tudnánk folytatni szerintem még órákig, de sajnos lejárt a műsoridőnk.
1: Vissza kell hívni a Bencét.
2: Így van. Szívesen. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, illetve a nézőknek, illetve a hallgatóknak is nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmet. Tartsatok velünk legközelebb is, Média és Valóság. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A vándor cigányokról szóló legrégebbi feljegyzések. A cigányság eredete hosszú időn keresztül tudományos viták tárgyát képezte, azonban a nyelvészeti és történeti kutatások mára egyértelművé tették, hogy őseik az indiai szubkontinens északnyugati területeiről származtak. A cigány nyelv számos olyan elemet őriz, amelyek kapcsolatot mutatnak az indiai nyelvekkel, különösen a hindi és a pandzsábi nyelvvel. A legrégebbi történelmi feljegyzések a cigány népcsoportokról a középkorból származnak. A kutatók szerint a cigányság több hullámban hagyta el Indiát, és fokozatosan haladt nyugat felé. Útjuk során áthaladtak Perzsián, Örményországon és a Bizánci Birodalom területein. A 11.-12. századból már találhatók olyan források, amelyek különleges, idegen eredetű népcsoportokról számolnak be a Közel-Keleten és Kis-Ázsiában. A Bizánci Birodalomban a cigányok elődeit egyes források acciganoi vagy hasonló néven említik. Ezek a megnevezések később számos európai nyelvben is nyomot hagytak. A korabéli számolók szerint ezek a csoportok különféle mesterségekkel foglalkoztak, például kovácsolással, állatkereskedelemmel, zenéléssel vagy éppen jóslással. Európában a 14.-15. század során jelentek meg legnagyobb számban. Az első hiteles európai oklevelek között szerepelnek olyan dokumentumok, amelyek a Balkánon és Közép-Európában említik a vándorló cigány közösségeket. Sok helyen zarándokként vagy menedéket kereső utazóként fogadták őket, és uralkodói engedélyekkel közlekedtek egyik országból a másikba. A 15. század elejére a cigány közösségek már számos európai országban voltak jelen. Megjelentek a mai Németország, Franciaország, Spanyolország és Magyarország területén is. Kezdetben gyakran kíváncsisággal és vendégszeretettel fogadták őket, később azonban több helyen korlátozó intézkedések és előítéletek alakultak ki velük szemben. A vándorló életmód sokáig meghatározta a cigány közösségek mindennapjait. A mesterségek, a kereskedelem, a zene fontos megélhetési forrásnak számítottak, a közösségek pedig alkalmazkodtak a különböző országok kultúrájához, ugyanakkor megőrizték saját nyelvüket, hagyományaikat és szokásaikat is. A legrégebbi feljegyzések tehát nem csak a cigányság európai megjelenéséről adnak információt, hanem arról is, hogy egy rendkívül alkalmazkodó és sokszínű népcsoport miként járja be évszázadokon keresztül Európa és Ázsia jelentős részét. Ezek a történelmi források ma is fontos alapját képezik a cigányság múltjának kutatásában és kulturális örökségének megőrzésében.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. április 21-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Olátszumó Árpád jazz zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. A mai beszélgetésünk keretében pedig erről mesél nekünk. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Szeretettel köszöntelek, köszönöm a meghívást.
3: Szeretnélek egy kicsit jobban bemutatni és megismertetni a hallgatókkal, aki még esetleg nem ismert téged, az életutaddal, az életpályáddal, mert roppant izgalmas tanulmányaid voltak, hiszen te nem Magyarországon folytattad a jazzzenei tanulmányaidat, hanem többnyire Amerikában. Mesélj nekünk erről az amerikai tanulmányútról. hogyan kerültél ki egyáltalán Amerikába?
4: Igen, én úgy kerültem ki először, hogy 1998-ban volt egy Magyar Rádió jazzongora verseny, Füsti Balogh Gábor, a Bartok Rádió által, Malosik Robert főszerkesztő által, és az egyik díj az volt, megosztott első helyezettet értem el a Szabó Dániel, az egyik díj az volt, hogy lemezkészítés, a másik meg az, hogy 5-7-es kúzusa a Berklin. És a Szakcsillagotos Béla volt a zsűri elnöke, és akkor hát rám esett az, hogy akkor én menjek 5 hétre Bostonban tanulni, a Berklinre, és a Dani az csinált egy lemezt Magyarországon. Ez 18 éves voltam akkor. És így kezdődött el az amerikai tanulmányom.
3: Milyen tapasztalatod volt ott kint a Berklin?
4: Hát ugye először én kimentem, én angolul sem beszéltem nagyon, mert most nem nagyon, hogy mondjam, így beszéltem angolul, de nem igazán értem, mert tanultam egy kicsit, de hát ott másképp beszélnek, főleg ott az afroamerikaiak is, meg a jazzzenészeken belül is csomó slang van, és tudtam, mit beszélnek, de hát ez nekem óriási volt, hát először kicsit ugye így félve a nagyvilágtól, tényleg így hirtelen belecsöppenni a világ egyik legnagyobb hát ilyen college, ilyen egyetemi szint is van, meg ilyen több szakos, hát egy ilyen komplexum Berklee College, ott nagyon sokan tanultak, meg nagyon híres zenész jött ki, meg szóval az egy nagyon régi suli, és hát ugye belecsöppenten is ott minden angolul volt, először marra nehéz volt, meg minden, aztán bele kellett szoknom egy pár. Egy-két hét aztán így már kezdtem érdeklődni, és aztán felfigyeltek így rám a tanárok, mondták, hogy van tehetségem erre az egészre, és hogy jó lenne, hogyha itt tanulnék. Hát én nagyon szerettem, mert nekem nagyon tetszett a Berklee, de az nem tetszett, hogy rengeteg olyan dolog van, ami engem nem nagyon érdekelt, de nagyon hasznos dolog.
3: A tanulmányok során, ugye?
4: A tanulmányok során, hogy minden másképp valami. Van nekik egy metódjuk, amik ezt tanítják. A Berklee metód, ami elég bonyolult, de úgy éreztem, hogy hát inkább én csak játszani akarok, nem akarok ennyire, hogy mondjam, mindig kielemezni. Minden nagyon hasznos volt, és de inkább én inkább azt akartam, hogy játszani az ottani emberek, és lementem egy este a jazzklubba, és akkor ott beszálltam zongorázni, és akkor ilyen 3-kor csörögött a telefonom, hát ilyen kollégiumban laktunk, hogy gyere másnap játszani. Na ez volt nekem a löket, és akkor hát ottani afroamerikai zenészekkel, lokális bosztoni zenészekkel játszani, a Deremberet, a trombitás volt ott, akivel akkor a dobos nevét, iszonyat nagy zenészek, ottani amerikai zenészek, és ezekkel, hát szóval energia volt, meg olyan volt, mint hogyha nem is tudom, Miles Davis-t hallottam volna ott először. Olyan hatása jött rám ez az egész, hogy ott életbe szól a zene, úgy, hogy a felvételeken hallgattam, és olyan lüktetés és olyan energia van, ezt nem tudtam leírni. És akkor azt mondtam, hogy én kész, és sehova nem akarok menni, itt akarok élni, itt akarok aludni a jazzklubba, haza sem akarok menni. Olyan hatással volt, azt sem tudtam, hol, de ez komolyan mondom nekem. Azt sem tudom, hol vagyok. Mert tudod, amikor a zene, amikor transzba vagy a zenével, akkor kész, megszűnik a külvilág. És egy olyan zónba voltam ott, hogy éjjel-nappal csak a zene. Azt sem tudtam, hogy elfelejtettem majdnem, hogy írni. Ez szó szerint mondom neked. Annyira a külvilág, a metalista izé világ, annyira kizökkent, hogy sem, csak a zene. És ez olyan szinten átformált engem, hogy hazajöttem, és így azt mondtam, hogy nem tudom, megyek, vissza akarok menni. Na, itt volt egy nagyon rögös út, hogy én visszamenjek. és a családom, a szüleim nélkül ezt nem tudtam volna.
3: Ez az 5 hetes kurzus után?
4: 5 hetes uh-huh. kurzus után.
3: Uh-huh. Hogy kaptad meg az ösztöndíjat, hiszen utána szereztél egy ösztöndíjat, amivel vissza is mehettél?
4: Igen. Hát ott mondták a több tanár is ajánlott engem, hogy mindenki jöjjek vissza, és a Berkeley Performance Centerben volt, tehát egy koncerttől játszottam, aki már ott tanult, a német Ferenccel, és Daniel Kamandra volt a basszusgitáros, akkor ő is ott tanult, és játszottunk egy nagyon jó koncertet, és akkor mondták, hogy hát várunk szeretettel, és akkor mondtam, hogy oké, és akkor mennyi ez a pénz?
3: Hát ez
4: mennyit
3: az.
4: Kell fizetni?
3: Hát, ez az.
4: Hát most már a Berkeley fél évre 35 000 dollár. Mondták, hogy neked semmit.
3: Aha.
4: Neked semmit. És mondom, ez szuper. Full scholarship, teljes ösztöndíj. De viszont az, hogy hol lakjál, mit tegyél, azt neked kell állnod.
3: Hát az se semmi egyébként, tehát az is nyilván egy költség, főleg egy fiatal fiúnak, aki...
4: Hát igen, most az, hogy a kollégium is, az is van, mi havonta 800 dollár, egy plusz a kaja, az van, majdnem 1500 dollár, most akkor időben annyi volt, és kiszámoltam, hogy hát ez borzalmas pénz, hát ez több ezer forint.
3: Így van.
4: Na most én egy átlag szegény roma családból származom, akik zenészek, és hát hogy mondjam, nem voltak félrerakva millióink, vagy úgy mondva, uh-huh. és a szüleim azt a döntést hozták, hogy eladják a lakást. Uh-huh. Eladják a lakást, és bemennek egy kisebbe, és azt az összeget, ami maradt, azt nekem adják a tanulmányomra. Uh-huh. Tulajdonképpen így tudtam kimenni 21 éves koromban, és így tudtam ott lenni, és így kezdődött el.
3: Hát ez egy nagy áldozat a család részéről,
4: hát,
3: természetesen,
4: de... Minden interjúban elmondom ezt, hogy anélkül nem lennék az, aki vagyok. Mm-hmm. Szóval, hogy igen, ezt a szüleimnek köszönhetem. Mm.
3: A következő percekben Olátszomú Árpád felvételét hallhatjuk a Promise című 2017-ben megjelent albumról. A szám címe pedig Revelation 21.
5: More death, neither sorrow, no crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end.

0: Olá Comó Árpád előadásában hallhattuk a Promise című albumról a Revelation 21 című számot, mely még 2017-ben jelent meg. Most pedig folytassuk a beszélgetésünket az előadó művésszel.
1: Szóval az volt, hogy kimentem, és akkor elkezdtem tanulni, elkezdtem a tanulmányaim, minden, és akkor elkezdtem Bostonba játszogatni, minden, és másfél év után, hát ott a Joan Brecken volt a zongoratanárom egyébként, és akkor az volt, hogy csodálatos volt ez az összeg, amit kaptam, amit hoztam otthonra, de egy idő után elfogyott. És akkor ugye én is próbálgattam így összeszedni a pénzt, hát akkor is már $800 volt, akkor a szoba volt mindegy, kb. 5 négyzetméter, úgyhogy befért egy ágyad is kész Bostonban, és akkor mondtam, hát nem tudom. És akkor ott voltam másfél évig, és akkor gondoltam, hogy megpróbálkozom egy olyan súlyt, ami ahol a fizetik a lakásunkat is. Vagy ezt nem tudok itt maradni Amerikában. Uh-huh. És akkor voltam 23 éves, akkor ugye nem kaphatok olyan állást, hogy tanítás, még. Szóval még egy ilyen diák voltam. És hát a mastert amúgy is meg akartam csinálni, és hát már nem nagyon maradt pénzem, hogy Bostonban maradjak. Uh-huh. Aztán megpróbálok egy másik iskolát, és hát tulajdonképpen ez volt a Los Angeles-i, a University of Southern California belül van egy institút, amit akkor Tenus Monk-nak hívtak, uh-huh. ahova 2 évente egy zongoristát vesznek föl. Uh-huh. És
0: akkor ez egy óriási dicsőség volt oda bekerülni.
1: Hát igen, abszolút, hogy
0: de hát már az előző, már a bostoni iskola is óriási.
1: Bostoni iskola is óriási, mert hát most már ezt a Fulszkarosipet, ezt már úgy hiszem meg is szüntették, szóval. Uh-huh. Hát megváltoztak ott is a dolgok, tudod, meg hát mindenütt, szóval 80-ban születtem, és érdekes volt látni, hogy megy át analógból digitális világba a világ. És igazából ez nekem nagyon sokáig idő, nem tudtam ezt feldolgozni, hogy lett megszűnik a CD.
0: Vagy a bakelit lemez.
1: Hát most már megint viszonylag a bakelit, uh-huh. csúcsáron adják, érted, de a pénzt akkor sem a művész kapja még most, mert azokat a lemezeket már 30 éve legyártották. Most már gyártanak újabbat persze, de én akkor ugye, hogy a 2000-es években, 2001-ben, és akkor még az időszak között én Magyarországon játszottam, lemezem is jelent meg. 2001-ben az EMI kiadónál lemezem jelent meg. Trio lemezem. A My Time címmel, az első lemez volt. Voltunk akkor Belgiumban, és nyertünk versenyeket.
0: Elég sok verseny volt akkoriban, amit megnyertél.
1: Igen, ezek nagyon jók voltak. És aztán én kimentem, meg minden, és közben megszűntek a kiadók.
0: Hát átalakult a világ akkoriban.
1: És teljesen átalakult a világ. És hát ezt igen. Már Amerikában is már éreztem, uh-huh. hogy és nagyon sokan panaszkodtak, hogy a lemezeladás nincsenek kiadók, és mára ez nulla lett szinte. Egy-két kiadó maradt fönn.
0: Erre még visszatérünk erre a kérdésre, de akkor végül is kimentél akkor utána Los Angelesbe, és kint folytatod a tanulmányaidat.
1: Hát az egy álom volt, igen, uh-huh. bekerültem ebbe, ott személyesen Herbie Hancock hallgatott meg, Ron Carter és Terence Blanchard, és meghallgattak 3 zongoristát, meg zenekarokat, mert ez egy zenekar, összeállítanak egy zenekart, egy zongorista, egy dobos, egy bőgős, egy trombitás, egy szakszofonos, egy énekes, uh-huh. az előző tanulók, a Gretchen Parlato volt, aki most már nagy nevű énekes, a Lionel Lueke volt az előzőben a zenekarban, ahová jártak, és akkor mi voltunk a következő évadban, 2003-as, ahova bekerültem. Hát ez akkor öröm volt, mai napig is, hogy engem választott Hörbiánkák. A Hörbiánkák azt mondta nekem, hogy ülj le, és akkor föl volt írva 40 standard, és akkor abból választanak. És mindenkinek azt mondta, hogy egy kör szóló. Bluesba is, egy kör szóló. Kész.
0: És akkor mindent megmutatni, amit egész életedben tanultál.
1: Hát vagy 15-20-30 másodpercben, attól függ, milyen gyors. Zongoránsz le, amit tudsz, és akkor majd hívnak ki egy-két nap múlva. És akkor még én ott maradtam a szálladában, minden, és akkor írtak, hogy Hörbiánka engem választott. Tehát ez óriási.
0: Óriási dolog.
1: Óriási öröm volt, meg utána a két éves munka, hogy vele zongorázhattam négykezest, hogy vele beszélgethettem a terembe, vele koncertezhettem a Vénsorterre, koncertezhettem a Diane Reeves-el, a Diddy Bridgewater-el, akkor a Louis Nash-el, a Jack DeJohnette-el, a Charlie Hayden-el, olyan nevekkel, akikkel hát álomban sem gondoltam, akiket gyerekkoromban hallgattam. A Red Reportot, meg a Chick Coreát, meg ilyen olyan emberekkel, akikkel tényleg, és ez, hát ez óriási volt. Ez óriási.
0: Hát én azt hiszem, hogy benne voltál a jazznek abba a pici kis magjába, ami a, hát tulajdonképpen a világ közepét jelenti a jazz műfajban.
1: Hát az abszolút az aranykorszakból, mert azok az emberek, igen, voltak, akik most már 80 évesek, ugye a Wayne Shorter az már nem él, a Charlie Eden-sel, és azok az emberek, akiktől a jazz származott, a Wayne Shorter, ugye a Miles Davis zenekara, értem, uh-huh, Hörbiánkak 84 éves, de az kitűnő állapotban van, hál' Istennek, és nagyon sokat turnézik, játszik. De nagyon sok emberek már ugye nincsenek, vagy már nem játszanak, ugye ott volt a Carter, a Jimmy Heaton is, olyan emberekkel, akik a Harlemi, van az a kép, tudod, amit van egy nagyon híres kép, hogy állnak a Harlemben, tudod, és olyan sok zenész, akik még ismerték, meg játszottak, vagy ott voltak közöttük, tudod, hát ez maga volt az, mint hogyha akkor időben, mit tudom én, azt mondják, hogy a Dankó Pista, ilyen emberek közé kell. De ez halál komolyan, mert ez ugyan nekik, igen, ez tényleg a nép, jazz, a nép zene, ez ugyanaz, igen, mint itt a cigány zene, érted, ugye? Bemész, és akkor mit tudom, ha a Boros Lajostól vele muzsikáltál, vagy a Hankó, vagy a Öreg Járók, a Sándor, egy zenekar, érted? Na ez ugyanaz, hát ez ugyanaz, csak hát többen voltak, hát itthon is sokan voltak, csak hát ott még többen voltak, mert Amerika azért az nagy ország.
0: És ott szerezted a mesterdiplomádat.
1: Igen.
0: És ezekkel az emberekkel játszottál végig, és akkor is elég sok verseny volt, ahogy láttam, amit megnyertél te is szólóban, vagy a zenekaroddal.
1: Igen, hát itt Európában itt volt a Belgium, meg volt egy német verseny is, és akkor volt egy spanyol is, és akkor azokon, igen, de ezek még a tanulmányom előtt voltak. Tulajdonképpen ez ilyen európai kis turnék, meg, de az Amerikában nem voltam verseny, mert ugye ott 25 éves voltam, amikor végeztem, aztán elmentem New Yorkba élni, meg játszani, akkor már elindult a nagy, hogy mondjam, dzsungelbe ott a túlélés. Mert ez már az.
0: Most pedig hallgassuk meg Olátszomó Árpád előadásában a Promise című dalt, mely még 2017-ben jelent meg.

0: Olácumó Árpád előadásában hallgathattuk meg a Promise című számot még 2017-ből. Most pedig folytatjuk az előadó művésszel készült beszélgetésünket. Egy kicsit most így a tanulmányaid után kanyarodjunk vissza a kezdetekhez, hiszen az nagyon fontos, hogy honnan jöttél, honnan indultál. Természetesen te is zenész családból származol, mesélj egy picit róluk.
1: Igen, hát édesapám...
0: Milyen inspirációkat kaptál?
1: Igen, édesapám dobos, Olárpád, és hát a Füstivel is játszott, meg világélet mindig külföldön voltak, hát tulajdonképpen abból éltünk. Lehet így mondani, és akkor anyukánk volt velünk otthon, meg minden, de apukám mindig külföldön volt, játszott, turnézott, nagyon komoly Párizsban, meg nagyon komoly helyeken. És ő mindig vett a lemezeket, uh-huh. És akkor ugye
0: bakelit lemezeket,
1: és akkor csak mindig raktam be a lemezeket, és akkor ugye hát a anyukám nem zenész, hát az ő családjáról meg rengeteg cigányzenész van, muzsikus cigányzenészek, és ugye hát ők is nagyon szeretik a jazzt. És akkor hát a Horváth Gyuszi, Nyuszi fő, ugye a nagybátyám, akkor ugye ott volt a Duka Lemérék, ugye a Duka család, akkor a Patai Jöcsi nagybátyám, ez óriási muzsikusok, és ők is mindig hallgatták a jazzt. Meg a 80-as években, hogy mondjam, az Oscar Petersont majd minden cigány muzsikus lehet, és akkor tudod, szólókat, tudod, együtt játszottak meg minden rá, meg. És akkor ezek hallottam én, tudod. Uh-huh. És akkor ugye megismerkedtem, itthoni lementem jazz klubokba, és akkor volt a Long Jazz Club, hát 16 éves voltam, és akkor ott hallgattam Olá Kálmánt, a Trio Midnight-ot, akkor a Szakcsillakatos, Robit, ugye, akkor a Bélát, az öreg Béla bácsit, akkor a Bécit, a fiát, ugye a Junior, és akkor hallgattam jobbnál a zenéket, és akkor így az egész így ilyen természetes volt, ott, hogy benne vagy, ez nem tudom, beleszületsz mindegy író családba, akkor akik jönnek fel hozzád, a szüleidnek a barátai, azok is zenészek, akkor ilyen természetes dolog.
0: Tehát fel sem merült, hogy mondjuk közgazdász legyél. Egyébként klasszikus zenével kezdtél.
1: Gondolom. Ez így van. Ez így van. Szóval én a klasszikus zene, az nagyon fontosnak tartom, hogy az nagyon fontos, hogy klasszikus zenét nagyon sokáig, ameddig csak lehet tanuljon.
0: Miért egyébként?
1: Mert az, hogy megtanulj zongorázni, vagy megtanulj bármi hangszeren, az nincs olyan jazz technika is klasszikus, technika van. Azt meg kell tanulni, uh-huh. És azt muszáj megtanulni. Az, hogy normális újrendekezze játsz, normális dinamikát meg tud szólaltatni a hangszert, ugye, és hát nagyon jó tanáraim voltak, és aki Teolasi Kelemen Lívia volt, az egyik nagyon jó tanárom. Aztán átkerültem a Konzibe, a Weiner Leóba, ott voltam egy ideig. És tényleg hogy tudjál kottát olvasni, gyerekkorban elkezdődni, ez már gyerekkorban el kell kezdeni, ez 6 évesen kezdtem el.
0: Te hány éves voltál, amikor elkezdtél zenét tanulni, vagy zongorázni?
1: 6 és fél, kb.
0: 7
1: éves. De hogy előtte én mindig úgy pötyögtem a zongorán, meg a dobon is doboltam, ugye apám dobos, ott volt a dob, és akkor... Szóval így zenélgettem. Főleg a ritmus, ami nagyon... Én dobos szerettem volna lenni, de ahogy mondták anyám, a szüleim, hogy ne, zongoráz, anyám nagyon szerette zongorát, meg apám is, és akkor vettek egy pianinót, és akkor elvittek egy, és akkor mondták, hogy van rá muzikalitásom, és akkor elkezdtem tanulni zongorát. És nagyon hamar megszerettem a zongorát, és aztán először csak klasszikus, és akkor ugye nem is tudom már, hát ilyen 14-15 éves lehettem, milyen tovább képzés, vagy hogy mondják, még akkor volt ilyen konzi felkészítő, meg uh-huh. Tudod, és akkor a konziba mentem, és akkor elkezdtem improvizálgatni, meg utánozni a felvételeket, tudom, meg felvételeket beraktam, és akkor elkezdtem a felvételekkel játszani. És az annyira kikapcsolt engem, hogy azt vettem észre, hogy én 8 órán keresztül ezt csinálom, tudom. Mondták, anya, egyé már, hát már ízi elszédőzt a gyerek, tudod. Szóval ez ilyen belekerülsz egy ilyen dimenzióba, és akkor csinálod, és nagyon jól érzed magad, és ez nagyon éreztem magam, és akkor tulajdonképpen mai napig is ugyanezt csinálom, csak élesben tulajdonképpen ugyanaz van, ami gyerekkorban.
0: Tehát a jazz az ilyen tulajdonképpen így beférkőzik az ember szívébe, lelkébe, és aztán nem ereszti valahogy.
1: Szerintem minden zene így van, mert hogyha igazából, ha szereted, amit csinálsz, akkor nekem azt Amerikában már mondták. Mm. Akkor leszel jó, hogyha profi, amit szeretsz, amit csinálsz, és igazuk van. Uh-huh. Szóval, hogyha mindig mondom a tanítványaimnak, hogy figyelj, biztos, hogy szereted, amit szereted, azt a darabot, vagy hogy szereted a szám, akkor érdemes csinálni. Ha nem szereted, akkor az úgy se lesz jó. Akkor úgyis csak egy ilyen kényszer. Uh-huh. És tulajdonképpen ez az egésznek a mozgató rúgója, szerintem. Az egész mindennek. Úgyhogy amit szereted, amit csinálsz, azt jól fogod csinálni. Nyilván vannak pofonok, meg mindenki kap a pofonok, meg én is kapok, meg mindenki, de nehézségek, meg amin át kell esni, de hogyha szereted, amit csinálsz, akkor azt abban mindig úgy csinálod, hogy az mindig nagyon jó legyen. Tulajdonképpen ennyi.
0: A jazz tanulmányaidat mikor kezdted el hivatalosan iskolai keretek között?
1: Fú, hát a postás jazziskola volt, amilyen 15 éves koromban így magamtól bementem és beiratkoztam, ott a Márkus Tibi volt, ott aki a tanított, és fú, voltak ott, nem is tudom, ki volt, és ő elméletet tanított, és akkor mondta, hogy elmélet órára, hogy gyere be, meg minden. Mondom, mert az elmélet nekem nem is annyira érdekli zongorázni. És akkor mutatott ilyen felvételeket, meg ilyen transzkripciókat, meg minden, és akkor mondta, hogy beviszlek a Gonda Jánoshoz, hogy akkor felvételiztél a jazz egyetemre. És akkor mondtam, hát ez szuper lenne, meg ez nagyon jó lenne. És akkor elmékszik rá Gonda tanárhoz bevitt, és akkor Gonda nagyon megdicsért, nagyon tetszett, akkor voltam 16 éves, és mondta, hogy szeretettel várunk az érettség után, blablabla, bla, bla, és akkor felvételizél meg minden, és akkor megnyertem a zongora versenyt, és Bostonba kerültem ki, ezért nem felvételiztem. Uh-huh. Mert akkor tulajdonképpen a jazz tanszakra jártam volna, csak mivel megnyertem ezt a versenyt, ezért Bostonba voltam, és akkor ott tanultam tovább. Tulajdonképpen így félbeszakadt a magyarországi jazz tanszakon.
0: Miután végeztél Los Angelesben, utána merre sodort az élet? Na befejezted a tanulmányaidat, és mesterdiplomával a Herbie Hancock intézet keretén belül.
1: Igen, hát aztán csináltam zenekart, itthon hazajöttem, volt egy zenekarom, a Electronic Dreams nevű zenekar, aztán csináltam több dolgot csináltam lemezeket, szóló lemezeket, aztán csináltam, hát még így visszatekintve akkori időszakban voltam, ez az elektronikus jazz nagyon akkor nagyon érdekelt ez, hogy lehet ezt így hogy mondjam, kiaknázni, meg mik a lehetőségben. Akkor jött be a komputer, megvettem az első Apple laptopomat, és akkor hallottam ezeket a hangzásokat, hogy úgy tud szólni a komputer, mint egy szimfonikus zenekar. Akkor jött be ez az egész, és akkor ezt próbáltam a zenémbe belerakni, meg minden, és akkor így csináltam lemezt, ugye zenéltem a Dreams lemezt, aztán hát sok minden volt.
0: New Yorkban is voltál.
1: Na igen, New Yorkban is voltam, ott is voltam, játszottam, meg úgy jó volt, tényleg olyan zenészekkel szuper volt. De az volt, hogy ott is volt valamennyi pénzem, de nem nyertem meg az ötös lottot, hogy ott maradjak én. Uh-huh. Uh-huh. És az volt, hogy hát próbáltam itt tanítást, meg minden, hát ez egy hatalmas nagy dzsungel, és mondtam, hogy egy év után, fú, hát nem tudom, hogy itt kéne valamit, össze akarok csinálni egy zenekart, és akkor majd visszajövök, és akkor majd, és akkor ez a visszajövőkből nem lett vissza, nem mentem vissza, és akkor itt maradtam, és akkor mindenféle dolgokat elkezdtem itt dolgozni, meg utána elkezdtem itt tanítani, és így a, hogy mondjam, nem szakadt félbe, csak az amerikai, mert játszom az amerikaiakkal, meg rengeteg kapcsolatomban most is írnak nekem, hogy nagyon hiányzok, menjek vissza. Nagyon, hát én vissza akarok menni, közben már itthon is van családom, gyerekek, minden, már nem annyira egyszerű ez, hogy mindannak idején, hogy egyedül mész, és akkor laksz egy lokban, mit tudom én.
0: Igen.
1: Meg van a szobatársad, aki hajnal háromkor még rockzenét hallgat, most már ezt lehet, hogy nem bírnám ki, most már érted, szóval. És már akkor sem, már úgy voltam vele, hogy már akkor is 26 éves, 28 éves voltam, már nem, már kinőttem ebből, azt is éreztem, hogy inkább a saját utamot kell csinálni, és a saját zenémet kell csinálnom, és az, ami én vagyok, és ez az út kész.
0: Miben különbözött Boston, Los Angeles, vagy akár New York?
1: Teljesen más. Boston egy nagyon jó diákváros, Los Angeles egy nagyon nyugi, hát egy kaliforniai hangulat, sokkal jobb, sokkal rájösebbek az emberek, azt mondják, hogy átjönnek, nem jönnek át. Egy ilyen lazább tolók, meg tele van rapperrel, meg megy a szól, meg mindenféle zene, más világ. New York meg az egy daráló. Az ilyen nappal megy, 1500 zenész a klubban, az alig várja, hogy játszon, és alig várja, hogy mindenkinek legyen munkája, és akkor borzalmas nagy hosszú sorok állnak, és hát tulajdonképpen most már New Yorkban csak azok mennek, akik, azok az emberek, akik nagyon sok pénzük van, mert most már New Yorkban, aki akkor ott volt az én közegem, azok már senki nincs New Yorkban, mert nem tudják már most kifizetni. Akkor még ki tudták. Most már olyan árak vannak New Yorkban, hogy az összes rengeteg művész már elment onnan, mert őrület lett. És anyagilag. És hát most már nagyon kevesen vannak. Most már csak azok engedhetik meg jazzen, akiknek nagyon sok pénzük van, hogy ott születtek, vagy valami, és azok ott élnek New Yorkban. Azok persze, azok ott születtek, hát most hol lennének máshol, ez nyilvánvaló, de ők is mondják, hogy őrület van New Yorkban, és nagyon drága, aminek nem kéne, mert New York nem ez volt. New York egy olyan város volt, tele volt művészettel, és nagyon támogatták a művészetet. Most már ez ilyen nagyon piacorientált lett, és mindent, meg már átformálódott minden. Piac, a lemez, a minden átformálódott, amiről beszélgettünk az elején.
0: Olácumó Árpád jazzzongora művésszel készült beszélgetésem egy részletét hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 98.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Olácumó Árpád jazz zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk második részében mesél nekünk a tanításról, az improvizációról és a zeneipar helyzetéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Itthon milyen lehetőségek vannak? Tehát tanítasz több helyen is?
5: Igen, hát igen, tanítok, és én szeretek tanítani is, és tényleg nekünk szerintem nagyon sok felelősség van rajtunk, mert mi az a generáció vagyunk, ugye ez a 80-as, az, akik még nem az internet világában nőttek föl, meg nem az, hogy bekapcsolsz valamit, és minden ott van egy újabb a telefonon, hanem magad épted ki szóval az dolgokat, és én old school vagyok egy kicsit ebből a szempontból, és mindig próbálom azt a tanítványát mondani, hogy ne fogjál be mindenben, egy dolgot csinálj, egy dolgot gyakorolj ki, egy dolgokba legyél jó. Mert most már tudod, minden úgy van, hogy annyi információ, hogy megőrülsz. Régen nem volt ennyi. Régen volt egy lemez, amit egy évig hallgattunk. Vagy volt 10 lemez, amit éve. De az egész lemez megtanultuk. Tudod? Most meg fölmész a Spotify, és azt se tudják, hogy ki kivel játszik meg. És a jazzben ez nagyon fontos, hogy ugyanúgy megtanuld a jazznek a történelmét, hogy honnan indul, ki kivel játszik, ki volt az az ember, aki ezt ki... És ezt próbálom átadni és magyarázni.
4: A növendékeidnek. Egészen megváltozott a világ, és nagyon sokan járnak viszont hozzád, nagyon sokan próbálnak tőled tanulni. És mi az az üzenet, amit próbálsz átadni minden növendékednek?
5: Hát pontosan ez. Az, hogy úgy mondják angolul, the foundation, az alapnak, a foundation, érted? Az, hogy miből indul ki, miért van az? Hogy a kezdetek, hogy miért, honnan jön az egész, hogy megy tovább, hogy az improvizáció, mi a jazz? A jazz az egy kifejezés, az maga a kifejezés, maga az, hogy fejezed ki magadat, abba benne, ha nem érzed a jazz, akkor nem vagy jazzzenész, ez ilyen egyszerű. Ahhoz kell egy érzet, az, hogy te megérzed, hogy azt te tudod játszani. Mert különben nem, különben azt mondják, hogy akkor ilyen angol corny, egy ilyen valami nem műanyag lesz, nem lesz eredetiség tőle, tudod. Ennek is megvan a műfajnak a saját stílusa, meg azon belül ugye a bebop nagyon fontos, és akkor a további korszakok, a cool jazz, akkor a Gershwin, a ragtime, a Charlie Parker, meg és akkor tovább, a Coltrane, meg ezek, tudod. És úgy tulajdonképpen ez egy érzet. És akkor amikor erre ráérez valaki, érzi, akkor kipróbálja kifejezni ezt a hangszert. És tulajdonképpen ez az, amit a kifejezést próbálsz átadni, meg kinyitni ezeket a kapukat, hogy ezekben mik vannak. Tulajdonképpen ez a jazz oktatás. Uh-huh. Az, hogy megmutatsz olyan dolgokat, amiből tudod tanulni. Amiből én is tanultam. Meg mindnyájan itt tanulunk. Szóval és tulajdonképpen az, hogy ki hogy formálja át, meg ugye a klasszikus zenével is nagyon sok minden keveredett, a harmónia világ. Ez már saját mindenkinek a mást. Valaki csak ragtime-ot akar zongorázni. Majd napig is van ilyen. Valaki csak, mit tudom én, rock jazz-t játszik, jazz rockot, vagy és mindenkinek a saját maga világ, vagy soul zenét, vagy... De hogy mit adsz? Hát ezt próbálod átadni, az, hogy a kezdetek, ez nagyon fontos. Hogy a tradíciót, azt meg kell tudni játszani. Ez ugyanúgy, hogy meg kell tanulni a Bachot zongorázni. Meg kell tanulnod a technikát. Tehát, ha nem tudod az új rendet, a technikát, akkor nem fogsz tudni, akkor életed végig jötújjal fog zongorázni. Hát ezt pontosan jól tudod. Hogy...
4: És mit tervezel a jövőben? Mert azért úgy tudom, hogy elég nagy terveid is vannak.
5: Igen, vannak meg. Hát ez nagyon sok koncerten van, hál' Istennek játszok sokat, és az nagyon fontos. Szóval nekem a koncertek mindig olyan, az mindig szóval nekem ez a közönség, az nagyon számomra az a mozgató. Ha nincs kinek játszani, akkor nincs játszani, nincs zene. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok mindig a közönségnek, amikor mindig telt ház van, mert ez nagyon fontos. Mert nélkül vagy játszottam én három embernek is, de azért ez mégis más, hogyha látod, hogy tele van a hely. És hát én folyamatosan írok, zenét írok, és a mostani projektem a Gypsy Dreams nevű projekt, ami ötvözi a magyar cigányzenét, de nem csak a magyar cigányzenét, hanem úgy a world music cigányzenét, ha lehet így mondani, hogy mert a cigányság nagyon, hogy mondjam, nagyon érdekes dolog ez. Mert ha elmész Andalúziába, akkor ott azt a zenét játszák. Mindig átveszik az ottani zenének a, a, a hagyományait, és másképp fejezik ki, és ugyanatt tovább írják. Ez a jazzben ugyanígy van. És most én ebbe merültem el, írtam is ilyen darabok, ilyen számokat, meghívtam egy andalúz énekest, aki énekel a lemezen, Ricardo Fernández de Morának hívják, és szuper projekt, és hát a tagjai az, a lemezen az Pozsár Eszter fuvolázik, Németh Ferenc dobol, Pecek Lakatos Krisztián bőgőzik, és kiadta, ja igen, Ciberi József perkusionozik, nem tudom, még kijöttem. Ja igen, még lesznek sztárvendégek a lemezen, lesz az énekes, és lesznek még pár amerikai, akik szeretném, ha játszanának rajta. Ezek saját dalok lesznek, és ezekkel én koncertezem Magyarországon, vagyis itt is, majd Európában is remélem, hogy ugye volt egy Covid, ami teljesen tönkretette a koncerttermeket, meg a koncertezést. Most már remélem, hogy fogunk tudni játszani külföldön is ezzel a projekttel, úgyhogy nagyon várom, és hát tulajdonképpen ezt most nyáron, hogy az iskola nincs, most nyáron tudtam összehozni ezt a lemezt, most voltunk nemrég stúdióban, úgyhogy ez egy saját kiadású lesz, vagy ha nem is saját kiadású, de félig meddig, és épp erről a lemezkiadóról beszélgettünk, hogy már nem nagyon vannak lemezkiadók, ugye akik ezzel úgy varadtak, de igazából nekik is nem könnyű a sorsuk, úgyhogy gondoltam, hogy ezt én saját magamnak saját zsebből, de megpróbálom megcsinálni.
3: A következő percekben Olatunji Árpád fog nekünk játszani a Soldier Hope című számot a Promise című albumáról.

0: A Soldier Hope című számot hallhattuk a Promise című albumról Olácumó Árpád előadásában. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy picit térjünk vissza arra a kérdésre, hogy nagyon megváltozott a világ, a zenei világ. Nem csak jazz területén, hanem a klasszikus zene, vagy a popzene területén is természetesen. 20 évvel ezelőtt neked még volt egy kiadód. Most úgy döntöttél, hogy mégis inkább saját magad fogod kiadni legalábbis részben a következő lemezed. Mi változott ez hát idő
2: igen,
1: alatt?
2: Igen, akkor még volt kiadó, akik, hogy mondjam, nekik az volt a dolguk, hogy promotálják a lemezt, és azt, hogy összeszervezik neked ezekhez a technikai dolgokat, a stúdiót, kifizessék a zenészeket, a te jogdíjadat is kifizetik, és a royaltyt is kapsz tőlük. És hát ez volt a Magyarországon mondjuk az EMI kiadó. Ugye a kiadók 2008-ban megszűntek, az egész szinte majdnem az egész világon. Mondjuk mondok most egy nagyot, a Blue Note, ugye, aki a világ legjobb lemez, jazz lemez kiadója, ott dolgoztak 300-an, most dolgoznak 3-an. Olyan szinten, de ez már évek óta. Mivel ugye átmentünk digitálisra, na most még hagyjál, hogy CD-re átmenjünk, mert végülis már az is egy félig digitális, nem a lemez, nem bakeli. De az, hogy fölteszel valamit, és a letöltés után nem kapsz pénzt.
1: Hát vagy minimálisat.
2: Nagyon minimális. Nagyon minimális. Most ugye akkori időben az volt, hogy 9 dollár egy lemez, ha 1 millió példány szám fogyott, az 9 millió dollár. Most abból a kiadó nyilván nagyon sokat levett, de abból házakat vettek. Meg mit tudom én, miket vettek.
1: Zenészek.
2: De Magyarországon. Meg Magyarországon is, nem kell Amerikába kimenni. A 80-as, 90-es években, meg még, hát most is vannak olyan mondjuk rockstárok, vagy akiknek megvan ez a körük, hogy megveszik a lemezeket, ezek már saját kiadójuk van. De nekünk már nincs meg az a lehetőség. Nekem még volt egy lehetőség. Akkor még volt egy lehetőségem, hogy a boltokban bekerült a lemezem. Például a My Time, és megvették. Aki akart, azt meg tudta venni a boltokban. Most már nincs olyan, hogy van egy kiadó is berakja a boltokban a lemez. Esetleg van még egy-két kiadó, pici kiadók, de ott se dolgoznak emberek. Például ott sincsenek technikai emberek, akik ezt meg tudják teremteni, azt, hogy bekerüljön a lemezed, legyen ő promotálva a lemezed, eljussanak a médiában lemezek. Ez most már mind a művészen van rajta. Ha megjelenik egy lemez, és te felrakod a Facebookokra, az pár száz ember, vagy pár ezer ember, az látni fogja, és onnantól kezd bezár. Kész, nincs. Azt nem fogják tudni, mondjuk, mit tudom én, más olyan platformokon, hogy ha te nem kopogsz be, és mondod, hogy srácok, megjelent a lemezen, mert különben, na most ez már a mi feladatunk, vagyis egy zenésznek a feladata, aki ezt bírja csinálni, az le a kalappal. Most én egy old school vagyok, én az analógiával jövök, én nem biztos, hogy ezt tudom csinálni nap 24-ra, mert közben van a családom, ugye közben van a tanítás, meg kell élned ugye az életben, és teljesen átalakult ez, és nagyon sokan az amerikai nagy muzsikusok, akik milliókat adtak el, azok most teljesen más csinál. Nem zenét csinál. Azok abban az időben annyira meg tudták alapozni, hogy ők üzletemberek vettek, mit tudom én. Szóval azokat nem érdekli, de azok is persze érdekli őket, de mondjuk azok szerepelnek egy filmben, vagy kimennek az olimpián, és akkor tartják a lángot, és ezért kapnak 100 000 dollárt. Vagy mit tudom én. Érted, hogy szóval azok a nagy emberek tudnak most már csak fönnmaradni, akiknek nem az a dolog, hogy mit csináltak, hanem milyen nevük van. Most nem akarok neveket mondani, de az a hatalmas sztárok, akik mi beraknak egy filmbe, vagy beraknak egy mesébe 3 percbe, és arra kapja a pénzt, vagy ott reppel egy számba, vagy ott zongorázik egy számot. Érted? Ez most teljesen átalakult.
1: Na most egy zenész az azt hiszem, hogy nem alapvetően arra van kalibrálva, hogy marketing ügynök legyen, vagy éppen számolgassa a kiadásokat, a bevételeket, hiszen ennek azért eleve nagy költsége is vannak egy ilyen marketing kampánynak. Ezt nem biztos, hogy egy zenész fel tudja vállalni önmagában, egyedül, egy személyben. Tehát tulajdonképpen ez már valahogy ellehetetlenedik a mai korban.
2: Igen, szóval ez lassan oda fog, nem tudom, hogy meddig, de oda fog jutni, hogy egyszerűen nem annyira nehéz lesz, önálló karriert befut. Mert az is más, hogyha te zenész vagy és bemész, én is játszom zenekarokban, mi nem az én zenekarom. Nagyon szeretek játszani nagy muzsikusokkal, László Attilával, nagyon sok ember van, akikkel Babos Gyulával kezdtem, szóval Katona Klárival játszani. Iszonyatosan jó zenész, nagyon sokat tanultam tőlük meg. És tényleg van olyan is, hogy és akkor ilyen session, ezt mondják, hogy session zenész vagy, és akkor játszol zenekarokba, elmész te bárhova. Elmész az Azariával játszani, megfizettük, mint tudom. De hogyha te a saját utadat akarod csinálni, na az nem könnyű út, az a nehezebbik út. De hogyha zenész vagy, és ha zeneszerző is, mert én az vagyok zeneszerző, akkor ezt valahogy ezt magamnak kell csinálni. Mert máskülönben nem fogja csinálni senki. Szóval nem fogják azt mondani nekem, hogy gyere, írj egy lemezt, vagy mit tudom. Ilyen már nincs. Akkoriban még volt. Volt. De most már megszűnt ez a dolog. És viszont az, hogy egy zenész kifejezem magát, ez nagyon fontos, hogy egy művész. Nem szeret ezt a szót használni, főleg magamra, de mit tudom én, de az, hogy akinek van saját dolga, saját ötletei, saját, amit el akar mondani, ez olyan, mint egy könyv. Egy író. Én egy író vagyok, és szeretek írni könyveket. A zeném ugyanaz. A zene ugyanaz. Leírom a akkori élet tapasztalataimat, csak ezt elmondom, zenében mondom el. És ezek a lemezek, ezek meghatározó a korszakokban, amikor ez minden muzsikusnál így van, aki él, és akkor abba a korszakban mindig másképp játszol.
0: A következő percekben a Take It or Leave It című számot hallhatjuk a Promise című albumáról, Olá Cumó Árpád előadásában.

0: A Take It or Leave It című számot hallhattuk a Promise című albumáról. Olácsumó Árpád játszott nekünk. Most pedig folytassuk a jazz zongora művésszel készült interjúnkat.
1: A műsor elején arról beszélgettünk, hogy neked az egyik egyediséged, az egyik különlegességed az improvizáció. Mitől különleges a te improvizációd? Miért egyedi? Hogy fogalmaznád meg?
2: Nagyon egyszerű. Mindenkinek egyedi és mindenkinek sajátosságos az improvizációja.
1: Szóval, mégis ez a jazznek a lényege valahol.
2: Hát mindennek a lényege. Hát senkinek nincs egyforma füle sem, vagy óra, vagy ujja, vagy keze. Senki sem egy, hogy majd senki sem nem ugyanúgy kell föl, jár, mindannyian egyéniségek vagyunk, ugye. És mindenki, ahogy leüti azt a hangot, mindenki máshogy fogja szólaltatni. És ezért én is szólaltatom meg, a másik úgy szólaltassa meg. Ebben ez a csodálatos benne, hogy mindenki maga. És az improvizáció ezért csodálatos, mert ott tulajdonképpen mindenki magát adhatja, és ott teljesen ott a pillanatban születik meg, ami megszületik.
1: Tulajdonképpen akkor így mindenki egy zeneszerző, aki improvizál.
2: Ez így van. És szerintem ez minden korban megvolt. Én nem tudom elképzelni, hogy Bach nem tudott volna improvizálni. Hát Bach úgy improvizáció, a világon szerintem. Számomra ő a csúcs, ő a alfa, omega, lehet, hogy Bach, szóval. És tényleg, hogy ennyi darabot hogy tudott írni? Hát hogy tudott írni? Úgyhogy leült és kitalált egy témát, és talán megírta a variációt, vagy lezongorázta, és leírták a gyerekei. Hát ez ennyi mennyiségű zenét hogy? Na mindegy, de szerintem ez ilyen egyszerű. Ha a gyereket odaültet egy zongorához, az is elkezdi tügetni a zongorát, meg elkezdi megfogja a zongorát. Szóval ez...
1: Amikor te komponálsz, zenét írsz, akkor hogy kezdesz neki? Hogy működik ez a folyamat?
2: Ez egy folyamat. Azt, hogy mondjuk van egy dallam, és akkor azt elkezded tovább folytatni.
1: Improvizálsz rá,
2: van egy ötlet, és akkor ezt tovább csinálod. És akkor mondjuk leírod, vagy fölveszed iPhone, mindegy, fölveszed, és meg visszalgatod. Akkor tetszik, vagy nem tetszik, és aztán ezt így formálod. És utána megint. Elkezded, és ez így.
1: Tehát ami akkor éppen kijön a lelkedből, a lelki világodból, vagy ami akkor éppen a gondolataidban jár, vagy
2: pontosan
1: megragad téged,
2: igen.
1: Ennek a hatásoknak a
2: igen, keretében. Igen, a hatás, és akkor így elkezded kereskedni a hangokat, és így kifejezed, kiadod magadból.
0: Mai vendégem Olácsumó Árpád jazz zongora művész volt, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, az improvizációról és a zeneipar helyzetéről. Befejezésül hallgassuk meg a One for Charlie című számot a Promise című albumáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!

0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk. Neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság legfontosabb hagyományos ételei. A cigányság gasztronómiája évszázadok alatt alakult ki, és szorosan összefüggött a közösségek vándorló életmódjával, valamint azokkal a területekkel, ahol letelepedtek. A hagyományos cigány ételek egyszerű alapanyagokból készültek, mégis rendkívül ízletesek és laktatóak voltak. A főzés során kiemelt szerepet kapott a tűz, a bogrács és a szabadtéri sütés, főzés, amelyek nem csak az ételkészítés eszközei voltak, hanem a közösségi élet fontos részei is. Az egyik legismertebb cigány étel a cigánykáposzta, amely a magyar konyha hatásait is tükrözi. Az étel alapját a káposzta, a hús és a különböző fűszerek adják. A hosszú ideig főzött egytál étel különösen alkalmas volt arra, hogy nagyobb családokat vagy közösségeket lásson el. Hasonlóan népszerű volt a különféle pörkölt és gulyás jellegű fogások készítése, amely gyakran vadon gyűjtött növényeket vagy helyben beszerezhető alapanyagokat használtak. A cigány közösségek körében nagy hagyománya volt a kenyérsütésnek. Sok helyen a bodag, vagyis a parázson sütött lepény kenyér számított alapvető tápláléknak. A bodag elkészítéséhez kevés hozzávaló kellett. Liszt, víz és só. Ez mind. Ez különösen fontos volt azokban az időkben, amikor a családok gyakran úton voltak, és nem rendelkeztek állandó sütővel vagy éppen konyhával. A húsételek szintén jelentős szerepet játszottak a cigány konyhában. A sertés, a baromfi, valamint bizonyos vidékeken a vadak húsa is gyakran került az asztalra. Az ételeket rendszerint erősen fűszerezték, paprikával, fokhagymával és hagymával. A fűszerezés nem csak az ízek gazdagítását szolgálta, hanem a húsok tartósításában és fogyaszthatóságában is segített. A húsételek után a desszertek között megtalálhatók voltak az egyszerű, házilag készített édességek. A különböző lekvárokkal, mézzel vagy cukorral édesített tészták a családi ünnepek kedvelt fogásai voltak. Az étkezés a cigány kultúrában nem pusztán a táplálkozást jelentette, hanem a családi összetartozás és a közösségi kapcsolatok megerősítésének fontos eszköze volt. Összességében tehát a cigány gasztronómia a találékonyság, az alkalmazkodó képesség és a közösségi hagyományok különleges ötvözete. A hagyományos ételek ma is fontos szerepet játszanak a kulturális identitás megőrzésében, és egyre többen érdeklődnek irántuk a cigány és nem cigány közösségekben egyaránt.